0: Exiuslágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Exiuslágerek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Ha ön kedveli az exjú slágereket, akkor
1: álljon meg egy dalra,
0: és hallgassa a Szabadkai Magyar Rádiót.

0: mi játsszuk a legtöbb régi zenét. Azért nem ennyire régit. Változatosság a retro jegyében.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió reggeltől estig.
0: Retro slágerek társaságában.

0: Nosztalgiázzon velünk!
1: A régi zenék hullámhosszán. A régi zenék hullámhosszán. A 107,1 MHz-en.
0: Ahol
1: a régi zenék szólnak.
0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es évekbe.

0: a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1-en.
0: Repül az idő.
2: Gondolná, hogy a következő zeneszám is már több mint 25 éves?

0: A Szabadkai Magyar Rádióban. Most szóljanak!
1: A 90-es évek magyar slágerei.
0: Itt. A 107,1-en.
2: És a világhálón.
3: SM.

Jó reggelt kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.

Emlékszik még, hogy a 90-es években kivel nézte a mozivásznon a Titanic elsüllyedését? Idézze fel az emlékeket a Szabadkai Magyar Rádióval a 90-es évek zenéi mellett.

0: Közélet.
1: Közélet.
0: Politika.
1: Politika.
0: Kultúra.
1: Kultúra.
0: Sport.
1: Sport.
2: Hogy ne maradjon le semmiről.
3: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió műsorát.
4: 6 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
4: Hétköznap reggelente.
5: Napindító a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
4: Ébredjen velünk a 107,1-en.
7: És ha már velünk ébredtek, akkor füleljenek. Jó reggelt kívánok, köszöntök minden kedves fanatikus napindító hallgatót. 6 órát ütött az óra, mi pedig itt vagyunk szokás szerint a Szabadkai Magyar Rádió 107,1 MHz-es frekvenciáján. 6 óra 1 perc van. Szeptember utolsó napján, szeptember 30-án, holnaptól október van, kedves hallgatók. Mindenképpen fontos információ. Mint ahogyan az is, hogy érdemes velünk tartani ezen a napon. Szép nap lesz egyébként, erről majd az időjárás kapcsán fogunk részletesebben beszélni. Az év 273. napját tapossuk, és az évtized 2465. napja a mai. Miről lesz szó?

a mai nap indítóban. Amellett, hogy követem a rendőrinformációkat, tehát érdemes munkába menet bekapcsolni szépen a magnót az autóban is, mert hogy információkat hallhatnak az útról, illetve a rendőri tevékenységekről. Szó lesz például a gázművek hálózatának bővítéséről Szabadkán, figyeljenek, mert 8 helyi közösséget is érint. Állattenyésztésről is szó lesz, mezőgazdasággal is foglalkozunk. Nyilvánvalóan szó lesz a választásokról is, majd szépen beletesszük ilyen választási jelzésbe a beszélgetéseinket, úgyhogy hát egy színes műsorral állunk itt önök előtt. Ki van itt velünk lélekben? Mindenképpen a főszerkesztő Didi Zsuzsanna is köszönti önöket, a zenei szerkesztőink Szabó Tibor és Sóti Tamás, a mai adásvezető technikus Sóti Tamás. A mai műsor megálmodója a Kasszoli Violetta, pontosabban aki azóta már Rafek Violettaként vonult be a történelembe, én pedig Bálint Csaba vagyok, mi vagyunk itt önökkel egészen 10 óráig jó zenék társaságában. Érkezzék hát az első

6 óra 5 perc van, és beszéljünk így ebben az időtájban az időjárásról egy picit. Ez mindenkit érdekel, mindenki napjait befolyásolja. Ma 9,7 fokos, hát minimumra ébredhettünk. Volt ennél hűvösebb is, 8,4 fokig süllyedt a hőmérő higanyszála. Ez 4 óra környékén volt tapasztalható, azóta egy picit emelkedett a hőmérséklet az adatok szerint. No, de mi vár ránk az elkövetkező napokban, meg igazából az elkövetkező napon? Beszéljünk arról egy picit, hogy mikor van napkelte, mert azon még nem estünk túl, lehet szépen romantikázni. 6 óra 38 perckor fog felkelni, a 32 perc múlva. Napnyugta pedig 18 óra 24 perckor várható a mai napon, környékünkön, úgyhogy erre is érdemes figyelni, meg arra, hogy ugye rövidülnek a nappalos órák számai, tehát igazából a napos órák számai, ezt egy kicsit furcsán fogalmaztam meg. A lényeg az, hogy egyre kevesebb napos órára számíthatunk, tudják, jön az december, meg az ősz, meg az október, amikor majd jön az óraátállítás, de arról ne beszéljünk még. Holnaptól ugye október van. Na nézzük, mi vár ránk a mai napon. 26 fokos csúcshőmérséklet és szikrázó napsütés, amennyiben szabadnaposak, vagy van lehetőségük arra, hogy ezt megvalósítsák, bátran tervezzenek szabadtéri programot, mert szép idő lesz a mai napon. Indián nyár, vagy vénasszonyok nyara, sokféleképpen szokták ezt jellemezni, és ami a jó hír, kedves hallgatók, hogyha igen, hihetünk a hosszú távú prognózisnak, akkor ez az időjárás, ez a 25 fokos csúcs, ez a késő nyár, ez egészen kitart a jövő hét második feléig. A 9-e, 10-e környékén, tehát két hét múlva, tehát a jövő hét végén, nem a mostani, hanem a jövő hét végén várható lehűlés, ekkor érkezhet majd egy front, ami záporokat, zivatarokat hoz, és hát egy 6-7 fokos hőmérséklet csökkenést irányoz elő, 20 fok alá fog befutni a hőmérséklet. Hát erre lehet számítani az elkövetkező napokban, de hát ki gondolkodik előre két hétre, ugyebár néha azt sem tudjuk, hogy mi van holnap. Úgyhogy élvezzük a napsütést, és sétáljunk a természetben minél többet. Mi a helyzet a pollen terhelés kapcsán? A gombák és a parlagfű okozhat problémát, illetve tüneteket az arra érzékenyeknél. A parlagfű koncentrációja közepes szinten van, a gombáké pedig magas szinten. Úgyhogy aki bármilyen jellegű tünetet érez, az valószínűleg ezekre allergiás valamilyen formában. Nézzük, hogy mi a helyzet orvos meteó szempontjából. Azt azért remélem észrevették, vagy nem tudom, hogy az önök környezetében mi történik, vagy hogyan zajlanak az események. Nálunk itt a Pannon RTV-ben nagyon sokan betegek most egyébként. 4-5 ember is tudok, aki kidőlt az elmúlt időszakban. Az a nagy helyzet, hogy megteltek ugye a rendelők. Hát itt a vírus szezon, most konkrétan nem az influenzáról van még szó, az később szokott megérkezni. Bizonyos vírusok velünk vannak, és most egy ilyen torokgyulladásos, sok több esetben hasmenéses, láz, köhögéssel együtt járó vírus terjen körülöttünk, mindenkire ráragad szépen, úgyhogy érdemes gyakorta kezet mosni, táplálkozni változatosan, és figyelni magunkra, mert ha elkapjuk, akkor pár napig harcképtelenekké válunk, ugye ezt meg senki nem szereti. Na de, front nincs ma felettünk, de a hűvös hajnali órákban felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi problémák. A délelőtti melegedés miatt egyeseknél vérnyomás problémák, keringési panaszok, szédülés, dekoncentráltság, fáradékonyság és akár még migrén is előfordulhat. A szelesebb tájakon élő körében fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, de hát azért legyen pozitív ennek a zárása, a napos idő jó hatással lesz a hangulatunkra, közérzetünkre, úgyhogy ha tehetjük, mozduljunk ki a szabadba. Ez a ma reggeli jó tanács, szabadba, sétálás, hajrá, szép idő lesz, 6 óra 9 perc van. Nem sokára köszöntjük a névnaposokat, előbb azonban lejátszunk egy jó kis muzsikaszót.

No hát, Isten éltessen mindenkit, aki valamit ünnepel a mai napon, legyen szó akár egy jó kis születésnapról, egy kis házasság évfordulóról, vagy bármi ilyen jellegű dologról. Érdemes megragadni a módját, megadni a módját az ünneplésnek, mert ez mindig jó dolog alapvetően, úgyhogy kocincsanak, akár csak a névnaposok, mert hogy ma van belőlük bőven, és igen, csak érdekes nevek. Nézzük meg, így a hajnalok hajnalán kik ünnepelnek ma. Isten éltesse a jeromosokat, a becséket, a felíciákat, a honóriákat, a honóriuszokat, az őrsöket, a viktorokat, meg a zsófiákat. Nézzük meg, hogy mit jelentenek eme nevek. Jeromos. Görög eredetű név, a Hiernymos névből származik, jelentése szent nevű. Na. Becse. Nem óbecse. Török-magyar eredetű névről van szó, a besenyő népnével függ össze. Más felvetés szerint a Bese név alak változata. A jelentése nem más, mint hogy kánya. Hármat tojott a fekete kánya. Felícia. A Félix férfi név női párjáról van szó, a Félix latin eredetű név jelentése boldog és szerencsés. Honória, ez egy latin név, ugye nyilvánvalóan, a Honorius férfi név női párja, jelentése tiszteletre méltó, és akkor a párja is ma ünnepel, a Honorius, az meg tisztelet teljes, megtisztelt, tiszteletre méltó, alapvetően ugyanebből a névcsoportból származik. Őrsök is ma ünnepelnek, egy török-magyar eredetű névről van szó, egy régi magyar személyi név, törzsnévből keletkezhetett, a magyarokhoz csatlakozott három kabar törzs egyikének a nevéből, jelentése férfi, hős. Nem rossz név egyébként az őrs, konkrétan személyesen őrsöt nem ismerek, de igazából lehet, hogy önök igen. Viktorok is ma ünnepelnek, latin eredetű névről van szó, a jelentése győző vagy győztes, és Isten éltesse a zsófiákat is, bár igazából szerintem ők nem a mai napon ünnepelnek, van elsődleges Zsófia névnap is, tehát nézzük meg, ha már itt a felsorolásban benne van. A Zsófia egy görög eredetű név, a jelentése nem más, mint hogy bölcsesség. Szóval Isten éltesse mindenkit, aki valamilyen módon valamit ünnepel a mai napon. Kocincsanak egyet mindenképpen. 6 óra 15 perc van. Zeneszó következik, utána pedig kiválasztottam egy számos, nem egy számos, hanem számos érdekességet, hogy mi köthetők szeptember 30-ához, azokon fogunk végig robogni. Tartsanak velünk itt a 107,1 MHz-en.

6 óra 19 perc van, kedves hallgatók, és most következik az a rész itt a napindító hajnali óráján, hogy megnézzük, hogy milyen események köthetők szeptember 30-ához. Néhány érdekességet összegyűjtöttem, hogy megnézzük és végig robogjunk ezen. 1859-ben, 167 évvel ezelőtt megszületett Székelyföldön Benedek Elek író, újságíró, mesemondó. Kisbaconban született, Cimbora címmel gyerekeknek szóló újságot szerkesztett, és hogyha Benedek Elekről van szó, akkor az ugye azt is jelenti egyben, hogy a népmese napja a mai Magyarországon 2004 óta. Magyar népmeséke szerintem mindenkinek megvan. Én néha fütyörögni szoktam különben a betét dalát a magyar népmeséknek. Most nem fogom elfütyülni, mert attól félek, hogyha ilyen sok hallgató hallgat, akkor nem sikerül majd a fütyülés. 2000-ben, vagy 2000 óta a helyi önkormányzatok napja a mai Magyarországon, 26 éve. A Magyar Országgyűlés 2000. június 13-án döntött erről. Menjünk tovább. Franciaországban képzeljék el, 125 éve 1901-ben már kötelezővé tették a rendszámtáblát minden járművön, amely 30 km/órás sebességgel képes haladni, vagy ennyit el tud érni. Micsoda érdekesség. 125 éve már a rendszámtábla valamilyen módon az életünk részét képezi. 113 éve a mai napon halt meg Rudolf Diesel német mérnök. Na, ki volt ő? Hát nyilvánvalóan a Diesel motor feltalálója. Hát hatalmas nagy találmánya volt. Igazából ma is meghatározza az életünket. Na, nézzük! Ez egy érdekesség. Képzeljék el, 66 éve, 1960-ban először mutatták be a mai napon a Flintstone-t, Freddy és Béni, az első fő műsoridőben sugárzott rajzfilmet. Te jó ég, 66 éve. Az ABC amerikai tévécsatorna adta. A film alkotói William Hunt és Joseph Barbera. A történet egy őskori család emlékét meg életét mutatja be. Összesen 166, egyenként 25 perces epizód készült belőle. Eredeti címed a Flintstones, magyar címe a Freddy és Béni. A két kőkor szaki-szaki. A rajzfilmek magyar szövegét Romhányi József írta. A szövegben szemben az eredetivel végig rímekbe szedett és nyelvi játékokkal tűzdelt. Emlékeznek erre a Freddy Bénire? Azért meghatározta, nem tudom, az én gyermekkoromat mindenképpen. Állítólag a magyar fordítás annyira jól sikerült, hogy az amerikai változatot újra szinkronizálták Romhányi szövegei után. Ebben a filmben hangzott el először magyar szövegben a subidubidú kifejezés. Na, ez is megvan, nem? 1994-ben és 2000-ben két élő szereplős film is készült a sorozat alapján, azok nem voltak annyira jók szerintem, de te szubjektív nyilvánvalóan. Szóval Flintstone, Freddy és Béni, hát immár 66 éve kerültek előszeradásba. Na, mi van itt még? Beirut partjainál tisztázatlan körülmények között lezuhant a Malév 240-es járata 51 évvel ezelőtt a mai napon. Fedélzetén 50 főnyi utas és 10 főnyi személyzet tartózkodott. Hát igen, ez még ma is tisztázatlan igazából, majd utána olvasok ennek, hogy miről is van szó. Valószínűleg valami időjárási körülmény okozta ennek a malévgépnek a tragédiáját, de hát volt egy csomó ilyen konteuis eszkölé, tehát ilyen összeesküvés elmélet, hogy miért is zuhant le. Mindig eszembe jut az összeesküvés elméletek a Titanicnak az elsüllyedése, ugye ott egy jéghegynek ütközött, de aztán utólag olyanok is napvilágot láttak, hogy múmiát szállított, és az átka a múmiának ölte meg a Titanicot, akkor ott ugye 1912-ben süllyedt el, ha jól tudom, akkor ott igazából olyanról is szó volt, hogy tenger alatt járó süllyesztette, stb. Nem, jéghegy volt. Na, hoppácska! Aki esetleg szeret más nemzetiségek vagy nemzetek felé nyitott lenni, akkor az ma ünnepeljen, mert ma van Botswana nemzeti ünnepe, kedves hallgatók. 60 éve ünneplik a botswanaiak a mai napot. Biztos, hogy ott most happy, boldogság van, és nemzeti ünnep, meg felemelik az ászlót, stb. Buli van Botswanába, gondoltam, megemlítem önöknek. 29 éve, 97-ben, majdnem 77-et mondtam, megszületett Max Verstappen, holland autóversenyző, minden idők legfiatalabb F1 futamgyőztese, Forma 1-es futamgyőztese, az első holland győztes. No, hát szerintem őt mindannyian ismerjük, még úgy is, hogy nem követjük a Forma 1-et, ha így van. És akkor zárjuk ezt a részt. Hát 399 éve, 1627-ben megszületett Robinson Crusoe, Daniel Defoe regény alakja. Ezt azért gondoltam megemlíteni, mert igazából
Hát kevés kötelező olvasmány hatott rám az elmúlt időszakban komolyan. Az egyik az a Robinson Crusoe volt, azt szerettem, elolvastam, érdekelt és kíváncsi voltam. A másik pedig Ábel a rengetegben. Az is egy jó kis írás volt. 6 óra 24 perc van, kedves hallgatók. Félkor kinyitjuk a Rádió Bazár kapuit, eladok önöknek egy-két dolgot, aztán jönnek a csodálatosan fantasztikus közérdekű információink.

0: apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: No hát itt a rádió bazár, hogy meg is ígértem, a Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, az ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. No de! Felvásárolnak porcelán figurákat, nippeket, kristály és résztárgyakat, festményeket, gobleneket, karórákat, zsebórákat és faliórákat, valamint régi könyveket, fémből készült gyermekjátékokat és még sok mást is. Érdeklődni a 063 699 224-es telefonszámon lehet. 063 699 224. Amennyiben valamelyikről lemaradtak, mindezt elolvashatják honlapunkon a www.panonrtv.com weboldalon, és mindjárt jövök a közérdekű információkkal.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 12:30-11:00, valamint délután 13:30-16:00.
1: Hétvégén 9:30-12:00, valamint délután 14:30-17:00.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: szombaton. Aki velünk ébred, az ráébred.
1: Ébredjen velem.
2: Ébredjen velem.
1: Kezdje a reggelt a Szabadkai Magyar Rádióval.
3: A 107,1 MHz-en.
0: Na, itt vagyunk, kedves hallgatók, 6 óra 34 perc van, 4 perc múlva fel kell a nap, már kezd virradni, úgyhogy ezt mindenképpen érdemes megtekinteni, amiben szabadnaposak és egy sík területen tartózkodnak, akkor nézzék a nap felkeltét. Addig meg én elmondom önöknek, hogy hol nem lesz áram a mai napon, mert hogy van ilyen részünk itt a közérdekű információ közepette, jöjjön az utca nyelvtörő, figyeljenek. Bajsán nem lesz áram a Szerb utca egy részén, hát reggel itt azt írja, hogy 0 óra, 0-0 és 10 óra között. Akkor lehet, hogy már hajnali éjfél óta nincs áram. Lehetséges. Vagy csak elírás. Ha a szöveg hazudik, én is hazudok, ezt szokták mondani. Tornyoson sincs áram, akkor ezek szerint a Pusin-tanyán és a környező tanyákon éjfél és 12 óra között. Meglátjuk, hogy ez igaz-e. Cserepes. Nem lesz áram a Kolubara utcában 8:30 és 9 óra között. Aztán közben egy kicsit reszeltem a torkomat, elnézést. Na, Bácskos út falva, nem lesz áram a Petőfi Sándor utcában és környékén 14 és 16 óra között. Aztán nézzük, mi van még itt. 17 és 18 óra között a Bajsai úton és környékén nem lesz áram Bácskos út falván. Aztán átmegyünk Magyarkanizsára. Nem lesz áram a Lilium, a Kozara, a Faiskola, a Vízmű, a Réti, a Táncsics Mihály, a Nusic, a Bóra Sztánkovics, a Haterem utcában, a Zentai utcában, a Split utca és a Lilium utca között, a Split utcában, a Baranya utcától a Rét felé, valamint a Zöldkörút utcában, a Putnik-Vajda utca és a Gyógyfürdő sor között, 9 és 12 óra között. Na, Bajmokon nem lesz áram a Tomislav király, a Tisztás, a Zágráb és a Márko Oreskovic utcában és környékén 9 és 13 óra között. Megyünk tovább Kispiacra. Nem lesz áram a Liszt utca egy részén 9 és 10 óra között. Aztán Szabadka, nem lesz áram a Zagorje, a Split, a Radojka Lakic, a Jasenica, az Isidora Szekulic, a Titográd, a Jován Ducsics, a Jelena Tjetkovics, a November 10, az Északi és a Gyevgyeli utcában, a Radonováci tanyákon, a Kis Radonováci tanyákon, a Kőrösi út 117 és 162-es számok közötti részen, valamint a Majsai út 192 és 215-ös számok közötti részen, valamint azok környékén 9 és 13 óra között. Aztán Palics. Nem lesz áram a Pálma utcában, a 4-es és a 85-ös szám között, a Pescsara utcában, az 1 és a 15-ös szám között, a Radonováci utcában, a 4 és az 51-es szám között, a Rét utca 31 és 57, a Fehér Galamb utca 2 és 65, a Testvériség Egység utca 84 és 124, valamint 183 és 231, a Pescsara utca 125 és 200 között, a 121-es szám alatt a 151 és 224-es számok között, a Rét utca egy részén, valamint a Vörös Rózsák utca egy részén, továbbá a Rumenka, az Májevó, a Mező, a Pescsara, a Gesztenye és a Muskátli utcákban 9 óra 15 és 11 óra 15 perc között. Aztán Hajdújárás, nem lesz áram a Hajdújárás utca 255, 255A, 256, 258, 259, 260, 260A és 277-es számok alatt 11 és 12 óra között. Na, még kettő van, figyeljenek. Nem lesz áram Csontavéren a Felszabadulás utcában, a Köztársaság téren, a Szabadság téren, a Vörös Csillag, van ilyen utca, hogy Vörös Csillag utca, de jó ég, a Mósa Piáde, a Kis, a Nikola Tesla, a Zentai, a Topolyai és a Május Elsője utcában, a Szent Tamási utcában, a Bolmányi utca és a Május Elsője utca között, az Ady Endre utca elején, a Jönöhö utcáig, akkor ebben a Jönöhö nevezeti utcában, a Szent Tamási utca és az Ady Endre utca között, a Tito Marshall utca egy részén, a Petőfi Brigád téren, valamint a Szőlőskertek 1, 2, 3, 4 és 5-ös utcának az elején 13 és 14 óra között. És akkor zárjuk ezt a részt Hajdújárással. nem lesz áram a Boris Kidrics, az ifjúsági brigádok, ezek a brigádok is, na mindegy. A Kosztolányi Dezső, a Hajdújárás, a Vasút, a Kőrösi, a Gósa, a Hevérsor, a Wagnersor, a Kastélyút, a Stípityút, a Milinkovics sor és a Feketesor utcában, valamint a felsorolt utcák környékén található tanyákon 13 óra 10 és 14 óra 10 között. Ez volt az utcanyelvtörő, valamint, amit egyébként áramkimaradásnak is mondhatunk, áramszünet. Jöjjön egy zene, pihenjünk egyet, utána jön még három közérdekű információ.

0: Velünk ráébred, miután felébred.
1: Napindító.
0: Informatív ébresztő a 107,1 MHz-en. Napindító.
2: Na. Hát ezt, mintha én mondtam volna, 6 óra 43 perc van, nézzünk, még van három közérdekű információnk. Véradási akció van ma Pancsován, 13 és 17 óra között a Vajdasági Vérátömlesztési Intézet szervezésében a Vöröskeresztben lehet vért adni. Éljenek a lehetőséggel és mentsenek életet. Még egy egészségügyi jellegű információ, Zomborban is véradási akció van ma, szintén a Vérátömlesztési Intézet szervezi. 9 és 13 óra között, ott is a Vöröskeresztben, a zombori Vöröskeresztben lehet vért adni. Úgyhogy most volt nemrégiben egy hír arról, hogy alacsonyak a vértartalékok, úgyhogy akinek van lehetősége és véradó, vagy aki még nem véradó és szeretne lenni, az akkor éljen Zomborban, illetve Pancsován ezzel a lehetőséggel. És akkor még egy egészségügyi információt fogok önöknek itt felsorolni. Szabadkai Egészségház értesíti a lakosokat, hogy hogyan alakul a különböző rendelők nyitvatartása. Hát most azért mondom ezt önöknek egyébként, ezt nem most szoktuk mondani, hanem hétfőnként, ha jól tudom, de mivel nagyon sokan megfázásos tüneteket panaszolnak, vagy panaszkodnak ilyen jellegű tünetekre, ezért elmondom önöknek, ha esetleg orvoshoz kell, hogy forduljanak, akkor tudják, hogy hova kell menni. Tavankúti rendelő ma és pénteken 7 és 14 óra között fogadja a pácienseket, csütörtökön pedig 7 és 20 óra között. Újzsedniken a rendelő csütörtökön, azaz holnap 7 és 14 óra között, ma és pénteken 13 és 20 óra között fogadja a betegeket. Nagyfény csütörtökön 13 és 20 óra között, szerdán és pénteken pedig 7 és 14 óra között dolgozik, tehát ma 7 órától lehet menni. A hetes számú egészségház rendelője ma 7 és 20 óra között van nyitva, holnap 13 és 20 óra között, pénteken pedig 7 és 14 óra között. A Kisbajmoki Egészségház ma 7 és 20 óra között látogatható, holnap és pénteken pedig 7 és 14 óra között fogadja a pácienseket. A Sugárúti Gerontológiai Központ hát ma 13 és 20 óra között, holnap 10.30 és 14 óra között, pénteken pedig 7 és 14 óra között fogadja a betegeket. Királyhalom, ott is van egy egészségház. A Királyhalmi Egészségház a mai napon 7 és 14 óra között működik. Holnap csütörtökön 13 és 20 óra között, itt pénteken pedig szintén úgy van nyitva, mint ma 7 és 14 óra között. És akkor végül a Ludasi Egészségház. Hát a ludasiak ma ne legyenek betegek, mert ma nem dolgozik a Ludasi Egészségház. Csütörtökön holnap már betegek lehetnek a ludasiak, 7 és 9 óra között fogadják a betegeket. Aztán igazából pénteken megint zárva lesz a Ludasi Egészségház. Úgyhogy ez mindenképpen fontos információ. Fogyasszanak sok-sok gyümölcsöt, zöldséget, mossanak kezet, és tudják, a titkos összetevő a kefír fogyasztása, mert a bélrendszert, ha egészségesen tartják, akkor az immunrendszerük is jól működik. Ez a 6 óra 46 perckor egy jó tanács így a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Fontos információ, hogy 7 órakor már egy fantasztikus hír összefoglalóval érkezek. Kasszoli Violetta kisasszony már gondolom Serényen szerkeszti a híreket. Rafek Violetta, bocsánat, ezt még egy párszor el fogom rontani, és aztán meg fogom jegyezni, ígérem, kedves hallgatók. Utána pedig feltesszük a komoly szemüvegünket, 7 és 8 között már komoly témákkal foglalkozunk itt a Napindítóban. 107,1 MHz, tudják.

0: A 70-es évek
1: slágerei.
2: A 107,1 MHz-en, ahol
1: a zene minden.
3: A zene minden.
2: Hallgasson zenét velünk.
1: Szabadkai Magyar Rádió.

0: A legendák nálunk szólnak.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A 107,1 MHz-en.
0: A régi zenék hullámhossza.
2: 107,1 MHz.
0: A lemez forog tovább.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
0: Ez pedig a hírek 7 órakor.
3: Választások 2026.
0: Szerbia egyelőre nem küldött meghívót az Európai Parlamentnek, hogy megfigyelőket küldjön az október 25-i előrehozott parlamenti választásra, erősítette meg az uniós intézmény a Szabad Európa Rádiónak. Az Európai Parlament közölte, választási megfigyelői csak a szerbiai hatóságok hivatalos meghívása esetén érkezhetnek az országba, ilyen felkérést azonban eddig nem kaptak. A szerbiai ellenzéki pártok képviselői azzal vádolják a hatalmat, hogy szándékosan késlelteti az Európai Parlament és az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének meghívását. Eddig az EBSZ demokratikus intézmények és emberi jogok hivatala, az ODHIR erősítette meg, hogy megfigyelő missziót küld a választásra. A misszió szeptember 16-án kezdte meg munkáját Szerbiában. Megkezdte a november 8-ai nemzeti tanácsi választásokon való induláshoz szükséges támogatói aláírások gyűjtését a Vajdasági Magyar Újrakezdés, közölte a lista vezetője Mezei Zoltán és a VMU. A támogatói aláírásokat a héten több vajdasági településen is várják. Szabadkán szeptember 30-án, október 1-én és 2-án a Korzón található újrakezdés irodában lehet aláírni. Emellett a Sántit utcában is lesz aláírásgyűjtés. Hajdújáráson, Palicson, Csantavéren, Bácskosudvarban, Magyarkanizsán, Zentán, Óbecsén és Topolyán szintén meghatározott időpontokban várják a támogatókat.

0: támogatókat. Az aláíráshoz személyi igazolvány szükséges. A támogatói aláírás gyűjtés helyszíneiről és időpontjairól a részleteket a Vajdasági Magyar Újrakezdés Facebook oldalán érhetik el az érdeklődők, de honlapunkon a panonrtv.com-on is megtalálhatók. Megkezdte a támogató aláírások gyűjtését a Magyar Nemzeti Tanács novemberi választására készülő Magyarságunk nem eladó elnevezésű lista, amelyet dr. Cservenák Péter vezet. A lista vezető szerint céljuk, hogy a tanácsban a vajdasági magyarság minél szélesebb körű képviselete valósuljon meg. Programjukban a korszerű oktatás, a szabad alkotás, a decentralizáció és a társadalmi esélyegyenlőség is helyet kapott. Cservenák Péter az átláthatóság fontosságát is hangsúlyozta, ennek kapcsán pedig a szerbiai vasúti beruházást hozta fel példaként. Szerinte a közpénzekkel felelősségteljesen kell bánni, és az ilyen beruházások esetében is átláthatóbban kell elszámolni a felhasznált összegekkel. A Magyar Összefogás listája már nem gyűjti a támogatói aláírásokat a nemzeti tanácsi választásokra, mondta Fremond Árpád Facebook videójában. Elmondása szerint az elmúlt napokban több választópolgár is arról érdeklődött, hogy továbbra is lehet-e támogatni aláírással a Magyar Összefogás listáját, miután olyan megkereséseket kaptak, amelyek szerint még a héten is gyűjtik az aláírásokat. Hozzátette, hogy az aláírásgyűjtést már lezárták, a listát pedig átadták. A listavezető arra kérte a választópolgárokat, hogy ne hagyják magukat félrevezetni. Ne hagyjuk, hogy félrevezessék a közösséget, a Magyar Összefogást senki sem verheti szét, fogalmazott Fremond Árpád.
1: Választások 2026.
0: Befejeződött a Sándori szeméttelep egykori nem megfelelően működő hulladéklerakójának több éves szanálása Szabadkán. A területet rendezték, az előírásoknak megfelelő rétegekkel lefették, és megközelítő út is épült. A munkálatok három részben valósultak meg a szerb környezetvédelmi minisztériummal együttműködve. A beruházás célja korábban környezeti kockázatok csökkentése és a terület biztonságosabbá tétele volt. A munkálatok befejezése után is folytatódik a helyszín ellenőrzése. Az elkövetkező években rendszeres monitoring segítségével követik majd nyomon, hogyan változik és viselkedik a terület rehabilitációt követően. A vizsgálatok eredményei alapján lehet majd pontosabb képet kapni arról, hogy a beavatkozás hosszú távon milyen eredményt hozott. Végül az időjárásról, Szabadkán és környékén 10 fokot mérnek. Ma többnyire napos időre kell számítanunk, 22-26 fokos maximumokkal. Holnap szintén napos idő várható, folytatódik az indián nyár térségünkben, csapadékra nincs kilátás.
2: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Mihászhoz visszük a híreket.
4: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.

0: Napindító.
1: Informálódjanak velünk
0: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Tartson velünk minden hétköznap reggel
2: a 107,1-en.
0: Napindító.
3: Itt is vagyunk, kedves hallgatók, 7 óra 9 perc van, és megyünk tovább a napindító második órájával. Három témával készülünk, jöjjön az első. Újabb beruházásokkal bővül a gázvezeték hálózat Szabadkán és a környező helyi közösségekben. Radonavácon már zajlanak a munkálatok, így az ott élők a gáz bevezetéséhez szükséges kérelmet is átadhatják már. A Szabadkai Gázművek kommunális közvállalat idén összesen 8 helyi közösségben fejleszti a hálózatot. Hallgassuk meg Vajtai Viktória riportját.
4: A Pestcsara utcában már javában zajlanak a munkálatok. A közvállalat szakemberei már megkezdték a hálózat bővítését, a gázvezetékre való csatlakozás kérelmét pedig már átadhatják az érintett háztartások. Radulovics Horváth Tímea, a Szabadkai Gázművek KKV igazgatója.
5: 7 helyi közösség területén lesznek beruházások, Maghetes helyi közösség területén, Kisbajmok helyi közösség területén, a Pestori helyi közösség területén, Ludas helyi közösség területén, Kelebi, a Sétárd és a Gát helyi közösség területén, mindössze 13 km hosszúságban. A beruházások összértéke 25 millió dinár, áfa nélkül a tervezői összeg szerint, amit nagyon fontos elmondani, hogy ez 325 egyéni háztartásnak ad lehetőséget, hogy rákapcsolódjon a gázvezetékre, és a Szabadkai Gázművek közvállalat ezt saját önerőből, tehát pénzügyi lehetőségéből finanszírozza ezeket a beruházásokat.
4: A csatlakozási kérelem átadása azonban csak az első lépés. A folyamat ugyanis a teljes dokumentáció beszerzésével és elkészítésével jár. Az illetékesek biztatják az érdeklődőket, hogy használják ki a téli időszakot, amikor november 1-től leállnak az építkezési munkálatok. Időben készítsék elő a szükséges dokumentumokat, hiszen a következő fűtési idényben így már gázzal fűthetnek. Góli Csilla, Szabadka alpolgármestere.
6: Az idei évben megkezdődtek a beruházások olyan helyi közösségekben, kültelepüléseken, ahol a szabadkai gázművek akár műszaki, akár pénzügyi okok miatt nem tudta vállalni a gázhálózatnak a bővítését. Ott az országos Szerbia Gáz közvállalat vállalta magára ezt a feladatot, és 15 kültelepülésen az idei és jövő évben ki fogja építeni a gázvezetéket, tehát olyan helyi közösségekben is lehetőség lesz rácsatlakozni a gázhálózatra, ahol eddig nem elképzelhetetlen volt, hogy lesz egy ilyen opció.
4: A gázművek szolgáltatásainak könnyebb követését egy ingyenes androidos alkalmazás is segíti. A felhasználók egyebek mellett nyomon követhetik a fogyasztásukat, és a költségek befizetését is elintézhetik az alkalmazáson keresztül. Emellett közvetlen kommunikáció is létrejöhet a felhasználók és a közvállalat között.

0: 7 óra 14 perc van, gázfejlesztésről volt szó Szabadka kapcsán, most pedig jön egy kis állattenyésztés. 6000 bárány indult útnak az Adorjani Kontakt Kft. Telepeiről Izraelbe. Az export kapcsán a helyszíne látogatott Dragan Glamočić ügyvezető mezőgazdasági miniszter és Juhász Attila ügyvezető mezőgazdasági államtitkár is. Hallgassuk meg ezt a bejátszást is.
1: 6000 bárányt szállítottak ki a Kontakt Kft. Adorjani telephelyéről. Az állatok Izraelbe kerülnek. A vállalat rendszeresen foglalkozik bárányok értékesítésével, a külföldi piac pedig fontos szerepet tölt be a gazdaság működésében. Borsos Csaba, az Adorjani Kontakt Kft. Tulajdonosa.
2: 3 éve, hogy kinyitottuk ezt a kiviteli farmot, azóta szállítunk folyamatosan külföldre. Ezek a mai bárányok, ezek Izraelbe fognak kikötni. Az idén ide először szállítunk Izraelbe, utoljára tavaly júniusban. Rakottunk az idejében már, rakottunk Líbiába is és Algériába is.
1: Az idei évben már ez a 3. hasonló szállítmány, decemberben pedig újabb külföldi értékesítés várható. A kivitel a hazai állattartók számára is fontos, hiszen újabb piacokat és értékesítési lehetőséget biztosít számukra. Juhász Attila, mezőgazdasági államtitkár.
3: Amiről keveset beszélünk, viszont ugyanúgy fontos, és a minisztériumnak egyik nagyon fontos aktivitása az az új piacoknak a úgymond olyan ambientum megteremtése, ahol ugye külföldi piacokat tudnak a gazdák tud szállítani az állattenyésztés ágazatból a gazda. Így megnyitottuk ezeket a piacokat, lehetővé tettük, hogy ugye állategészségügyi szempontokat összehangolva a vevőországban ugye lehetőséget nyitottunk arra, hogy ezek az állatok ugye ott értékesítésre kerüljenek.
1: A minisztérium célja, hogy az állattenyésztők számára további külföldi piacokat nyisson meg, miközben az exporthoz szükséges feltételeket is biztosítja. A juhtenyésztést közvetlen támogatásokkal is ösztönzik. Dragan Glamočić, mezőgazdasági miniszter. Minden egyes bárány után 2000 dináros állami támogatás jár, míg minden tenyészjuh után évente 10 000 dinár igényelhető. Aki minőségi tenyészjuhot szeretne vásárolni, az évente 50-65%-os visszanemtérítendő állami támogatást kaphat. És ami fontos, itt érdemes beruházni, hiszen van lehetőségünk értékesíteni. A miniszter szerint a juh ágazat mellett a következő export lehetőség a fiatal hízómarha ágazat előtt nyílhat meg.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
3: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Reklámot hallottak.

0: emlékeznek, még ez volt a Biki Csunáj című nóta, szerintem mindannyiunknak az eszébe belevésődött a magyarországi tehetségkutatóból. Sőt, azt hiszem, még itt Szabadka főterén is csináltak egy ilyen tehetségkutatást a magyarországi tehetségkutató kapcsán, tehát kerestek tehetségeket, és egy helyi fickó fogta magát, és elénekelt a Biki Csunáj, de olyan Biki Csunájos verzióban. Na, Biki Csunáj, gyerünk tovább, elkalandoztam. Újra várja az olvasókat a bajmoki Dózsa György Magyar Művelődési Egyesület könyvtára. A helységet az elmúlt hónapokban önkéntes munkával újították fel. Rendezték a könyvállományt, új polcokat helyeztek el, valamint egy gyermekeknek kialakított sarkot is létrehoztak, képzeljék el. Hallgassuk meg Vajtai Viktória összeállítását.
1: Az épület 1996-ban készült el, és a könyvtár is régóta működött benne. Az utóbbi években azonban már nem volt szervezett formában használható. A rendbetétel során először mindent kipakoltak, amire már nem volt szükség, majd átrendezték a helyiséget. A szükséges festéket és egyéb kellékeket saját forrásból szerezték be, a munkát pedig nagyrészt önkéntesen végezték. A könyvek rendszerezésében többen is részt vettek, munkájukat pedig egy tapasztalt könyvtáros is segítette. Eközben viszont az is kiderült, hogy nem csak a könyvtárat, hanem az épület egy részét is meg kell javítani.
2: A felújítás előtt, tehát mi már láttuk azt, hogy az épület tetőszerkezete, különösen az erkély rész, ahol elhelyezkedik a könyvtár is, megsüllyedt. És ezt láttuk, hogy ez tovább nem maradhat így, és ezért 2025-ben pályáztunk a Bethlen Gábor alapkezelőhöz, főként a tetőszerkezet javítására, és ahogy a pályázat zajlott, közben láttuk, hogy a könyvtár beázik. És ez annyira sürgős volt, hogy nem is vártuk meg a pályázati eredményt, hanem önkéntes munkával nekiálltunk, és megszerveztük a javítást.
1: A könyvtár rendbetétele után a könyvek is sorba kerültek. A gyermek és ifjúsági irodalom mellett külön helyet kaptak a házi olvasmányok, a történelmi és helytörténeti könyvek, valamint a vallási és idegen nyelvű kiadványok. A szakirodalmat szintén témák szerint rendezték, így a növénytermesztéstől és állattenyésztéstől kezdve az egészségügyön át a gépészetig és a különböző hobbikig sokféle könyv közül lehet válogatni. A gyerekekre külön figyelmet fordítottak, az ő könyveiket külön polcokon helyezték el.
3: Mikor elkezdtük augusztusban tehát jobban a könyvtár részt, tehát a sorrendbe tettük ABC szerint, külön kiemelve a gyerekkönyveket, és arra külön hangsúlyt fektettünk, azt is ugyanúgy ABC sorrendbe, és külön tettük a háziolvasmányi könyveket, valamint vannak szakkönyveink is, amiben akár a növénytermesztéstől a kézi munka, a hobbi könyvek is vannak, és vannak úgy, hogy helytörténeti könyvek, ezeket is külön kiemeltük. Egyelőre nagyon sok gyerek, aki ellátogatott hozzánk a könyvtárba, tehát mindenféleképpen a gyerekkönyvekre van most még a hangsúly, ezt is szeretnénk bővíteni. Felvettük a kapcsolatot körülbelül a tanítónénike, és körülbelül tudjuk, milyen házi olvasmányokra van szükség. Még nem indult sok könyv, tehát most ugye szeptemberben nyílott meg a könyvtár, viszont látjuk, hogy vannak érdeklődések az idősek szempontjából is, de mondom, legjobban gyerekek, akik jöttek a könyvtárba.
1: A gyűjtemény azonban még korán sem tekinthető teljesnek. A könyvtárnak még csak egy részét sikerült átnézni, miközben folyamatosan érkeznek újabb felajánlások is. Többen a saját könyveiket ajánlották fel az egyesületnek, így a választék tovább bővülhet. Különösen a magyar nyelvű házi olvasmányokra van szükség, hogy a bajmoki diákoknak ezekért ne kelljen más településekre utazniuk. Az újranyitással a beiratkozás is elkezdődött, a gyermekeknek pedig külön kis sarkot alakítottak ki. Az iskolával és az óvodával is felvették a kapcsolatot, így a tervek szerint a gyermekhét alkalmával a legkisebbek is ellátogatnak majd a könyvtárba.
4: Valójában a mi könyvtárunknak a megalapítását még Mojzes Antal idejében és Dudás István könyvtáros vezetése alatt, ez nagyon-nagyon régen történt még a kezdeteknél, és a könyvállomány nagy részét a bácsalmási könyvadományként kaptuk, valamint a régi Magyar Művelődési Egyesületből, ami most a Jedinstvo egység vett át, elkaptuk a régi könyveket, ezen kívül különböző egyéni adományokból és pályázatokból áll össze a könyvtárunk. A pályázatok főleg a házi olvasmányokra vonatkoztak, ugye? Tehát elég sok házi olvasmányunk van. ennyi a története így, és akkor amíg a Dudás István könyvtáros élt, addig ez így működött, aztán sajnos valószínűleg emberhiány miatt kisebb-nagyobb megszakításokkal működött a könyvtár, és akkor most hát végül is tavaly döntöttük el, hogy neki kezdünk a rendezésének, mert azért, hogy milyen állapotok voltak, ugye jöttek az adományok, de nem voltak rendezve.
1: A könyvtár jelenleg péntekenként 17 és 19 óra között várja az olvasókat. A 18 év alattiaknak és a 65 év felettieknek ingyenes a használata, a többieknek pedig 400 dinár az éves tagsági díj. A nyitvatartás egyelőre heti 2 órát jelent, a könyvtár működtetését pedig ötönkéntes vállalta. Így az elnökségi tagok felváltva ügyelnek majd péntekenként. A cél azonban nem csupán az, hogy újra lehessen könyveket kölcsönözni, hanem az is, hogy a könyvtár idővel valódi találkozó helyé váljon.
5: Még tavaly, vagy még korábban is, amikor észrevettük, hogy hát itt van ez a szép emeletrész, itt van ez a szép új épület, és hogy nincs kihasználva ez a helyiség, tele van értékes könyvekkel, és akkor a mostani elnökség elkezdett úgy lassan gondolkodni, hogy hát lehetne ebből valami nagyobb csodát is varázsolni. De elsősorban a gyerekekre gondoltunk, tehát így a főképpen az iskolásokra, tehát itt lehetőségük lesz házi olvasmányokat kikölcsönözni, hogy ne kelljen máshová utazniuk. Tehát nagyon fontosnak tartjuk a gyerekek bevonását, hogy minél hamarabb megszeressék a könyvtárat és az olvasást, ezért az iskolával és az óvodával is szeretnénk minél szorosabb kapcsolatot kialakítani.
1: A tagdíjakat a könyvtár és az egyesület fenntartására fordítják. A vezetőség közben már a következő lépéseken is gondolkodik, ugyanis szeretnének egy olvasó és könyvbarát szakcsoportot is létrehozni, ahol nem csak könyveket lehet kölcsönözni, hanem olvasni, beszélgetni és megosztani egymással az olvasmány élményeket is. Így a könyvtár nem csak a könyvek miatt lehet fontos a bajmokiaknak, hanem azért is, mert egy újabb helyet teremthet a közös programoknak és a találkozásoknak.
5: Szerintem egy aranykapu nyílt meg előttünk, úgyhogy ha minden jól alakul, akkor sikerül majd egy olvasó, könyvbarát szakcsoportot is létrehoznunk, ahol az emberek nem csak könyvet kölcsönözhetnek, hanem bejöhetnek, olvashatnak, beszélgethetnek, és megoszthatják egymással olvasmányaikat.
1: A tervek pedig ennél is tovább mutatnak. Szeretnék még otthonosabbá tenni a helyiséget, megoldani a téli fűtést és tovább gyarapítani a könyvállományt. Közben az egyesületben ősszel újraindulnak a néptánc foglalkozások is, az épület pedig a Betlehem Gábor alapkezelő ZRT támogatásával megújulhat. A tetőszerkezet hibáit, a beázásokat és a megsüllyedt szerkezeti elemeket is szeretnék még kijavítani.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak.

7 óra 51 perc van, kedves hallgatók, és a napindító második órájának a végéhez közeledünk, és tudják, ilyenkor szoktunk elfilozofálni arról, hogy mi a helyzet a határátkelőkön, mi a helyzet a közutakon. Rendőri információról képzeljék el, így szerda reggel, szeptember 30-án nem tudok beszámolni önöknek, még igazából valószínűleg alszanak, úgyhogy valószínűleg meg fognak jelenni, amint megjelennek a közutakon, én mondani fogom önöknek rögtön. Közúti információkról tudják, túlterhelt a Jován Mikity út a körforgalom lezárása vagy építése miatt, vagyis a Majsói híd lezárása miatt most nagyon-nagyon átterelődött a Jován Mikity útra, illetve a Kőrösi útra a forgalom, itt vezessenek óvatosan, és tartsák be mindenképpen a szabályokat. Egyébként gyakorta át szoktam sétálni, hazafelé, amikor sétálok, akkor már nem dolgoznak a körforgalom építésén a munkások, és akkor szépen átmászok ott az építkezésen, aztán figyelem mindig, hogy hogy haladnak a munkálatokkal. Hát már a patkákat rakják, úgyhogy már ki van igazából alakulva, hogy merre fognak menni az útvonalak. Szerintem igazából ezt be fogják fejezni bőven időben a Majsai hídnál lévő körforgalom építését, aztán fellélegezhetünk, kedves vasutas helyi közösségbeliek és maghetes helyi közösségben élők, várjuk már nagyon ezt a pillanatot. Na nézzük, mi a helyzet a szerb-magyar határátkelőkön, Szerbia és Magyarország között, Magyarországról Szerbiába. Hát itt igazából maximum 10 perces várakozásokról lehet olvasni a Border Watcher alkalmazásban, úgyhogy nem kell sehol számottevő várakozásra számítani a határátkelőkön. Kübekházarábén 10 perc, Bácsalmás Bajmok 10 perc, Bács-Szentgyörgy Rasztina 10 perc, és 10 perc még Herceg-Szántó Béreg. A horgosok azok 7 percet jeleznek itt, igazából azok se számottevőek. Nézzük, mi a helyzet innen oda. Na, itt van egy picit hosszabb várakozás. Szokás szerint Horgos 2, Röszke 2, a kis határ, az 15 perc. Nem jelentős, de ott azért gyakorta. Nekem az a nem kedvesebb határátkelőm egyébként, és a legkedvesebb határátkelőm pedig a Királyhal, a Másodhalom, ott most nincs információ, én ott nagyon ritkán tapasztalok negatívumot, úgyhogy innen oda is nyugodtan meg lehet indulni, 10 percnél, 15 percnél több várakozási idő nincs Magyarország irányába, szép idő van, a szabadnaposak ugorjanak át egy jó kis halászlére, sétáljanak egyet a Tiszaparton, menjenek az Árkádba egy kicsit zombulni, és aztán jöjjenek haza, meg lehet tenni, nagyon szép idő várható, és még a határon sem kell számottevő várakozásra számítani. Egyébként, ha már időjárás, Szabadkán és környékén 13 fokot mérnek, jelenleg ez egészen fel fog szökkenni, majd 25-ig, szikrázó napsütés vár ránk az elkövetkező egy hétben. Használják ki a jó időt, 7 óra 54 perc van, jövök 8-kor, a hír összefoglalóval, aztán stúdió vendégek is érkeznek még 10 óráig, meg még telefonos kapcsolásunk is lesz, úgyhogy koncentráljanak itt a 107,1 MHz-en.

0: 8 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Plast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
0: Ez pedig itt a hírek 8 órakor. Ma lejár a NISZ működési engedélye, miközben a MOL és a Gazprom nyelv tárgyalásainak határideje, valamint a jelenlegi szerb-orosz gáz megállapodás is lejár. A szakértői nyilatkozatok szerint azonban a szerbiai háztartásoknak nem kell tartaniuk a téli gázellátástól. A várakozások szerint a Szerbia és Oroszország közötti gáz megállapodást meghosszabbítják. Az üzemanyagpiacon ugyanakkor nagyobb bizonytalanságra lehet számítani. Az állami tartalékokból már 5000 tonna eurodízelt felszabadítottak, miközben az olajszármazékok szállítása nehezebbé és drágábbá vált. A következő időszak egyik legfontosabb kérdése így az lesz, hogy meghosszabbítják-e a NISZ működési engedélyét. Hamis villanyszámlákat tartalmazó e-mailekkel próbálják átverni az embereket Szerbiában, figyelmeztetett a szerbiai villanygazdaság. Az e-mailekben található linkekre kattintva személyes vagy banki adatokat próbálnak megszerezni. Az EBSZ közölte, hogy nem változtatta meg az elektronikus számlák küldésének módját, és a vállalat sohasem küld fizetéshez vezető linket tartalmazó értesítést. A szolgáltató arra kéri az embereket, hogy ha ilyen üzenetet kapnak, ne kattintsanak a linkre, és ne adják meg személyes vagy banki adataikat. Az esetről értesítették a Nemzeti Kiberbiztonsági Szervezet.

0: Tehát és a szerb belügyminisztérium kiberbűnözés elleni részlegét is. Újabb beruházásokkal bővül a gázvezeték hálózat Szabadkán és a környező helyi közösségekben. Radonovácon már zajlanak a munkálatok, így az ott élők a gáz bevezetéséhez szükséges kérelmet is átadhatják már. A szabadkai gázművek kommunális közvállalat idén 8 helyi közösségben összesen 13 kilométernyi hálózatot épít ki. A fejlesztések 325 háztartás számára teszik lehetővé a gázhálózatra való csatlakozást. A vállalat arra biztatja az érdeklődőket, hogy már a téli időszakban kezdjék el a szükséges dokumentáció beszerzését, hogy a következő fűtési idényben már gázzal fűthessenek.
1: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
2: A régió és a világ legfrissebb információi.
3: Itt az SMR-ben.
2: Reklám következik.
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
6: Csillogó mosolyra vágyik, nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a szabadkai Primus Dental Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dental Centrum.
7: Reklámot hallottak.

0: Választások 2026.
1: Folytatjuk a műsort, kedves hallgatók, 8 óra 6 perc van, és október 25-én parlamenti választást tartanak Szerbiában. A Vajdasági Magyar Szövetség az 5-ös szám alatt indul, 250 fős jelöltlistáján pedig a 24. helyen szerepel mai vendégünk Jarasz Anikó, aki pedagógusként, jelenleg ügyvezető oktatási államtitkárként tevékenykedik. Mit képvisel a VMS a következő parlamenti ciklusban, melyek a választási programjuk legfontosabb pontjai, és milyen ügyeket szeretne Jarasz Anikó képviselőként felkarolni? Ezekről lesz szó a következő percekben. Jó reggelt kívánok, köszöntöm a műsorban.
2: Jó reggelt kívánok, nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit.
1: No hát én oktatási államtitkárként ismertük meg az elmúlt időszakban, most jelöltként fogunk beszélgetni. Mit képvisel a pártja, és miért tartja fontosnak azt, hogy bejusson a parlamentbe?
2: A Vajdasági Magyar Szövetség, a Vajdasági Magyar Közösség érdekeit képviselte, és képviseli ma is, képviseli már több mint 3 évtizede. Valójában a Vajdasági Magyar Közösség jogainak az érvényesítését, az intézmények megőrzését és a szülőföldön való boldogulás feltételeinek a javítását tűztük ki célul a választási programunkban is. A Vajdasági Magyar Szövetség politikájának meghatározó eleme az önálló érdekképviselet. A programunk a közösségünk érdekeinek a képviselete mellett a családok támogatására, az oktatásra, a gazdaságfejlesztésre és a kisebb települések megtartójainak a növelésére helyezi ki a hangsúlyt. A parlamenti jelenlét lehetőséget arra, hogy magyar közösséget érintő kérdések közvetlenül megjelenjenek az országos döntéshozatalban, és itt nagyon fontos kiemelni azt, hogy egy-egy törvény elfogadásakor, a költségvetés kialakításakor és az országos intézkedések előkészítésekor fontos, hogy megjelenjen a magyar közösség, a mi közösségünknek az érdeke. A kérdés második részére válaszolva kiemelném, ugye, hogy az oktatás az, mint ahogyan ön is említette, amely a legközelebb áll hozzám, és azt gondolom, hogy ez az a terület, amelyben a legszívesebben tevékenykednék is, hiszen tanár vagyok, oktatási szférában dolgoztam, iskolában, a Magyar Nemzeti Tanácsban is, ugye 8 évet tevékenykedtem, ott is a legnagyobb hangsúly talán az oktatásra volt helyezve a munkám során, és azt gondolom, hogy az elkövetkezendő időszakban is ez lenne a legfontosabb számomra, hogy azokat az ügyeket vigyem tovább és folytassam, amelyeket az elmúlt időszakban tettem.
1: Az elmúlt időszakról csak néhány gondolat erejéig, mennyire volt fontos az, mennyire volt meghatározó az, hogy alapvetően egy magyar ajkú politikus államtitkárként az oktatási szférában tudott működni. Alapvetően nyilvánvalóan ez lehetőséget biztosított arra, hogy a kisebbség szempontjából fontos oktatási kérdések megjelenjenek, ugyebár?
2: Igen, igen. Tehát a legfontosabb volt az elmúlt időszakban az, hogy megtartsuk az oktatási rendszerünket, megtartsuk az oktatási intézményeinket, hogy megtartsuk a tagozatainkat, hogy megnyíljanak a kis létszámú tagozatok, és ezt őszintén és bátran mondhatjuk el, hogy sikerrel jártunk ezen a területen, hiszen minden tagozatot sikerült az elmúlt években megmentenünk, megnyitnunk, és már elmondhatjuk, hogy olyan önálló tagozatokat tudunk működtetni, és olyan önálló tagozatok indultak el most szeptember 1-ével is, ahol 3 és annál kevesebb gyermek van egy-egy tagozaton, tehát mind az általános, mind pedig a középiskolai tagozatokat zökkenőmentesen sikerült minden iskolában, minden kisközösségben megtartanunk és megnyitnunk, és azt gondolom, hogy ennek óriási súlya van, hogy az elkövetkezendő időszakban is odafigyelést kapjon, és hogy folytatása megmaradjon. Ezen túlmenően nagyon nagy hangsúly van fektetve a programunkban is, de az elmúlt időszakban is nagy hangsúlyt kaptak a tankönyvek, a pedagógusok továbbképzése, a gyermekeknek, a fiataloknak a továbbtanulása, a felsőoktatási intézményekre gondolok itt. Nagy hangsúlyt kap a programunkban a tehetséggondozás is, illetve a diákotthonoknak a fejlesztése, megépítése, ennek a hálózatnak a bővítése, és én azt gondolom, hogy egy-egy intézmény intézmény megmaradása, egy-egy oktatási intézmény egy-egy településen nem csak intézményi szerepet tölt be, hanem közösségi megtartó erővel is rendelkezik.
1: Alapvetően most egy jelölt listán szerepel 24. helyen. Ez alapvetően az elkövetkező időszakban politikusként vagy szakpolitikusként képzeli el önmagát, mint például mondjuk eddig?
2: Erre most nehéz válaszolni. Meglátjuk, hogy az eredmények mit hoznak október 25-e után. Én szívesen próbálom ki magam új területen is, hogyha úgy adja a lehetőség, vagy úgy kívánja a közösségünknek az érdeke. Szívesen folytatom azt is, amit eddig tettem, amivel eddig foglalkoztam. Nyilván nagyon sok mindent megtettünk már, nagyon sok mindennel tudunk dicsekedni is, és sok eredményt fel tudunk sorolni, de ugyanakkor azt is tudjuk, hogy nagyon sok feladatunk van még, akár az oktatás területén, akár más területeken is, amelyeket szeretnénk a jövőben még megtenni, elvégezni és folytatni.
1: Dübörög a választási kampány, mire kell számítani a folytatásban, mire helyezik a hangsúlyt?
2: Az elkövetkező időszakban a kampány ugyanolyan intenzív lesz, mint amilyen eddig volt. Szeretnénk a személyes találkozásokra fektetni a hangsúlyt, lakossági fórumokra, az különböző településeken felkeresni az embereket, az emberek között lenni, velük beszélgetni, az ő véleményüket meghallgatni, az ő gondjaikat meghallgatni, és azokra megoldásokat találni. Szeretnénk nyilván elmondani azokat az eredményeket, amelyeket az elmúlt időszakban elértünk, de ugyanakkor, mint ahogyan hangsúlyoztam is, tudjuk azt, hogy mindenhol, minden közösségnek vannak előremutató tervei, vannak előremutató céljai, és ezeket szeretnénk meghallgatni, és a továbbiakban képviselni, hiszen a tapasztalatok azt mutatják, magam is ezt tapasztalom, hogy a magyar közösségnek Belgrádban, a parlamentben, de ugyanakkor különböző minisztériumokban is csak akkor van érdekképviselete, hogyha a magyar közösséget magyar párt képviseli, és a Vajdasági Magyar Szövetség egy önálló listával induló párt, ahol 250 ember kapott helyet, különböző területeken dolgoznak ezek az emberek, különböző szakmával, különböző korosztályúak, és én azt gondolom, hogy mindannyian elkötelezettek a tekintetben, hogy a magyar közösség a magyar embereknek az érdekeit képviseljék az elkövetkezendő időszakban.
1: Jérasz Anikónak nagyon szépen köszönjük a beszélgetést.
2: Én köszönöm a lehetőséget.
0: Választások 2026.

0: Reklám következik.
1: Indítsd a tanévet tiszta látással. Őszi akciónk diákoknak és egyetemistáknak a Tóth Optikában. Most minden új dioptriás lencséhez díjmentesen adjuk a kékfényszűrő réteget, így új szemüvegeden legalább 2400 dinárt spórolhatsz. Foglalj időpontot a 024 551 045-ös számon. Tóth Optika. Hogy tisztán lásd, mi vár rád. 024 551 045. Legyen a mosolyod feltűnő, ne a fogszabályzód. A Szabadkai Nordend Fogászati Központban már elérhető az átlátszó fóliás fogszabályozás. Diszkrét, kivehető sínjei szinte észrevétlenül illeszkednek a mindennapjaidhoz. Kényelmetlen lenyomatvétel helyett korszerű digitális szkenneléssel készítünk pontos képet a fogsorodról, és személyre szabottan tervezzük meg a kezelésedet. Tedd meg az első lépést a magabiztos mosolyért. Foglalj időpontot a 024 561 112-es telefonszámon, vagy látogass el a nordend.rs weboldalra. Nordend. Mosolyt varázsolunk. 024 561 112.
2: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót, és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe, vagy honlapunkra a www.letsrebia.rs oldalra.
1: Reklámot hallottak.

0: Aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: Na nézzük ezeket a csodálatos deviza árfolyamokat, mert hogy kiadta a központi bank ma reggel is, hogy mennyit ér a dinár a mai napon a többi valutához viszonyítva. 1 euró a mai napon 117 dinár 51 para. Aztán nézzük, 100 jó magyar forint, 32 dinár, 3 para. Svájci frank, egy ilyen 124 dinár, 23 para. Akkor kedvezzünk a szabadkai orosz kisebbségnek, egy orosz rubel, 1 dinár, 23 para a mai napon. Reméljük, hogy hallgatnak ők is bennünket. Aztán a brit font a mai napon 137 dinár, 12 parát ér, és egy tengeren túli dollár 103 dinár 66 para a szerb központi bank hivatalos közép árfolyam listája szerint. Nem maradt más hátra, mint hogy zenéljünk egy kicsit, aztán itt van már a hét nap meg a magyar szó, és akkor megnézzük, hogy mit ír a sajtó.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Az önállomása.
2: No hát 8 óra 31 perc van, kedves hallgatók, és már itt van nálunk a jó kis magyar szó, meg a hét nap. Megnézzük, hogy mit ír a sajtó. Ma a hét nap nekem jobban tetszik egyébként, megmondom miért, mert nemes militicsi kulenek látszanak rajta nagy mennyiségben, és én igencsak szeretem az ilyen finom fajta felvágottat. Na de, kalandozunk vissza a magyar szóhoz, 60 dinárba kerül, és hát foglalkoznak sok-sok politikai dologgal. Ezeket én most nem fogom önöknek itt felsorolni, mert akkor rá kéne tennünk erre a műsor részre is azt, hogy választások 2026. Azt meg én nem szeretném, úgyhogy nézzük, mit ír a sajtó, ami nem annyira politika. Fékez, pedáloz, Magyar Kanizsa és Topolya 3-3, Zenta pedig 2 projekt támogatását nyert el a közlekedési titkárság kiírásán, írja a Magyar Szó. Aztán foglalkoznak azzal is, hogy volt minisztereket vettek őrizetbe Magyarországon. Ugye ez most foglalkoztatja a magyar közvéleményt, Hankó Balázs és Sesták miniszterek letartóztatása. Na és akkor itt vagyunk külpolitika rovatban, a Magyar Szó második oldalán. Kijev az orosz csapások célkeresztjében. Érdekes ez az ukrajnai háború, mert igazából mostanában nem nagyon hallunk róla, de az folyik egyébként. Ott halnak meg az emberek sorba továbbra is. Nem tudom, hogy mikor terveznek már ott ráhagyni ezzel a dologgal. Magyarországon az eurót 2033-tól szeretnék bevezetni, hogy ez most megvalósul-e, meglátjuk. Kitüntetik dr. Németh Lászlót, bátorság az egyházért emlékplakettet kap a bíboros belgrádi metropolita érsek. Erről is ír a Magyar Szó, lapozgatok hát tovább. Na hát igen, Alekszandr Šapić, belgrádi polgármester, elméletileg megütötte Tatjana Micić képviselőt, a Kréni Proméni képviselőjét. Hát Šapić szerint nem ütötte meg, Micić szerint megütötte. Nem tudom, meglátjuk, hogy mi fog ebből kisülni. Megmenekült a Vizer, a szerb légügyi hatóság elhalasztotta az új szabály alkalmazását. Ez érdekes sztori volt, ki akarták a Vizert paterolni Szerbiából, hát nyilván konkurenciát jelentett az egyébként jól működő Air Szerbiának, aztán most úgy tűnik, hogy mégiscsak marad majd a légitársaság itt Szerbiában. Szerbia jelentős gáztartalékokkal készül a térre, ismét a NISZ engedélyének a meghosszabbítását várják. Ez már igazából ez már egy szappanopera, kedves hallgató. Tehát hogy nem tudom, egy 20 év múlva lehet, hogy majd valaki kidolgozza szappanoperában a NISZ körüli drámákat, amit az elmúlt 2 évben zajlik. Úgy volt, hogy megveszi a MOL, most a MOL-ról nem hallunk semmit, akkor aztán ott volt egy kicsit arról szó, hogy arabok is bekapcsolódnak az üzletbe, akkor arról se hallunk semmit. Itt hosszabbítgatjuk, nem tudom, hónapról hónapra, 2 hónapról 2 hónapra az engedélyt, aztán igazából nem lépünk egyről kettőre. Nagyon kíváncsi lennék egyébként, hogy mi folyik itt a háttérben. Folyik biztos valami, akár csak a Duna. Új videóklippel jelentkezett az entai harsonás, hogy miről van szó, elolvassák szépen a Magyar Szóban. Aztán itt a Magyar Szó csak egy komoly hát összeállítást, rendezvény összeállítást dobtak össze. Angel Dreams Expo, akkor Falu Olimpia szombaton, akkor betyárnap, vasárnap, ingyenes szűrővizsgálatok a szívvilág napjához kapcsolódóan, mindről szépen olvashatnak a Magyar Szóban. Akkor több osztálytagnáló diáklétszám, Moholon mindössze 11 magyar elsős tanuló kaszte meg a tanévet. Hát, ez nem annyira jó hír, ha belegondolunk és tovább fonjuk a fejünkben. Egymásba kapaszkodva a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének délvidéki tagszervezetei találkoztak Topolyán, erről is tudósítanak a Magyar Szósok, itt van a műsorújság. Na igen, itt a végén foglalkoznak a magyar meccsel, de ki fog itt gólt rugni, kérdőjel a magyar északír mérkőzésről ír a Magyar Szó, hát az katasztrófa volt, szerintem vallatni lehetne azzal a mérkőzéssel. Szerencsém volt végignézni az egészet, 0-0 volt. Hát én remélem, hogy a magyarok legközelebb a pénteken a grúzok ellen játszanak, akkor jobban fognak teljesíteni. Na szóval, műsorúság is van a Magyar Szó legvégén, és érdekesség is a legutolsó oldalon. Párizsban egy feltehetően gal eredetű falat fedeztek fel. Tudják, legyen egy kis régészet is mindenképpen. Na, menjünk át a kulenokat megnézni közelebbről. A hét nap is jelentkezik ma. Szerda van, 70 dinárba kerül, és hát ugye Militicsen, nemes Militicsen kulen fesztivál volt a hétvégén, nyilván erre reflektálnak ezzel a tényleg jól kinéző főcímmel, címlappal. Lapozzunk bele az újságba. Világkép Fehérvári Csongor volt kollégánk, összedobott egy politikai, külpolitikai esemény összefoglalót itt az elején, akkor hogyha lapozok tovább, Markovics Anna Mária kolléganőnk arról írt, hogy hogyan ugrott át a szerb államfő Alekszandar Vučić az államfői székből a választási kampány közepébe. Akkor heti interjú Szarka Kittivel készült, Tóth Lívia készítette, zentai néptáncossal és oktatóval beszélgetett, a néptánc véget nem érő szerelem. No hát, lapozok itt tovább, és figyelem. Termés és a közösség ünnepe Horgoson, születi napok voltak, a Kullen Mennyország Militicsen, itt a kedvenc cikkem a mai napon, Kalinka Tamás dobta össze, és itt sokféle fajta finomságot is fényképezett, amikor készítette a riportot. Menjünk tovább. Közösségben lenni jó. A Csókai Móra Ferenc Magyar Művelődési Egyesület és a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség évadnyitó családi napot szervezett a Népművészet jegyében. Erről is írnak a hétnaposok. Akkor még vannak még itt? Újra megszerezni, majd továbbadni. A Vajdasági Magyar Ünnepi Játékok megnyitójáról Szerda Zsófi tudósított a hétnapnak. Aztán gondolták volna, hogy a Szabadkai Egyházmegyében 2026-ot Isten szolgája Stántik Tamás Gellért Karmelita atya évévén nyilvánították? Hát ez már pedig így van, és olvashatnak erről is egyebek között a hétnapban. Itt egy szép gondolat Horváth Ákos atyától. Felolvasom önöknek, nem lehet minden nap ünnep, címmel írt egy cikket. A nyár után a hétköznapok újra megtelnek rutinnal, ébresztővel, munkával, iskolával, bevásárlással, ugyanazokkal az utakkal és feladatokkal. Könnyű azt hinni, hogy az igazán jó élet valahol máshol a különleges pillanatokban történik. Pedig talán nem az a baj, hogy túl sok hétköznapunk van, hanem hogy túl gyakran csak át akarunk jutni rajtuk. No. Ez egy magvas gondolat szerintem, és mindenképpen elgondolkodtató. Ha nem tudják, hogy mit főzzenek, a hétnaposok megadják a tippet. Tarhonyaleves, kapros, tejfölös csirkemell, mozzarellás paradicsom és az aglegény kedvence című, vagy elnevezésű desszert is megtalálható itt a horoszkóp, aztán ilyen furcsaságok, hogy érzelmi kötődés a csillagjegyek tükrében. Hát aki hisz ebben, az mindenképpen olvassa el. Nem biztos, hogy van minden ilyen asztrológiai történetnek alapja, de hát na, kinek a papnő? Tóth Tibor természetesen sporttal is foglalkozott, sikerek célkeresztben, a Szabadkai Veterán Paraiász Klub 2007-ben alakult, velük beszélgetett Tóth Tibor. Vannak itt keresztrejtvényre vonatkozó részek is a hétnapban, tehát lehet agyat, tekervényeket edzeni. Természetesen itt van a hölgy is a legvégén, a férfi a kedvence, kedves férfi társak, kezdjék hátulról olvasni a hétnapot, mert itt legeltethetik a szemüket, szőke hölgy néz önökre vissza. És vannak viccek is, és tudják, mindig viccel szoktuk befejezni a lapszemlét így szerdánként. A hétnapból kiválasztottam egyet, figyeljenek, egy kicsit már mosolyognak, a célomat elértem. Szőke nő az Andrássy úton beugrik egy ott álló taxiba. Az Andrássy útra legyen szíves, már ott vagyunk, hölgyem. Hű, ilyen gyorsan, mennyivel tartozom? Semmivel. Hű, de olcsó. Ha, 8:40 perc van, ez továbbra is a 107,1 MHz.

Gyászjelentés következik a Szabadkai Magyar Rádióban szeptember 30-án szerdán. 71 éves korában elhunyt József Horváczky, Szabadka, Csát-Géza utcai lakos. Temetése ma 14 órakor lesz a Bajai úti temető házából. A Funeró temetkezési magánvállalat tájékoztatóját hallották, címük Szabadka, Karagyorgya út 2, telefonszám 55 44 33.

0: A legendák nálunk szólnak.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A 107,1 MHz-en.
0: A régi zenék hullámhossza.
2: 107,1 MHz.
0: A lemez.
1: A lemez.
0: Forog tovább.
1: Tovább. Tovább. Tovább.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a Szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
3: Reklámot hallottak.
0: 9 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
5: Ez pedig a hírek 9 órakor. Ma lejár a NISZ működési engedélye, miközben a MOL és a Gazprom nyeft tárgyalásainak határideje, valamint a jelenlegi szerb-orosz gáz megállapodás is lejár. A szakértői nyilatkozatok szerint azonban a szerbiai háztartásoknak nem kell tartaniuk a téli gázellátástól. A várakozások szerint a Szerbia és Oroszország közötti gázmegállapodást meghosszabbítják. Az üzemanyagpiacon ugyanakkor nagyobb bizonytalanságra lehet számítani. Az állami tartalékokból már 5000 tonna eurodízelt felszabadítottak, miközben az olajszármazékok szállítása nehezebbé és drágábbá vált. A következő időszak egyik legfontosabb kérdése így az lesz, hogy meghosszabbítják-e a NISZ működési engedélyét. Hamis villanyszámlákat tartalmazó e-mailekkel próbálják átverni az embereket Szerbiában, figyelmeztet a szerbiai villanygazdaság. Az e-mailekben található linkekre kattintva személyes vagy banki adatokat próbálnak megszerezni. Az apps közölte, hogy nem változtatta meg az elektronikus számlák küldésének módját, és a vállalat soha nem küld fizetéshez vezető linket tartalmazó értesítést. A szolgáltató arra kéri az embereket, hogyha ilyen üzenetet kapnak, ne kattintsanak a linkre, és ne adják meg személyes vagy banki adataikat. Az esetről értesítették a Nemzeti Kiberbiztonsági Szervezetet és a Szerb Belügyminisztérium kiberbűnözés elleni részlegét is. Újabb beruházásokkal bővül a gázvezeték hálózat Szabadkán és a környező helyi közösségekben. Radonavácon már zajlanak a munkálatok, így az ott élők a gáz bevezetéséhez szükséges kérelmet is átadhatják már. A Szabadkai Gázművek Kommunális Közvállalat idén 8 helyi közösségben összesen 13 kilométernyi hálózatot épít ki. A fejlesztések 325 háztartás számára teszik lehetővé a gázhálózatra való csatlakozást. A vállalat arra biztatja az érdeklődőket, hogy már a téli időszakban kezdjék el a szükséges dokumentáció beszerzését, hogy a következő fűtési idényben már gázzal fűthessenek. Sport. Fényes győzelemmel zárt a szereplését a magyar U19-es labdarúgó válogatott a 32. Stevan Vilotis Ciele emléktornán. Gerlicki Máté csapata a nemzetközi torna utolsó keddi fordulójában Szabadkán a Városi Stadionban lépett pályára a házigazda Szerbia ellen, és meggyőző 4-0-ás sikerrel fejezte be a tornát. A korábbi mérkőzéseken elért eredményekkel a Románia elleni 2-1-es győzelemmel és a Bulgária elleni 1-1-es döntetlennel

0: A magyar U19-es nemzeti csapat veretlenül nyerte meg az emléktornát. A második helyen a két győzelemmel 6 pontot gyűjtő Románia végzett. A harmadik pozíciót a két döntetlennel 2 pontig jutó Bulgária szerezte meg, míg a házigazda Szerbia 1 ponttal a negyedik helyen zárt. Végül az időjárásról: Szabadkán és környékén immáron 19 fokot mérnek. Marad a vénasszonyok nyara vagy indián nyár térségünkben. 25-26 fokig is emelkedett a hőmérő higanyszála. Szikrázó napsütés lesz ma. Bátran tervezenek szabadtéri programokat. Ez a szép idő egyébként kitart egészen a jövő hét végéig. Addig 25 fokos csúcsokra és szép napsütéses időre van kilátás, csapadék nélkül.
1: Hírműsorok óránként.
2: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
1: A 107,1 MHz-en.
2: Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívás.
4: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
5: Társadalmi célú felhívást hallottak.
1: Reklám következik.
6: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
7: Indítsd a tanévet tiszta látással. Őszi akciónk diákoknak és egyetemistáknak a Tóth Optikában. Most minden új dioptriás lencséhez díjmentesen adjuk a kékfényszűrő réteget, így új szemüvegeden legalább 2400 dinárt spórolhatsz. Foglalj időpontot a 024 551 045-ös számon. Tóth Optika. Hogy tisztán lásd, mi vár rád. 024 551 045.
5: Reklámot hallottak.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Ébredjenek friss hírekre és a régmúlt slágereire.
2: Napindító. Itt is vagyunk, kedves hallgatók, 9 óra 13 perc van, gyorsan, mielőtt rátérnénk a következő témánkra, az autós hallgatóinknak fogok kedvezni, mert hogy megjelentek a rendőrök, eddig pihentek, most viszont beugrottak a köztudatba, mert hogy Bajmoknál ott vannak a rendőrök egy radarral, egy háromlábú készülékkel a NISZ benzinkút után, és hát figyelik a Zombor felől érkezőket, úgyhogy ott mindenképpen közlekedjenek óvatosan, és Bajsa központjában is ott vannak a rendőrök, arról számolnak be az illetékesek. No, figyeljünk oda, vezessünk óvatosan, ne csak ott a rendőr van, tartsuk be a szabályokat. No, menjünk tovább, mert hogy, és most biztos meg fognak lepődni, a gazdasági kérdések világából egy egészen más pályára lépünk át, bár a vezetés, a stratégia és a felelősség ott is, itt is fontos. Mai vendégünk Karai László közgazdász, akit hallgatóink elsősorban ebből a szakmából ismerhetnek. Mostantól egy több mint 8 évtizedes múltra visszatekintő sportklub élén is bizonyíthat. A Spartacus Atlétikai Klub szeptember 25-i tisztúító közgyűlésen ugyanis Karai Lászlót választották a klub új elnökévé. Nem teljesen új terepe számára, korábban alelnökként és az igazgató tanács tagjaként is részt vett a klub munkájában. Hát köszöntöm a stúdióban Karai Lászlót, és elsősorban gratulálunk az új feladathoz.
3: Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm a meghívást is.
2: No, kezdjük egy olyan kérdéssel, ami talán mindenki feltenne. Közgazdászként már megszoktuk, hogy gazdasági kérdésekről beszélgetünk, infláció, pénzromlás, nyugdíjemelés, most viszont egy atlétikai klub elnökeként ül itt. Hát miért mondott igent a felkérésre?
3: Igen, ez egy nagyon ravaszfogós kérdés, hogy így mondjam. Én már több mint 30 éve az atletikai klubban tevékenykedek, mint igazgató tanácsi tag, vagy pedig alelnök, de hát általában az igazság az, hogy én az atlétikát nagyon kedvelem. Még a 72-es müncheni olimpia óta követem, és oda vagyok értem, el kell mondanom ezt ilyen őszinte szavakkal. Utána a lányom is hozzátett ehhez, aki szintén az atlétikai klub tagja volt, elég jó eredményeket érte, világbajnoksággal is kijutott, de hát ne beszéljek sok mindent erről, hanem arról, hogy az atlétikai klub számomra egy olyan közeg, ahol érdemes tevékenykedni. Nem könnyű. Ahogy már ön is említette, a pénzvilága az itt is jelen van, sőt, mint hatványozottabban, mert hát tudjuk, hogy az atlétika, mint egyéni sportág, nem a legpopulárisabbak közé tartozik a labdajátékok mellett, de mint alapsportág az úszás és a torna mellett megilletni az a hely, hogy nagyon is nagy figyelem forduljon felé. De hát Szerbiában úgy látszik, hogy más az orientáció, de én úgy gondolom, hogy mégiscsak van egy olyan alap érdeklődés, mert elmondhatom, hogy 158 klub van Szerbiában, tehát abból a Spartacus az egyik, amely hát igen jó eredményeket ér el. Sőt, hogyha a történelmet is megnézzük, akkor az első között volt a 40-es évek, tehát a világháború után, hihetetlen nagy nevekkel és hihetetlen nagy eredményekkel, sőt, vannak olyan eredmények is, amelyeket még a mai napig nem szárnyaltak túl a mostani atlétáink se.
2: 80 év hagyományát veszi át az új vezetőség. Mit tart ebből a hagyományból mindenképpen megőrzendőnek, és talán mi az, ami mondjuk változtatni kéne?
3: Igen, a klubnak az első sorban az volt a hagyománya, hogy csapatként jelentkezett úgy a háború utáni országos bajnokságokon, mint az 50-es, 60-es években is, úgy a terepversenyeken, mint a pályaversenyeken, és itt olyan jó eredményeket értek el, hogy tényleg a klubnak van erről jó pár kiadványa is, amelyben meg lehet ezt nézni, de én úgy gondolom, hogy az eddigi 90-es években és a 2000-es években kialakított irányzat, amely csak az egyének teljesítményére koncentrált, szeretném ezt most megint csak egy picit visszairányítani a csapat felé, tehát egy olyan csapatot megszervezni, amely az országos bajnokságokon tud szerepelni, és nem csak szerepelni, hanem jó eredményeket is elérni. Hát itt egy csapatépítéssel kell kezdeni, amelyet a legfiatalabbaktól kezdődne, és a serdülőkön át a felnőttekig juthatna el. Erre van is lehetőség, ugyanis egy nagyon jó alapedzői káderünk van, akik már olyan eredményeket tudtak felmutatni, amelyekkel konkurensé váltak a szerbiai és a vajdasági bajnokságokon. És itt szeretném kiemelni, aki a legfontosabb személye tulajdonképp és összetartója ennek a fiatal gárdának, az Ubori László, a 72-es müncheni olimpia szereplője és országos bajnoka. Ő a alfája és omegája ennek az edzői tevékenységnek, amely a Spartakuszon belül folyik, és a fiatalokkal való foglalkozásnak ő a legfontosabb egyénisége, és hogy a gyerekek annyira szeretik és annyira kedvelik azt a módszert, amelyel ő edzi őket, hogy napról napra bővül a tagok és a klub versenyzőnek a száma.
2: Munkakörülmények javítása is szerepel a tervek között, konkrétan ez mit jelent?
3: Igen, ahogy már mondtam is, hogy az egyéni sportágok nincsenek annyira felkarolva. Ez meglátszik a Szabadkai Városi Stadionon is, ahol főleg a futball viszi a prímet, hogy így mondjam, és az atletikai klub nem mondhatjuk, hogy nincsenek jó feltételei, de bizonyos sportágaiban, mint a dobószámok, egy kicsit kiszorultunk a főpályáról, mert ugyanis ott egy egész új rekonstrukció vette kezdetét és eredményét, hogy a futballpálya, az hát öntöző rendszere nem teszi lehetővé azt, hogy súlyokat, vagy pedig kalapácsot, vagy gerejt hajítsanak rá, és akkor az megsérteni. Hát így kiszorultunk a fő stadionról, ki a külső pályákra. Hát és ott is néha-néha akadályba ütközünk, és ezt szeretnénk most egy picit javítani, úgyhogy a dobószámokat kivinnénk az első pályára, és ott megint csak meg lehetne teremteni azokat a feltételeket, amelyekkel tulajdonképpen a Spartakusz büszkélkedett is, még az 50-es, 60-as években is, sőt, olyan versenyző is volt, aki olimpiára kijutott ebben a versenyszámban, dobószámban.
2: Beszéljünk egy picit a számokról. Hányan vannak most, mekkora létszámmal működik ez a klub? Most őszintén szólva egyébként ez is bizonyítja azt, hogy mennyire kevésbé van előtérbe helyezve ez az atlétika, hogy én őszintén szólva szabadkaiként így majdnem megkérdeztem, hogy egyébként a székhelyük az hol van, hol edzenek önök. Akkor ezek szerint ott a városi stadionban van az önök székhelye is, csak ezt nagyon kevesen tudják.
3: Na igen, ez is az egyik fő feladatként szerepel, abban, hogy a jövőben popularizáljuk az atlétikát, és hát azt el kell mondani, hogy mindig is az atlétikai klub a Városi Stadionban volt, ott van a pályánk is, kaptunk 8 éve, 2018-ban kaptunk egy új tartályborítású pályát, amely tényleg nagyon sokat jelentett számunkra, mert azelőtt a 78-as diákolimpiára volt az első borítás megcsinálva, úgyhogy ez egy nagy jelentőségű lépés volt, utána kaptunk felszerelés, egy részét, amellyel hát alapvető versenyeket tudunk rendezni, de sajnos hát nem sikerült még az atlétikai pályát az atlétikai világszövetség szabályai szerint szertifikálni, hogy így mondjam, és most ez egy fő feladatunk, reméljük, hogy ez sikerülni fog, mert akkor lehet majd csak igazán nagyobb versenyeket, és hát olyan neveket idehozni Szabadkára, akik esetleg tudnának még inkább a popularitásán az atlétikának mozdítani, mert látjuk most is, nem hiszem, hogy a hallgatók nagy része követte, de volt az atlétikai világ döntő Budapesten, hogy ott mennyire jelentőségű az, hogy nagy nevek gyűlnek össze. A stadion napról napra tele volt, és olyan eredményeket értek el a sportolók, hogy az tényleg világszínvonal volt, és az atlétikának egy nagyon-nagyon popularitás jellegű rendezvénye volt ez. Tehát a lényeg az, hogy legyenek nagy nevek, legyenek jó eredmények, és akkor a közönség is megjelenik. Tehát itt Szabadkán is az lenne a jó, hogyha tudnánk egy olyan 2-3 nevet felsorakoztatni. Habár van Szerbiában is, nem menjünk messzire, Kishegyesség Világos Adriánnát említve, aki szintén világszínvonalú versenyző, és ő is szívesen jönne Szabadkára, én azt tudom versenyezni. De itt az Angelina Topics, vagy pedig azelőtt az Ivana Spánovics, ők mind olyan nevek, akikkel, hát ez a sport mégiscsak fellendült, és egy picit populárisabbá vált a labdajátékokhoz képest, mint az előző években. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon lényeges elem. A klubnak most több mint 80 tagja van, és napról napra növekszik a szám, mert ahogy mondtam is, az edzők, új edzőink is vannak, fiatal edzők, akik egész más szellemben próbálnak hozzáállni a gyerekekhez, mert a gyerekek is változnak, ők is a mai világban más szellemben nevelkednek, más a figyelmi küszöbük, hogy így mondjam, ezeket a dolgokat az edzők megpróbálják követni, és hogyha ez a két-három elem összejön, akkor biztos, hogy lehet jó eredmény is. Csak még annyit, hogy most is van Szabadkán egy nagyon jó versenyzőnk, a Dario Basics Palkovics, aki most már két éve egymás után kijutott Európa-bajnokságra. Az idén első felnőttként a klub 80 éves, több mint 80 éves történetében egyéni számban a 200 méteren jutott ki az Európa-bajnokságra, és számunkra ez egy olyan nagy lépés, amely gondoljuk, hogy a továbbiakban is meghatározó lehet abban, hogy új tagokat és új példaképet tudjunk teremteni a klubban.
2: Új tagok, hogyha most valakinek felkeltettük mondjuk az érdeklődését, és mondjuk el szeretne kezdeni mondjuk gerelyhajítással foglalkozni, vagy nem tudom, bármely számmal, akkor mit kell tennie?
3: Fel kell hívnia az edzőket, vagy pedig esetleg megkeresnek, én megmondhatom a telefonszámot, és akkor utána én át tudom irányítani azokhoz a szakedzőkhöz, mert szakedzőink is vannak a dobószámokra és a futószámokra és a középtávra is. Úgyhogy megmondom a telefonszámot 063-534-331. Ez nem kell, hogy a reklám helye legyen, de jó lenne, hogyha minél többen jelentkeznek.
2: Abszolút.
3: És én köszönöm a lehetőséget.
2: Mert hát az emberek sportolnak, akkor igen, az sok jó dolog. Jó tesz a szervezetünknek, az egészségüknek, és önöknek is gondolom, hogy növekszik a létszám.
3: Természetesen, és ez nagyon fontos. Az alapja az egy jó klubvezetésnek, hogy minél több tagja legyen. Nagyon jó edzőgárdája kell, hogy legyen, mert tulajdonképpen az atlétika egy egyéni sportág, ahol az edzők mind azt jelentik a savát és borsát, hogy így mondjam, ennek a sportágnak, és természetesen az egyének felkészültsége, pszichikai, pszichológiai és fizikai adottsága is nagyon lényegesek. De hát ezt az edzők majd szépen mind kiaknázzák, és bizonyára megtalálják azt a sportág részt, amely az egyének megfelel és legjobb eredményeket tudná elérni. Ezt szeretnénk minél jobban fejleszteni.
2: Beszélgetés végére egy kérdés. Elnökként mennyire szeretne jelen lenni a mindennapi klub életben?
3: Sőt, ez követelmény, hogy így mondjam, mert én úgy látom, hogy a jelenlét és a szülőkkel való kapcsolat, ami nagyon fontos, mert a másik nagyon fontos eleme egy atlétikai klubnak az, hogy a szülőkkel jó együttműködés legyen. Nagyon sokat tudnak segíteni. És hihetetlen az a támogatási háttér, amellyel ők tudnak a versenyzőkön, a csapattagokon, hogy úgy mondjam, segíteni. Csak egy példát mondok, megint csak visszatérnék erre az atlétikai világ döntőre, ami Budapesten volt, mert jelen voltam, de hát ez nem ez a lényeg az egészben, hanem az a lényeg, hogy ott is a nagy versenyzők, a világsztárok mögött is a szülők ott vannak, a versenyen is, és támogatják őket, és szurkolnak nekik. És ez annyira lényeges, hogy ők ezt meghálálják egy olyan jó eredménnyel, vagy esetleg, ha más nem, pszichológiaiak felkészítik őket arra, hogy ezeket a nehézségeket túl tudják élni, át tudják élni, és olyan eredményeket elérni, amelyek hát a világszínvonalat tudják megütni.
2: No, hát akkor, kedves hallgatók, akár szülők, akár fiatalok, foglalkozzunk atlétikával, mert jó dolog. Karai Lászlónak pedig nagyon szépen köszönjük a beszélgetést.
3: Én is, és a klubnevőm is. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.

0: Választások 2026.
1: Politikai témával folytatjuk a napindítót itt a 107,1 MHz-en 9 óra 30 perckor. Javában zajlik a kampány az október 25-i parlamenti választásra. Az egyetemista lista, az egyetemisták győznek elnevezésű lista is megméretteti magát, amelynek egyik magyar jelöltjével, Krizmanics Imrével beszélgetünk a programjukról. Jó reggelt kívánok, köszöntöm a műsorban.
2: Jó reggelt, tiszteletem.
1: No, hát az első kérdés akkor végül is adja magát. Mik az egyetemista lista célkitűzései? Miért volt szükség ön szerint a lista megalakulására?
2: Mindenek előtt szeretném megköszönni a felkérést és a lehetőséget, hogy válaszolhatok a kérdéseikre, és tisztelettel köszöntöm a hallgatókat. Mármint a program, vagyis az egyetemista lista programjának alapja egy egyszerű, szerintem mégis lényeges elv. Helyre kell állítani azoknak az intézményének meg a működőképességét, amelyeket ma pártpolitikai érdekek sajátítottak ki. A rendszer korrupció, zsarolás, politikai ellenőrzés és társadalom valamennyi területén lévő feltétel nélkül engedelmeskedő kiszolgálók jellemzik. És ez a három fejezete tagolt program 14 pontban foglalja össze a lista elképzeléseit, az igazságszolgáltatás, a közféra, oktatás, gazdaság, foglalkoztatás, persze a természetvédelem és az egészségügy területén is. És mivel szerint olyan intézményekre van szükségünk, amelyek pártközpontok irányításától függetlenül működnek, olyan igazságszolgáltatásra, amelyben a törvény nem attól függ, hogy ki áll a bíróság előtt mondjuk, vagy olyan közpénzügyekre, amelyeket a polgárok ellenőrizhetnek. Továbbá olyan oktatásra és egészségügyre, amelyet az állam nem teherként kezel. Persze olyan médiára is, amely politikai nyomás nélkül működik. És végeredményben olyan helyi önkormányzatokra is, amelyekben a polgárok valóban érzik, hogy részt vehetnek az életüket meghatározó döntésekben. Nem ígérjük persze, hogy egyetlen választási ciklus alatt helyre lehet hozni mindazt, ami évtizedek alatt elromlott. A programon azonban már egy éve több száz szakértő dolgozik, akik pontosan tudják, hol és hogyan kell elkezdeni a változásokat. Ennél még talán fontosabb az, hogy itt nem pusztán a hatalmon lévők lecseréléséről van szó. Nem csak azért indulunk a választáson, hogy az egyik kormányt egy másikkal váltsuk fel. Azokat a szabályokat akarjuk megváltoztatni, persze amelyek lehetővé tették, hogy bármely kormány ekkora hatalmat szerezzen az intézmények és a polgárok élete felett. Mondtam már, hogy a program három részből áll. Az első úgynevezett Szerbia vagy Mafia, az igazságszolgáltatásra, a közpénzekre és a média működésére összpontosít. Többek között, most mondok egy részt, egy különleges ügyészségi rendőri egység létrehozását tervezünk. Célunk, hogy megszüntessük a bíróságokra és az ügyészségekre nehezedő politikai befolyást, mert ezt látjuk minden nap. Persze ezzel felülvizsgáljuk a belügyminisztérium működését is. Törvényt vezetnénk be az illegálisan szerzett vagyon eredetének vizsgálatára. Persze a közbeszerzésekben teljes átláthatóságot teremtenénk, és felül kell vizsgálni az állami beruházásokat. Még talán elsőként kellett volna mondanom, átfogóan felül kell vizsgálni a szerbiai elektronikus médiumokat szabályozó testületet, ez a híres REM, a szerbia rádió és televíziót, valamint a teljes médiarendszer működését, és be kell vezetni a függetlenség, illetve az átláthatóság demokratikus elvei alapján építeti médiákat. Ez szerintem nagyon fontos dolog. A program második rész címe a Tudásban az erő, ez szívem szerint nekem a legfontosabb.
1: Pont ezt akartam mondani, hogy egyetemi tanárként nyilván az oktatás témája kiemelt lehet az ön számára. Igen. Mit tart ezen a területen fontosnak?
2: Hát ez a rész, már akkor mondok még rólam egy pár szót, mert én biológiai professzor vagyok, és pályám során az oktatás valamennyi szintjén dolgoztam. Pályafutásom elején még két nyelvű általános iskolában tanítottam biológiát, magyar és szerb nyelven, hát talán ezek a piros és a budi szavai évek voltak szakmai pályafutásom legszebb évei. Továbbá a Természettudományi Intézetben dolgoztam több évig, és most már több mint 25 éve a Belgrádi Egyetem biológiai karán vagyok. Szóval ez a második rész nekem nagyon-nagyon tetszik, és ennek az egyik legfontosabb célja szerintem az oktatás mielőbbi korszerűsítése. És megint a pártalapú foglalkoztatás megszüntetése. Vagyis már a tanárok szakmai alapú pályázati rendszer bevezetése. Persze emellett támogatnánk a tudásalapú gazdaságot, a hazai vállalkozásokat, a mezőgazdasági termelőket. Ez már a második rész, hogy mondjam, összefoglalása. A harmadik rész, Szerbia velünk együtt növekszik, ez egy hosszú távú fejlesztés célozza, ami azt jelenti, hogy korrupció, zsarolás és bűnözés minimálisra csökkentése, mert sajnos ez a probléma talán a legsúlyosabb most Szerbiában. És persze fellépnénk az importőri monopóliumok ellen, nagyobb védelmet biztosítanánk a mezőgazdasági földterületeknek, persze a vízkészleteknek, kedvezményes lakhatási lehetőségek a fiataloknak, program utolsó pontja a gyógyszerárak jelentős csökkentése, falusi rendelők felújítása. Szóval most így sorolhatnám tovább, persze, de persze. Azt hiszem, hogy ez nem a legfontosabb pillanatnyilag. Tessék kérdezni.
1: Alapvetően egyébként hol lehet ezeket az információkat elérni az interneten? Mit javasol, hogy aki érdeklődik esetleg a lista tevékenysége programja tervei iránt, az mit keressen föl alapvetően?
2: Igen, az egyetemista lista, az egyetemisták győznek listája az interneten van, be kell csak a keresőbe írni, és mindjárt kijön
1: Az egész program tulajdonképpen.
2: Az egész program tulajdonképpen, igen.
1: 61. helyen szerepel a listán, úgy mi a terv? Úgy tűnik, úgy gondolják, azt prognosztizálják, hogy akkor ezek szerint ön be fog ülni a szerbiai parlamentbe? Össze fog jönni a 61. hely is, hogy bejusson?
2: Hát most ezt úgy mondom, én biológus vagyok, tanár vagyok, természetvédő. Én őszintén szólva egyáltalán nem gondolok erre. Ami a legfontosabb ebben a listában szerintem, hogy valamennyi jelöltje a saját szakterületén már bizonyított, elismert szakember. Nekünk egyáltalán nincs szükségünk arra, hogy ilyen módon vállaljunk szerepet a közéletben. De nem mi jelöltünk saját magunkat, hanem a hallgatók jelöltek bennünket, mi pedig vállaltuk, hogy eléjük álljunk. Azzal a céllal, hogy megvédjük azokat az alapvető értékeket, amelyeket már két évvel majdnem ezelőtt az újvidéki tragédia után megfogalmaztak. Szerintem nagyon fontos az is, hogy a listán szereplők mindegyike helyettesíthető. Rajtom kívül is számos biológus, ökológus, természetvédelmi szakember van, aki minden bizonnyal, sőt biztos vagyok, nálam is jobban tudná képviselni a programukat. És ez így jó szerintem. A kérdése konkrétan válaszol. Ha ez a program nem érdemel ki több mint 60 parlamenti mandátumot, akkor nem is ér semmit. És ebben az esetben legfeljebb összegpakolhatok, és ennyi idősen kereshetek magamnak egy olyan helyet a bolygón, ahol nem terveznek soha nem látott mértékű természetpusztítást, nem készülnek több millió tonna veszélyes és rákkeltő hulladék importjára és lerakására, és nem készítik elő a terepet, ahogy Szerbiában hulladék lerakó legyen. Ha Szerbia polgárai ezt választják, akkor biológusként személy szerint nekem itt már nem lesz többé dolgom, mert nem lesz mit még védenem.
1: Nagyban zajlik a kampány, így a beszélgetés végre beszélünk egy picit arról is. Biciklisztek az országot körbejárták, az egyetemisták promotálják a programjukat. Hogyan folytatódik a kampány, és ön személy szerint hogy vesz részt benne?
2: Igen, hát ez egy jó kérdés, hogy is fejezem ki magam. Ez számomra egy teljesen új ökoszisztéma, mondjam úgy. Nem mondhatom azt, hogy nagyon jól érzem magam, ellenkezőleg, de ez a kampány nagyon széles körű és erőteljes. Mivel fiatalok vezetik, tele van lendülettel és lelkesedéssel, és ez nekünk, nekem, idősebbeknek segít abban, hogy könnyebben átvészeljük a nem mindig kellemes pillanatokat. Természet- és környezetvédelmi szakértőként részt vettem a programok kidolgozásában, ez volt a múlt évben. Most pedig a lakosság felkeresésében programunk céljainak ismertetésében veszek részt, és így.
1: Krizmanics Imrének az egyetemista lista, az egyetemisták győznek elnevezésű lista magyar jelöltjének. Köszönjük szépen a beszélgetést.
2: Én köszönöm a lehetőséget.
0: Választások 2026.

0: Ajánló következik.
1: Vajdaság, készen álltok? Október 3-án, szombaton, irány Bácskos útfalva, ahol első alkalommal rendezik meg a vajdasági Oktoberfestet. Bajor hangulat, csapatjátékok, kulturális programok, és persze rengeteg zene vár minden korosztályt. Este 7-től a Mozaik Party Band csap a húrok közé, 22 órától pedig DJ Wright pörgeti tovább a bulit. A rendezvény házigazdája a Mofis ifjúsági tanács. Hozzátok a csapatot, és bulizzunk együtt! Október 3-a, Bácskos útfalva, Oktoberfest. Média támogató, a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

0: Itt a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Itt is vagyunk, kedves hallgatók, 9 óra 48 perc van, és hát elszaladt az idő. Az a nagy helyzet, hogy a napindító végéhez értünk, a búcsú pillanatai következnek. Ez pedig azt jelenti, mit jelent, hogy itt van már a stúdióban Búzás Zsuzsanna, mindjárt át is adjuk neki a szót, előbb azt el szeretném mondani, hogy a Lukoil benzinkútnál Palicson, ott vannak a rendőrök, és mérik a sebességet, figyeljenek oda. Bajsán is ott vannak a rendőrök, és Bajmokon, a Nisz benzinkútnál is ott vannak, és a Zombor felől érkezőket ellenőrzik. Szia Zsuzsi, mi lesz a mozaikban? Gyors váltás.
2: Szia Csaba, szép az idő, úgyhogy persze, hogy kint vannak ők is.
1: Kint vannak azok rossz időben is, ne viccelj már. Most őszintén. Na mi van, te betegeskedsz egy kicsit, vagy mi?
2: Nem, száraz a levegő, és most kapar a torkom,
1: persze.
2: De hát ez nem fog gondot okozni.
1: Igyál kefírt sokat.
2: Igen, van otthon kecske kefir, képzeld.
1: És segít. Szerintem az nagyon sokat segít az immunrendszer.
2: Szerintem
1: itt hülyének néznek egyébként. Én mindig szerdán, amikor vezetem a napindítót, amikor mondom az orvos meteót, elmondom, hogy szépen igyanak jó sok kefirt, mert hogy nagyon jót tesz az immunrendszernek, és sokkal ellenállóbbak vagyunk mi kefíresek a vírusokkal szemben. És szerintem ez teljesen így van.
2: Egyébként a másik, ami van otthon, az a szintén kecske szurutka.
1: Az is egy tejtermék igazából.
2: Van,
1: én annyira nem
2: van.
1: Szeretem, de...
2: És ez is nagyon jó, tehát...
1: Na, de a logikája az egésznek az különben, hogy a bélrendszert rakod rendbe azzal, hogy ilyen probiotikus cuccokat fogyasztasz, és a bélrendszeredben sokkal jobban felszívódnak a tápanyagok, és sokkal ellenállóbb lesz a szervezeted.
2: De egyébként akkor jó, hogyha ez nem ilyen túldolgozott kefir, tehát a legjobb, hogyha háztól veszed.
1: A legjobb nyilvánvalóan, vagy ha otthon készített kefir gombával, és tehintejből.
2: Meg a kombuhát imádtam nagyon.
1: Na, az nem tudom, micsoda.
2: Kombuha gomba, vagy kombucsa gomba. Az fekete tejával készül.
1: Bravo.
2: És szintén nagyon-nagyon finom, csak hát ez pepecs, úgyhogy amikor mondjuk egész napos vagy, vagy délutános vagy, és akkor megvan az, hogy a időpontra este 8-kor kell szűrni, és te meg hazaérsz este 10-kor, akkor már az ott bukta.
1: De
2: sajnos nekem
1: biztos,
2: nem jön össze.
1: Biztos, hogy van ebben valami egyébként. Ez én tényleg minden hallgatónak ajánlom, nagyon jó. Én mondjuk konkrétan most a pannomba éppen mondtam reggel, sokan betegek egyébként a környezetben. Többen kidőltek, ilyen 5-6 ember is kidőlt, át kell variáljuk a beosztást. És azt tapasztalom, hogy a környezetemben nagyon sokan betegek alapvetően, ilyen megfázás, meg influenzás tünetek, stb. És én meg mindig, és akkor lekopogni, vagy nem tudom, és egy átvészel egy kis orfolyással, kettőt köhintek. Pontosan így volt. Igen,
2: pont, egy hete.
1: Pont egy hete. És igazából ugyanúgy végeztem a munkámat, a dolgomat, ahogy eddig is, csak annyi, hogy egy kicsit... Na, és ezt én tulajdonítom, hogy kefírt fogyasztok rengeteg, hogy fogyasszanak kefírt. Nem vagyok egyébként az Imléknek a beépített embere, vagy mit tudom, nem kapok plusz juttatást, de csak jót
2: akarom. Szomszéd bácsi tehenétől tessék tejet vásárolni, és otthon készíteni kefírt.
1: Legyen így, és mi lesz a mozaikban?
2: Mozaikban nem ilyen téma lesz.
1: Lehetne
2: egyébként
1: pedig.
2: Nekem más immunerősítő ötletem van, de az már gyógyászati reklám. Na, szóval népzenei találkozóra készülünk,
1: bravo.
2: Azután nyugdíjas hírekkel érkezem, mert hogy ugye azért a télire valót jó most már bespájzolni.
1: Mitől nyugdíjas hír ez?
2: És hát azért, mert a Horgosi Nyugdíjas Egyesület elintézte azt, hogy sikerüljön a nyugdíjasoknak, a tagoknak természetesen a tűzifát elintézték, és akkor részletre tudják fizetni. Illetve hát a Horgosi Nyugdíjas Egyesületben, de szerintem a többiekben is biztosítják például a krumplit kedvezményes áron.
1: Ez egy teljesen jó dolog.
2: Az élőpontyot kedvezményes áron, úgyhogy meg hát ugye az őszi programok, mert azért kikapcsolódni továbbra is kell.
1: Kell hát.
2: És ha már kikapcsolódunk, akkor Magyar Kanizsa Község októberi programjait is ismertetjük, ami nagyon színes lesz és sokoldalú. És hát készülünk a hétvégére, minden út Ludasra vezet, szombaton lesz Falu Olimpia, vasárnap pedig Betyár nap és főzőverseny.
1: Egy hárnapot.
2: Utána majd délután letáncoljuk mindezt. Háromfajta bográs lesz, képzeld. Birka, marha és sertés.
1: Le a kalappa. Ki mit választ? Van, aki szereti a birkát,
2: nekem egyikkel sincs gondom. Tehát én mind a hármat szeretem. De én mindig szoktam mondani, hogy kevés az az étel, amit nem eszek meg. Az egyik a paradicsomos káposzta.
1: A másik a pacal.
2: Azt imádom.
1: Na jó, oké, azt hittem, hogy eltalálom.
2: Nem sikerült. Falusi lány vagyok. Imádom a pacalt, főleg, hogyha van benne elvétve 2-3 köröm is, disznóköröm, úgyhogy az az ilyen ragadós.
1: Őrület.
2: Úgyhogy a vadasoktól kezdve a halasokon keresztül nálam minden jöhet, a paradicsomos káposzta az nem.
1: Na, nálam meg a töltött paprika nem.
2: Áú, azt imádom.
1: Viszont a szármát megszeretem. Na, ne beszéljünk ételről, mert éhes vagyok. Alapvetően zárjuk le a műsort. Szeptember 30-án hallottak a napindított kedves hallgatók, meg Buzár Zsuzsit itt a végén.
2: Szeptember végén.
1: De ne sírjanak, nem kell karba dőlni. Zsuzsi,
2: sajnos én nem búcsúzom, csak Csaba.
1: Mondja a folytatásba, és a magáét az biztos hallhatták, hogy színes műsor struktúrával készül. No hát, nem fog elhallgatni a rádió, Bíró Tamara óránként hírösszefoglalókkal érkezik, szépen 16 óráig megszakítja Zsuzsit, és aztán jön Manó, Manó bátor, meg lehet jó kis zenei kéréseket kérni, vagy zenéket kérni, ő meg teljesíti a zenei kéréseket, hogy szépen fogalmazzunk, 18:24 perckor lesz, így igaz, 18:24 perckor lesz napnyugta, nézzék meg közösen romantikusan, mi pedig búcsúzunk, az adásvezető technikus Sóti Tamás marad még, a mai műsor megálmodója Kasszoli Violetta,
2: Rafek Violetta
1: kisasszony, ezt már harmadszor játszom el a mai napon, remélem, hogy a következő alkalommal már sikerülni fog eltalálni, én pedig Bálint Csaba vagyok, meg voltam is, jövő szerdán is még találkozunk, jó mozaikozást, jó rádiózást itt a 107,1 MHz-en, viszont hallásra!

0: 10 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara.
4: Választások 2026.
3: Megkezdte a november 8-ai nemzeti tanácsi választásokon való induláshoz szükséges támogatói aláírások gyűjtését a Vajdasági Magyar Újrakezdés, közölte a lista vezetője Mezei Zoltán és a VMU. A támogatói aláírásokat a héten több vajdasági településen is várják. Szabadkán ma, október 1-én és 2-án a Korzón található újrakezdés irodában lehet aláírni, emellett a Sántíty utcában is lesz aláírásgyűjtés. Hajdújáráson, Palicson, Csantavéren, Bácskos Útfalván, Magyarkanizsen, Zentán, Óbecsén és Topolyán szintén meghatározott időpontokban várják a támogatókat. Az aláíráshoz személyi igazolvány szükséges. A támogatói aláírásgyűjtés helyszíneiről és időpontjairól a részleteket a Vajdasági Magyar Újrakezdés Facebook oldalán érhetik el az érdeklődők, de honlapunkon a pannonrtv.com-on is megtalálhatók. A szerbiai büntetés végrehajtási intézetekben 29 szavazóhelyet alakítanak ki az október 25-i előrehozott parlamenti választásra. Erről a köztársasági választási bizottság döntött. Vladimir Dimitrievicja, a testület elnöke közölte, az igazságügyi minisztérium javaslata alapján jelölték ki a szavazóhelyeket. Egyelőre ugyanakkor nem lehet tudni, hogy külföldön mely országokban és városokban szavazhatnak majd a szerbiai állampolgárok. Dusan Dinčić, a RIK tagja szerint a külügyminisztérium még nem küldte meg a külföldi szavazóhelyek kialakítására vonatkozó javaslatát a választási bizottságnak. A külföldön tartózkodó választópolgárok október 3-áig jelezhetik, hogy külföldön kívánnak voksolni. Egy szavazóhely megnyitásához főszabály szerint legalább 100 bejelentkezett választó szükséges, de a RIK külön döntéssel ennél kevesebb jelentkező esetén is engedélyezheti annak kialakítását. Nem kíván televíziós vitát folytatni Alekszandar Vučićjal Ilija Srdanović, az Egyetemisták győznek nevű választási lista vezetője. A politikus a Danas című napilapnak azt mondta, szerinte Vučić azért hívja őt vitára, hogy a választási küzdelmet kettejük személyes összecsapásaként mutassa be. Srdanović úgy fogalmazott, a diákmozgalom nem egyetlen ember köré épül, ezért nem kíván hozzájárulni ahhoz, hogy a kampányt közte és a volt államfő közötti párharcként ábrázolják. Hozzátette, egészségügyi kérdésekről kész vitázni, mivel orvosként ezen a területen rendelkezik szakmai tapasztalattal. Az egyetemisták listavezetője arról is beszélt, meggyőződése, hogy Alekszandar Vučić lemondását követően nem tér vissza miniszterelnökként a végrehajtó hatalomba.
4: Választások 2026.
3: Minden évben szeptember 30-án ünnepeljük a Magyar Népmese napját, amelynek célja, hogy megőrizzük és

0: továbbadjuk a magyar népmesség gazdag hagyományát. Az ünnepnapot Benedek Eleknek, a magyar meseirodalom egyik meghatározó alakjának születésnapján tartják. A népmesség generációkon keresztül öröklődtek, és nem csak szórakoztatnak, hanem fontos értékeket és tanulságokat is közvetítenek. Történeteikben gyakran jelenik meg a bátorság, a kitartás, az igazságosság és a jó győzelme. Ezen a napon a legtöbb magyar lakta területen mesemondással, felolvasásokkal és közös mesehallgatással idézik fel ezeket a történeteket.
1: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén jelenleg 22 fok van, túlnyomóan napos és meleg idő várható ma Szerbiában, napközben többnyire derült időre számíthatunk, Vajdaságban is sok napsütésre készülhetünk, a hőmérséklet 24 és 26 fok körül alakul.
2: Közélet.
3: Közélet.
2: Politika.
3: Politika.
2: Kultúra.
3: Kultúra.
2: Sport.
3: Sport.
4: Hogy ne maradjon le semmiről.
5: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió műsorát.
6: Reklám következik.
7: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
8: Csillogó mosolyra vágyik? Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget! Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
9: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
10: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
9: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
10: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
9: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
11: Reklámot hallottak.

0: Közérdekű információk,
1: időjárás,
0: közlekedési hírek,
1: határhelyzet.
2: Ez a Mozaik.
1: Színes hírek a szürke hétköznapokban.
0: Mozaik.
1: Mozaik.
2: A legtöbb információt nálunk hallják.
3: A 107,1 MHz-en.
4: Mozaikos szép napot kívánok a hallgatóknak. Szeptember 30-án, a hónap utolsó napján hamarosan egy újabb ember veszi kezdetét, az október, majd érkezik a november és a december, de ennek az első embernek itt a vége a mai nappal. És hát a mai napon a jeromosok ünneplik névnapjukat. Botswana Köztársaság nemzeti ünnepe van, ez minket annyira nem érint. És Magyarországon a helyi önkormányzatok napja van. Na de nézzük, hogy mi az, amivel mi foglalkozunk. Ugye az imént már említettem, hamarosan őszi népzenei találkozó programját ismertetjük. Nyugdíjas hírekkel érkezünk 11 óra után, Magyar Kanizsa községbeli októberi programokkal, és egy hétvégi ludasi színes hétvégével, betyárnap, főzőverseny, falu olimpia, ami várja a ludasra látogatókat, majd 14 órát követően táncolunk, és megtudjuk, hogy miért jó a tánc, nem csak fiatalon megtanulni, hanem akár idősebb korban is. Jó vételt és kellemes rádiózást kíván Búzás Zsuzsanna.

Sting felvétele után karbantartási munkálatok, áramszolgáltató híre. Tornyoson, a Pusin tanyán és a környező tanyákon délig nincs áram. Bácskosútfalván, a Petőfi Sándor utcában és környékén 14 és 16 óra között számíthatnak áramszünetre, míg a Bajsai úton és környékén 17 és 18 óra között nem lesz áram. Magyarkanizsán a Lilium, a Kozarafa iskola, Vízmű, a Réti, Táncsics Mihály, Nosíty, Boris Tankovics, Zentai úton, Split utcában, Zöldkör úton délig nincs áram. Bajmokon a Tomislav király, Tisztás, Zágráb és Márko Oreskovics utcákban 13-ig nincs áram. Szabadkán a Zagorje, Split, Radojka Lakić, Jesenica, Izidora Szekulić, Titográd, Jován Dučić, Jelena Tjetkovics, november 10-e, Északi és Gyevgyelije utcában, Radonováci tanyákon, Kisradonováci tanyákon, a Kőrösi úton és a Majsai úton 13 óráig nincs áram. Palicson, a Pálma utcában, a Radonováci utcában, a Rét utcában, valamint a Fehérgalom testvériségegység, Pestcsara és Rumenka utcákban, Gesztenye és Muskátli utcákban nincs áram 11-15-ig, Hajdújáráson pedig a Hajdújárás utca 255, 55 per A, 56, 58, 59, 60, 60 per A és 277-es számok alatt nem lesz áram 11 és 12 között. Csantavéren, a Felszabadulás utcában, Köztársaság téren, Szabadság téren, Vörös Csillag, Mose Piede, Kis, Nikola Tesla, Zentai, Topolyai, Május 1-e, Szent Tamási utcákban, valamint Ady Endre, Jönöá, Titó Marssal, Petőfi Brigád téren és a Szőlőskertekben 13 és 14 óra között nem lesz áram. Visszatérünk Hajdújárásra. Boris Kidrics, Ifjúsági Brigádok, Kosztolányi Dezső, Hajdújárás, Vasút, Körösi, Gorsa, Hevérsor, Vágnársor, Kastélyút, Stipityút, Milinkovicssor, Feketessor, valamint a felsorolt utcák környékén található tanyákon nem lesz áram 13 óra 10-től 14 óra 10 percig. A részleteket megtalálják a panonrtv.com-on.

0: ajánló következik.
1: Betyárnap és főzőverseny október 4-én vasárnap a Ludasi Vásártéren. Marha, sertés és birkapörkölt főzőversenyre nevezhetnek a csapatok. Jelentkezés és információ a 024 229 419-es telefonszámon. Munkanapokon 13 óráig. Finomabbnál finomabb falatok, jó hangulat és fergeteges családi szórakozás vár mindenkit Ludason október 4-én vasárnap. 024 229 419.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban. Kérdessen
0: ön is. Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223 a hívható telefonszám. Felvásárolnak porcelánfigurákat, nippeket, kristály és résztárgyakat, festményeket, gobleineket, karórákat, zsebórákat és faliórákat, valamint régi könyveket, fémből készült gyermekjátékokat és még sok mást. Érdeklődni a 063 699 224-es telefonszámon lehet. 063 699 224 a hívható telefonszám. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannon RTV honlapján is, a www.pannonrtv.com-on.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-től, valamint délután 13:30-től és 16:30-től.
1: Hétvégén 21:30-től és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: A Mozaik folytatásában Bács-Kossuth-falvára invitáljuk a hallgatókat, ugyanis október 2-án pénteken immáron 14. alkalommal szervezik meg az őszi népzenei találkozót. Ennek programjáról Tímár Gabriellát, az Ady Endre Művelődési Központ elnökét kérdezem. Szép jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok én is a hallgatóknak!
0: Timáron 14. alkalommal szervezik meg ezt a népzenei találkozót, és az idén is nagyon színes lesz, hiszen több településről több csoport érkezik.
1: Így igaz, tehát 17 órára október 2-án szeretettel várunk mindenkit a Bács-Kossuth-falvi színházba egy jó kis népzenei programra, hiszen a környékbeli dalkörök, kórusoknak a találkozója lesz. Hagyományosan megtartjuk mindig így október környékén ezt a találkozót. Ismét jönnek Gunarasról, Bajmokról, Péter Évéről, egy új csoport, aki eddig nem volt, Óbecséről, Pacséről, Bajsáról, Topolyáról, és lesz egy külföldi, egy mélykúti csoport is, illetve hát majd bemutatkoznak a mi két tánccsoportunk, a Kalamajka és a Ciberke néptánccsoport is. Azt gondolom, hogy aki rászánja ezt a péntek délutánját, az egy jó kis népzenei élményben részesül a Bács-Kossuth-falvi színházban.
0: Ráhangolódik a hétvégére.
1: Így van.
0: Egyébként mekkora hagyománya van Bács-Kossuth-falván a népzenének, a néptáncnak?
1: Hát a Művelődési Központnak ugye régebben is igaz, hogy akkor férfi daládája és cicera zenekara volt, tehát nagyon jó hangú férfiak képezték ezt a daládát, és nagyon sokáig nagyon nagy minőséggel űzték a népzenét és a népdalt. Hát előregettek sajnos, és elmaradoztak, és megszűnt ez a daláda. Egy bizonyos idő után fiatalítás nem tudott megvalósulni valami oknál fogva, és hát aztán voltak kísérletek, persze ilyen gyerekcitere zenekart próbáltunk alakítani több-kevesebb sikerrel, de igazából ezek elmentek máshova iskolába gyerekek, és nem tudott tartós lenni, illetve nem volt elég kitartás, ez nem sikerült.
0: Igen, ez jellemző. Viszont
1: hát sajnos igen, de hát azért próbálkozunk. Általában vannak a néptáncos lányokból lányka kórus is, akik aztán valameddig tudnak működni, akkor aztán jön a következő generáció, de hát erre azért most próbálunk figyelni, hogy mindig legyen, aki népzenével is foglalkozik. Illetve hát a Nosztalgia tánccsoportunkból annó, mikor már okafogyottá vált, hogy koreográfiát tanuljunk, mert kevesen lettünk, akkor viszont áttértünk arra, hogy népi éneket tanuljunk, és így alakult meg a Rezed asszonykórus. És hát már a daláda, tehát a férfi daláda még működött, elkezdtük szervezni ezt az őszi népzenei találkozót, és hát azóta ennek a megszervezése minden évben sor kerül. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy ezzel foglalkozzunk, és a népzenének is teret adjunk, ugyanúgy, mint a néptáncnak, vagy a kézművességnek.
0: Így van, hiszen nincs is szebb a hagyományápolásnál. Én nagyon szépen köszönöm az információkat, tehát 14. őszi népzenei találkozó Bács-Kossuth-falván pénteken 17 órától a színház teremben. További sikeres munkát, és kellemes hétvégét kívánok majd.
1: Köszönjük szépen!

0: Önnek is megette az autórádió a kedvenc kazettáját a 80-as években?
1: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit. Szabadkai Magyar Rádió.

0: Búcsúzhat a nyár, osonhat az ősz, tombolhat a tél.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Télen-nyáron a legnagyobb magyar slágerek szólnak.
2: A legnagyobb magyar slágerek szólnak.
1: A 107,1 MHz-en.

0: 11 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. Ma jár le a NISZ működési engedélye, miközben a MOL és a Gazprom-Neft tárgyalásainak határideje, valamint a jelenlegi szerb-orosz gázmegállapodás is lejár. A szakértői nyilatkozatok szerint azonban a szerbiai háztartásoknak nem kell tartaniuk a téli gázellátástól. Az udvarnoki gáztárolóban mintegy 450 millió köbméter, Magyarországon pedig további körülbelül 500 millió köbméter szerbiai tartalék áll rendelkezésre. A várakozások szerint a Szerbia és Oroszország közötti gázmegállapodást is meghosszabbítják. Az üzemanyagpiacon ugyanakkor nagyobb bizonytalanságra lehet számítani.
4: Választások 2026.
3: Támogatja a Vajdasági Magyar Újrakezdés listáját a Magyar Nemzeti Tanács megválasztásán a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége, közölte a VMU. A szervezet közleménye szerint kulcsfontosságú számukra, hogy programjukat, szakmaiságukat, listavezetőjük személyét és tiszta értékrendjüket a legrégebbi önálló vajdasági magyar politikai szervezet is felvállalta. A megállapodás értelmében az 1990-ben alakult 36 éves múltra visszatekintő VMDK 5 szakmai alapon kiválasztott saját jelöltjével erősíti meg az újrakezdés listáját. A közleményben hangsúlyozzák, hogy a VMDK demokratikus hagyománya és politikai tapasztalata az újrakezdés újító szellemiségével egyesül, amely célja, hogy felszabadítsa a közösséget a félelem légköréből és elhozza a vajdasági magyar politikai rendszerváltást.
4: Választás 2026.
3: Ursula von der Leyen ma megkezdi nyugat-balkáni körútját, az Európai Bizottság elnöke Tiranában kezdi látogatását, majd Koszovóba, Montenegróba és Észak-Macedóniába utazik. Szerbiát és Bosznia-Hercegovinát ezúttal nem keresi fel a közelgő parlamenti választások miatt. A tárgyalások középpontjában a nyugat-balkáni országok európai integrációja, valamint a 6 milliárd eurós uniós növekedési terv áll. Von der Leyen emellett több uniós támogatással megvalósult projektet is meglátogat, köztük egy felújított iskolát, egy vasúti beruházást és egy új koordinációs központot. Fával és földgázzal fűthetnek a legolcsóbban a szerbiai háztartások a 2026-27-es fűtési szezonban, míg a villamos energia közvetlen felhasználása kerül a legtöbbe, derül ki a szerbiai energiaügynökség számításaiból. Egy átlagos 60 négyzetméteres lakás 20 Celsius fokra történő felfűtéséhez napi 16 órás fűtéssel és 180 napos szezonnal számolva mintegy 9000 kWh energiára van szükség. A kedvező báron beszerzett tűzifával és korszerű kályhával egy teljes szezon körülbelül 60 ezer dinárba kerülhet. Földgáz használata esetén 59.500 dináros költséggel számolhatnak a háztartások. A pelletfűtés ugyanakkor jelentősen drágult, mintegy 114 ezer dinárba kerülhet, ami 50%-os növekedés az előző szezonhoz képest.
2: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén jelenleg 23 fok van, túlnyomóan napos és meleg idő várható ma Szerbiában, Vajdaságban is sok napsütésre készülhetünk, a hőmérséklet pedig 24 és 26 Celsius fok között alakul.
5: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
6: Friss hírek minden órában.
7: Szabadkai magyar.

0: Rádió. Reklám következik.
1: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrebia.rs oldalra.
2: Reklámot hallottak.

0: Belünk teljes lesz a kép.
1: Mozaik.
2: Hallgasson bennünket.
3: A 107,1-en.
4: Mozaik.
5: Minden terítékre kerül.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
6: És a mozaik második órájába léptünk, benne pedig hát a fiatalok figyelmét kérném, de természetesen a szülőkét is, mert a fiatalok olyan programban vehetnek részt, és olyan információkhoz juthatnak, amit jó lenne, hogyha a felnőttek is tudnának, úgyhogy majd tessék kikérdezni a gyerekeket kicsit később. Nos, miről is van szó? Hát nem másról, mint a gyermekhétről, amely a Szabadkai Zsinagógában lesz megtartva, és hát állandó vendégünket, Illés Hajnalkát kérdezem a programról. Köszöntelek!
7: Köszöntelek én is téged és a rádió kedves hallgatóit, ez az állandó vendég.
6: Ez jól annyira esett. Kedves, mert ugye hát mi, ez azt jelenti, hogy tele van a zsinagóga programmal, és így színesebbnél van. Színesebb, mert most volt egy koncert, de én már láttam egy következő koncerteket is. Sőt, folyamatosan hallom, hogy igény van a koncertekre, és nagyon-nagyon szép programokkal várjátok a látogatókat. Hétköznap is ugye nyitva van a zsinagóga ajtaja, érdemes már csak azért is bemenni, hogy egy picit az ember lelkileg feltöltődjön, és érezze azt a kisugárzást, ami az épületen belül éri. De hát most a legkisebbek is megtapasztalhatják, hogy milyen csodás épületünk van, milyen csodás múlttal rendelkezik, és egy nagyon-nagyon szép gyermekhét programot szerveztetek. Hát nézzük az első napot.
7: Az az igazság, hogy az imént, amikor rákérdeztél, hogy már hanyadik éve szervezük, hirtelen rajta kaptál, mert nem is, nem
6: hát
7: is
6: hagyományos.
7: Tudom. Vissza, hagyományt teremtettünk belőle, mert hogy láttuk mekkora az igény arra, hogy gyermekhéten megnyissuk a zsinagóga kapuit, ugye amúgy is nyitva tartunk, de most visszamenőleg tavaly óta hétfőn is kivételesen nyitva leszünk, tehát a gyermekhét folyamán nem a 4 munkanapra számíthatnak az iskolák, hanem 5-re, és hétfőre szerveztünk már tavaly is egy megnyitó ünnepséget, tavaly előtt is volt, és azt gondolom, hogy ennek is egy nagyon szép visszhangja volt, mert hogy amikor megnyitunk egy ünnepélyes alkalommal, találkozással egy többnapos rendezvényt, akkor annak megvan az ünnepélyessége is, hogy most útjára indítottuk. Így lesz ez idén is, október 5-én 10 órától lesz a gyermekhét ünnepélyes megnyitója a Szabadkai Zsinagógában, amely esemény 10 órakor kezdődik, és két érdekességet is szeretnék ezzel kapcsolatban bejelenteni, amellett, hogy várjuk az óvodát és iskolás gyermekeket, vendégeink is lesznek. Idén is, a tavalyi évhez hasonlóan Gyivánovics Dániel, a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány Igazgató Bizottságának elnöke jön, és Szabados Róbert úr, a Szabadkai Zsidó Hitközség elnöke. Ugye nem is vendégek, mert hogy otthon vagyunk mi mindannyian, és mindenki a maga módján be fogja mutatni egy picit az épületet, elbeszélget majd a gyermekekkel. Ott lesz én jó magam is, de a fő vendégünk idén egy 10 éves kisfiú, Saláta Ugrai Lázár, aki egy 7-8-10 perces zongora játékkal fog kedveskedni a megnyitó ünnepségen megjelent gyermekeknek.
6: És az a jó, hogy példát mutat a kicsiknek, hiszen ő 5 éves kora óta zongorázik, és 10 évesen már egy ilyen fellépésen részt venni, sőt, ugye egyéb fellépéseken is részt vesz. Így példát tud mutatni a fiataloknak, hogy merre is lehet indulni egyébként, tehát hogy nem tud az ember elég fiatalon elkezdeni bármivel is foglalkozni.
7: Természetesen ez a példamutatás volt az első célunk, ami miatt meghívtuk, a másik pedig az, hogy a megnyitó ünnepségen a gyermekek érezzék a Szabadkai Zsinagóga pont azt, amit te is mondtál, hogy mennyire szeretnek az emberek hangversenyekre járni, és nagyon sok szülő elhozza a gyermekét hangversenyekre, tehát hogy valójában megérezzék a Szabadkai Zsinagógának azt a másik funkcióját is, amellett tehát hogy ugye szakrális tér, hogy a zsidó hitközség is a zsidó embereknek az imádkozó helye, amellett, hogy idegenforgalmi látványosság, mind a város egyik legszebb szecessziós épülete, de a harmadik funkciót is megismerjék és érezzék, hogy milyen az, amikor zene csendül fel a fenn a zsinagógában is. Ami nagyon jó, hogy a gyerekek igenis tudják élvezni a zenét, és igenis meg tudnak nyugodni a zene mellett. És ezzel szeretnénk most őket megajándékozni. Óvodai csoportok is bejelentkeztek, iskolás csoportok is bejelentkeztek. Az Iván Gorán Kovacsics iskolának olaszországi vendégei is lesznek, ők is eljönnek a megnyitóra, és ma reggel beszéltem a Széchenyi István általános iskola igazgatóasszonyával, és nagyon-nagyon hálás vagyok, mert az egész délelőtti váltás el fog jönni hozzánk a megnyitó ünnepségre. Ugye emlékeztető tavaly a Majsai úti általános iskola gyermekeit vezett el Bognár Beáta, idén pedig a Széchenyisek jönnek. Nagyon hálás vagyok emiatt, is szeretettel várjuk őket, és azokat az iskolákat is, akik esetleg most hallgatják ezt a műsort.
6: Még lehet ezek szerint jelentkezni,
7: természetesen,
6: tehát be tudnak jelentkezni,
7: nem
6: hogy jönnének.
7: Nem is szükséges, az iskoláknak kiküldtem a meghívót, úgyhogy nem szükséges bejelentkezni. Tájékoztattam az iskolaigazgatókat arról, hogy hétfőtől péntekig 10 és 18 óra között bármikor el tudnak jönni tanítók, tanárok az osztályaikkal, akár a megnyitó ünnepségre, akár a hét többi napján. Amire szeretném felhívni a figyelmet az, hogy a gyermekeknek 10 éves kor alatt amúgy is ingyenes a zsinagóga látogatása. Természetesen ez a hangversenyekre is vonatkozik. Most a hétfői Görög Sisters koncerten jelentkezett egy, ha jól emlékszem, Feketicsi anyuka, aki a 2 éves kislányát hozta magával a hangversenyre, és hogy kell-e jegyet fizetni. Itt most elmondom, hogy nem. 10 éves kor alatt mindenkinek ingyenes, maga a zsinagóga látogatás is, de ami különleges ezen a héten, az, hogy az általános iskola elsőtől 8. osztálya, tehát valójában a 14-15 éves korig mindenkinek ingyenes. Én arra buzdítom az iskolákat, a tanárokat, a szülőket, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel. Én tudom, hogy nem csak a belépő értéke számít, ugye, mert 150 ugye a gyermekeknek a jegy 10 éves kor fölött, tehát az egyetemistáknak is, ugye a nyugdíjasoknak, csoportos látogatás esetén is, az egyéni látogatás továbbra is 250 dinár, tehát nem csak erről van szó, hanem az, hogy ez a hét valóban szóljon róluk. Mutassuk meg nekik azt a kincset, amivel városunk rendelkezik, mert azt, amit megismernek, azt utána jobban fogják vigyázni, jobban fogják értékelni, és a magukénak fogják érezni. Ezt tapasztalatból látom, mert vannak visszajáró tanárok, osztályokkal, és azok, akik már többször jártak nálunk, azok pontosan tudják, hogy a zsinagógában nem illik hangosan beszélni, hogy például szépen kell viselkedni, mert ott valaki imádkozni szokott, hogy a hangversenyeken hogy viselkedünk. Tehát valójában meg lehet tanulni, nem csak
6: egy
7: a viselkedés. Igen, nem csak a viselkedésre utalok most, hanem arra, hogy azt a kincset, amivel a városunk rendelkezik, amit a világ másik tájáról eljönnek, megcsodálni.
6: Hosszú utat tesznek így érte, van, az nekünk hogy, itt van egy lépésre.
7: Igen, hogy mi azt jobban becsüljük meg. És azt gondolom, hogy az a szórólap, amivel várjuk a gyermekeket ezen a héten, ugye mindenki kap egy szórólapot, az alapinformációkkal kétnyelvű szórólapot készítettünk, itt van a kezemben, és örülök nagyon annak, hogy idén is lehetőség van minden gyermeket megajándékozni.
6: És ezt haza tudják vinni a szülőknek, ezzel is csábítva arra, hogy a szülő is eljöjjön családostól.
7: Így van, és a szórólap hátoldalára rátettük a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány Facebook oldalának a QR kódját, be lehet követni. követni, és tájékozódni a következő eseményeinkről és rendezvényeinkről. Szóval ez egy gazdag hét lesz. Azt gondolom, hogy az, hogy megtiszteli jelenlétével a Zabadkai Zsinagóga Alapítvány vezetősége ezt a megnyitó ünnepséget, már ez egy nagyon fontos dolog, hogy a Szabadkai Zsidó Hitközség elnöke is tud majd beszélni az épületről, alapítványunk igazgatóbizottsági elnöke, hogy mindannyian együtt tudjuk majd a kis Salátaugrai Lázár zongora játékát élvezni, és örülni a gyermekek sokaságának. Ez mindannyiunk számára áldás lesz, és itt van előttem a plakát, a tavalyi
6: amit
7: gyönyörű...
6: Amit mondtam, hogy nagyon szép, nagyon tavalyi, tetszik.
7: Igen, a tavalyi gyönyörű csoportképpel, és olyan szép emlékek jönnek elő bennem, mert az egész hét egy igazán gazdag hét volt.
6: Számos, és az is lesz most.
7: Így van, számos iskola jelentkezett, nagyon örülök annak is, hogy nem csak szabadkai iskolák éltek ezzel a lehetőséggel, és én most is mindenkit arra buzdítok, amennyiben lehetőség van megszervezni a beutazást Szabadkára, hogy akár Zentáról.
6: Vidékről is nyugodtan.
7: Igen, nyugodtan,
6: jönnek.
7: Tehát Kanizsáról is. Magyarországról különben bejelentkezett egy iskolás csoportunk, ha jól emlékszem, Algyőről, de nem vagyok benne biztos, egy volt osztálytársnőm fia dolgozik ott, és jelentkeztek, hogy ugye jöhetnek. Hát természetesen gyertek,
6: nyitott
7: csodáljátok meg. Így van. Úgy,
6: egyébként
7: mindenki...
6: ez a csodáljátok meg, nagyon kíváncsi vagyok, hogy a gyerekek is ugyanúgy rá tudnak csodálkozni a zsinagóga szépségére, mint a felnőttek?
7: Természetesen, sőt.
6: Tehát tudják értékelni, tudják azt, hogy miről van szó.
7: Igen, valahol úgy érzem, hogy ezeket a csodákat ők még olyan tiszta lélekkel tudják észrevenni, és profi fotósunk megörökít nagyon sokszor gyermekekről is fotókat egy-egy rendezvényen, vagy például az ilyen látogatáson, vagyis gyermekhét folyamán, vagy a januári nyilvános iskolai órán a holokauszt áldozatainak nemzetközi emléknapján, és azt látom a gyermekek arcán, nem csak az általános iskolásokra gondolok, középiskolásokra is, akik ugye már nagyobb bacskák, hogy igazán nyitott szívvel, és igazán, tehát láthatóan gyönyörködnek, akár egy-egy vitrás ablakban, akár a részletekben, a gyönyörű virágmotívumokban, a népművészeti motívumokban. Ez mind kincs, és ezzel élni kell. Én azt gondolom, hogy ezek az alapinformációk, amelyeket mi a szórólapra is kihelyeztük, és amelyet a tanárok, tanítók akár utána is nézhetnek, ha egy-egy iskolai órát szeretnének tartani, például egy képzőművészetet oktató tanár kedvet kap ahhoz, hogy újra ellátogassanak hozzánk, nyugodtan írjanak e-mailt, gimnáziumból is szoktak jönni hozzánk, tehát vannak, mondom, visszajáró tanárok, akik szeretnek órákat tartani, akár egy történelem órát. Nyugodtan éljenek a lehetőséggel, a zsinagóga itt van, mindannyiunké, és használjuk ki azt, hogy ilyen gyönyörűen visszanyerte régi szépségét.
6: És ennek az első lépése megtörténhet már október 5-én, 10 órától, hiszen a gyermekhét veszi kezdetét a Szabadkai Zsinagógában. Szebbnél szebb programokkal egész héten várja a gyermekeket, és természetesen minden látogatót. Köszönöm, hogy befáradtál a stúdióba, és elmondtad mindezt nekünk.
7: Köszönöm a megtisztelő meghívást és a lehetőséget. Mindenkit szeretettel várunk.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
3: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a Szabadkai Magnaton próbaüzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
4: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15
2: Reklámot hallottak.

0: minden nap
1: önöknek szól.
0: SME.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Hamarosan itt van október, szeptember végén járunk, ugye indián nyárról is beszélhetünk, viszont nyakunkon a tél, ideje készülődni. Nyugdíjas hírek következnek, mégpedig Horgosra látogatunk. Kovács Ferenc, a Horgosi Nyugdíjas Egyesület elnöke a vonal túloldalán. Jó napot kívánok!
2: Szép jó napot kívánok, üdvözöllek Zsuzsika, és üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat is.
1: Hát hogyan készülődünk Horgoson a télre? Megérkeztek-e a tüzelőanyagok, van-e, lesz-e elég?
2: Az az igazság, hogy most már eléggé hűvösek a reggelek, mint ahogy te is mondtad, most már csak arra bírunk várni, hogy egyre hűvösebb lesz, de hál' Istennek ezen a nyáron sikerült végre megoldanunk a téli tüzelőnek a problémáját, köszönve a Horgosi Fatelepnek, mivel ő nagyon kedvesen elfogadta azt, hogy a nyugdíjasaink, aki igényli a fát, több részlet lefizetése lehetett nála íratni. Volt háromfajta bükk, tehát volt az úgynevezett az a kockázott, a hasított bükk, az a nagy zsákokba, úgynevezett zsákokba volt benne, és volt, amit utána össze lehetett fűrészölni. Persze mindegyik különböző áron volt, és mindenki a saját pénztárcájához mérten úgy bírta beosztani, hogy melyiket veszi. A lényeg az egészben, hogy már július végére mindenkinek bent volt a tüzelője, ami a fát illeti. Ebből a szempontból várjuk nyugodtan a telet. Viszont a szénnel, avval úgy, mint tavaly előtt problémáink vannak, mert először is a fatelepek nem kaptak szenet, mondván azt, hogy előbb feltöltik a villanygazdaságot a különböző vállalatok, és azután kapnak egyéni személyek. Na most az nálunk különben sincsen szín, de viszont ezt megoldottuk tüzelőfával. Akinek kellett azt a zelenyészőt, azt viszont megbírta venni Kanizsáról, egy másik fatelepről. Úgyhogy ebből a szempontból most végre nyugodtan várhassuk a telet, mondhatom nyugodtan.
1: Hány tagról van szó, akinek sikerült a téli tüzelőt beszereznie?
2: A fával és a szénnel úgy körülbelül 15-20 között vannak.
1: Nagyszerű.
2: Ami a tavalyhoz képest, az nagyon-nagyon jó is a tavaly előtt, mikor akkor nem is volt lehetőség tavaly előtt. Kész. A fá megvan oldva. Egy pont.
1: Nagyszerű. Na, de a spájzba mi kerülhet?
2: Hát igen, a spájzba, ahogy indultunk is, persze most alig vártuk ezt a szezont, hogy elérkezzen, amit már évek óta csinálunk, az úgynevezett jó balatoni rózsakrumpli. Nagyon jó áron, 60 dináros kilogrammi áron vannak, nagyon szépek, mert már évek óta ettől a termelőtől vesszük. Az is megindult annak a vásárlása július óta, megint, ami már szinte hagyománnyá vált, az élőponty, ami minden hónapban van, 60 dináros áron van még mindig az is, de majd szerintem lejjebb fog egy kicsit menni, mert így volt tavaly is. Tehát a ponty, a krumpli, próbáltunk hajmát is, de azok nagyon elenyésző mennyiségben voltak, mivel azért általában a kis kertecskében egy kis a konyhára való hagyma, zöldség, répa az megterem. Most még várunk egy ilyen nagyobb ajánlatot, ha majd megindul, ugye a paprikák, a piros úgynevezett elefántfül paprika, az is lesz. Tehát úgy lassan-lassan próbálgassuk a spájzot is föltölteni, hogy nyugodtan várjuk abból a szempontból is a telet.
1: Nagyszerű, és milyen őszi programokkal, kikapcsolódással kedveskednek a nyugdíjasoknak?
2: Hát az a régi-régi hagyományunkhoz képest, ugye eddig is egész évben volt a tea délutánunk, most báljaink lesznek, most pont október 3-án lesz a szüreti bálunk, mivel hogy a Horgoson a faluban most múlt el a múlt hétvégén, mi utána tesszük azért, hogy ne ütközzünk a faluval, mert hogy az emberek megbírjanak osztozkodni, hogy bárhova akar menni, szórakozni, oda menjen. Azután most lesz októberben az úgynevezett ősz, az idősek napja, azt októberben majd a Vöröskereszttel párhuzamosan kézenfogva fogjuk megszervezni, ahol az idősebbjeinktől, vagy úgynevezett fiatalkorújaktól, mert ez mindenki fiatalkorú most, meg kiválasztjuk a legidősebb hölgyet, legidősebb férfit, azokkal kis ajándékkal meglepjük őket, fel fognak lépni az iskolások és az óvodások is. Tehát ez egy olyan 2-3 órás program lesz az idősebbjeinknek, hogy mégis kikapcsolja, és ami a leglényegesebb, láthassa az unokáját, gyerekét, ami szórakoztassa őket. Ezek mellett megmaradnak az állandó, már bejegyzett báljaink, ami majd most lesz utána, még 2 bál is utána, ha megérjük, akkor az új évvárás. Tehát nem maradunk ebből a szempontból se le, szórakoztatni is meg kell a nyugdíjasainkat próbálni, mert azért gondok azok jönnek csőztől, a szórakozásra meg annyi van, amennyi
1: tervezünk. Igény van rá. Hát én örülök, hogy a horgosi nyugdíjasok továbbra is ilyen aktívak. Én erőt, egészséget kívánok a munkájukhoz.
2: Köszönöm nagyon szépen, és én is köszönöm a az egész társaságnak vezetésének, hogy így együtt próbáljuk évről évre ezt a problémákat megoldani már, mivel a 8. éve csinálom, úgyhogy még remélem egy bizonyos ideig megpróbáljuk együtt megoldani.
1: Még sokáig.
2: Köszönöm szépen.

Az indián nyarat, vagy a vénasszonyok nyarát érezhetjük, és örülhetünk neki. Ma is 27 fok körüli csúcsértékkel vár minket a nap a folytatásban. Front sincs felettünk, de a hűvös hideg hajnali reggeli órákban felerősödnek a kopásos jellegű ízületi problémák és a görcsös panaszok. A melegedés miatt egyeseknél vérnyomás problémák, keringési panaszok, szédülés, koncentráltsági zavar, fáradékonyság és migrén is előfordulhat. A szelesebb tájakon élők körében pedig fokozódnak a fejfájásos panaszok, valamint az ingerlékenység és a nyugtalanság is ugyanakkor. A napos idő jó hatással van hangulatunkra, közérzetünkre. Aki csak teheti, mozduljon ki a szabadba, de mindenféleképp kövessék, hallgassák a Szabadkai Magyar Rádiót.

0: valódi hangszerek, legendás zenekarok, igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié.

0: Híradó.
1: Majár Lea NISZ működési engedélye. Támogatja a Vajdasági Magyar Újrakezdés listáját a Magyar Nemzeti Tanács megválasztásán a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége, és ma van a Magyar Népmese napja. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Bíró Tamara. Következnek a részletek. Ma jár le a NISZ működési engedélye, miközben a MOL és a Gazprom nyeft tárgyalásainak határideje, valamint a jelenlegi szerb-orosz gázmegállapodás is lejár. A szakértői nyilatkozatok szerint azonban a szerbiai háztartásoknak nem kell tartaniuk a téli gázellátástól. Az udvarnoki gáztárolóban mintegy 450 millió köbméter, Magyarországon pedig további körülbelül 500 millió köbméter szerbiai tartalék áll rendelkezésre. A várakozások szerint a Szerbia és Oroszország közötti gázmegállapodást is meghosszabbítják. Az üzemanyagpiacon ugyanakkor nagyobb bizonytalanságra lehet számítani. Az állami tartalékokból már 5000 tonna eurodízelt felszabadítottak, miközben az olajszármazékok szállítása nehezebbé és drágábbá vált. A szakértők szerint emiatt a dízelára tovább emelkedhet. A következő időszak egyik legfontosabb kérdése így az lesz, hogy meghosszabbítják-e a NISZ működési engedélyét, illetve hogyan alakulnak az üzemanyagárak a nemzetközi olajpiaci helyzet és az ellátási körülmények függvényében.
2: Választások 2026.
1: Megkezdte a november 8-ai nemzeti tanácsi választásokon való induláshoz szükséges támogatói aláírások gyűjtését a Vajdasági Magyar Újrakezdés, közölte a lista vezetője Mezei Zoltán és a VMU. A támogatói aláírásokat a héten több vajdasági településen is várják. Szabadkán ma, valamint október 1-én és 2-án a Korzón található újrakezdés irodában lehet aláírni, emellett a Sántit utcában is lesz aláírásgyűjtés. Hajdújáráson, Palicson, Csantavéren, Kossuth-Falván, Magyarkanizsán, Zentán, Óbecsén és Topolyán szintén meghatározott időpontokban várják a támogatókat. Az aláíráshoz személyi igazolvány szükséges. A támogatói aláírásgyűjtés helyszíneiről és időpontjairól a részleteket a Vajdasági Magyar Újrakezdés Facebook oldalán érhetik el az érdeklődők, de honlapunkon a pannonrtv.com-on is megtalálhatók. Támogatja a Vajdasági Magyar Újrakezdés listáját a Magyar Nemzeti Tanács megválasztásán a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége, közölte a VMU. A szervezet közleménye szerint kulcsfontosságú számukra, hogy programjukat, szakmaiságukat, listavezetőjük személyét és tiszta értékrendjüket a legrégebbi önálló vajdasági magyar politikai szervezet is felvállalta. A megállapodás értelmében az 1990-ben alakult, 36 éves múltra visszatekintő VMDK 5 szakmai alapon kiválasztott saját jelöltjével erősíti meg az újrakezdés listáját. A közleményben hangsúlyozzák, hogy a VMDK demokratikus hagyománya és politikai tapasztalata az újrakezdés újító szellemiségével egyesül, amely célja, hogy felszabadítsa a közösséget a félelem légköréből és elhozza a vajdasági magyar politikai rendszerváltást. Megkezdte a támogató aláírások gyűjtését a Magyar Nemzeti Tanács novemberi választására készülő Magyarságunk nem eladó elnevezésű lista, amelyet dr. Cservenák Péter vezet. A listavezető szerint céljuk, hogy a tanácsban a vajdasági magyarság minél szélesebb körű képviselete valósuljon meg. Programjukban a korszerű oktatás, a szabadalkotás, a decentralizáció és a társadalmi esélyegyenlőség is helyet kapott. Cservenák Péter az átláthatóság fontosságát is hangsúlyozta, ennek kapcsán pedig a szerbiai vasúti beruházást hozta fel példaként. Szerinte a közpénzekkel felelősségteljesen kell bánni, és az ilyen beruházások esetében is átlátható.

0: kell elszámolni a felhasznált összegekkel.
1: Láttuk ezt a vasút a legjobb példája ennek, és most nem arra gondolok, hogy 16 ember, ártatlan ember életét vesztette ebben a mutizásban, hanem arra gondolok, hogy az ilyen átláthatatlan tenderek, közbeszerzések milyen nagy mahinációkra adtak teret, és hogy ezek a mahinációk, Európából sokkal kevesebb pénzből kaptunk volna kölcsön, de kristálytisztán el kellett volna számolni minden eurócenttel, és a vonat az csak 160-mal ment volna. Arra hivatkozva, hogy nekünk 200-al kell menni vonatnak, inkább elutasítottuk, és kínai kölcsönt vettünk, amit a dédunokáink is fizetnek. És olyan kicsi távokon megy a vonat, hogy föl se bír gyorsulni 200 km/h sebességre, mert már fékezni kell, mert nem lehet úgy esni kelni a vonatban. Ez is egy ilyen, meg kell szüntetni azt, hogy a közpénz az a fejős tehén. A közpénzzel igen komolyan kell bánni, és felelősség teljesen, és ezt várjuk el.
0: A Magyar Összefogás listája már nem gyűjt támogatói aláírásokat a nemzeti tanácsi választásokra, mondta Fremond Árpád Facebook videójában. Elmondása szerint az elmúlt napokban több választópolgár is arról érdeklődött, hogy továbbra is lehet-e támogatni aláírással a Magyar Összefogás listáját, miután olyan megkereséseket kaptak, amelyek szerint még a héten is gyűjtik az aláírásokat. Hozzátette, hogy az aláírásgyűjtést már lezárták, a listát pedig átadták.
2: A tegnapi nap folyamán többen is azzal a kérdéssel fordultak hozzám, hogy a Magyar Összefogás listája gyűjti-e még a támogatói aláírásokat a nemzeti tanácsi választásokra, ugyanis őket azzal keresték meg, hogy a héten még aláírhatnak a Magyar Összefogásnak. Szeretném mindenkinek elmondani, hogy mi befejeztük az aláírásgyűjtést, átadtuk a listánkat, kihirdetése került a választási listán. Ne hagyjuk azt, hogy félrevezessék a közösséget, a Magyar Összefogást senki sem verheti szét.
0: A helyi közlekedésről, a mezőgazdaság fejlesztéséről, a vállalkozások támogatásáról és a települések jövőjéről egyeztettek a VMS képviselői Hajdújáráson, Noszán és Királyhalmon. A nap során működő fejlesztéseket is megtekintettek, majd lakossági fórumot tartottak Királyhalmon. Rózsa Krisztina és Balázs Zita összefoglalója.
3: Hajdújáráson a vasútállomáson kezdte látogatását Juhász Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti képviselőjelöltje és a VMS képviselői, ahol a lakosokkal a Szabadka-Szeged vasútvonal mindennapokra gyakorolt hatásáról beszélgettek. Ezt követően Kovács Otto és Kovács Rebeka gazdaságát keresték fel, ahol az ültetvény, az öntözőrendszer, a gyümölcsészeti gépek és a korszerűsített hűtőkapacitás fejlesztéseit tekintették meg. A családi gazdaság 5 támogatott projekt révén mintegy 40.700 euró prosperitáti támogatásban részesült. A program Noszán folytatódott, ahol a művelődési háznál utcafórumot tartottak a helyi lakossággal, majd Királyhalmon az 1992 óta működő Energomont vállalathoz látogattak. A cégnél Újhelyi Igor igazgató a mentorprogramban szerzett tapasztalatairól is beszélt. A napot Királyhalmon lakossági fórum zárta. Újhelyi Ákos a települést érintő fejlesztések közül a kerékpárút fontosságát hangsúlyozta, valamint a családok támogatása is szó. Került. Újhelyi Ákos, a VMS köztársasági parlamenti képviselőjelöltje.
4: Családok fontosak a számunkra, programunkban benne van itt a 12 pontban is. Nagyon fontos, hogy minden olyan lehetőséget, amely a vajdasági magyar családokat segíti, azt a köztársaságban is lehetővé tegyük, ne csak helyi, illetve tartományi szinten. Emellett volt egy olyan kezdeményezésünk, programunk is, amely lehetővé teszi azon szülők esetében, akik beteg, kiskorú gyermekeket látnak el, hogy és nem tudnak mellette munkahelyre bejárni, hogy havi térítést kapjanak, 65.000 dináros térítést kapnak ezek a szülők.
3: A fórumon az eddigi fejlesztésekről, a település előtt álló feladatokról és a jövőbeni tervekről egyeztettek a helyiekkel, valamint szóba kerültek a közlekedési fejlesztések, valamint a fiatalokat és az időseket segítő programok is. Juhász Bálint, a VMS köztársasági parlamenti képviselőjelöltje.
5: Hajdújárás, Nosza és Királyhalma közössége példamutató. Elszámoltunk az eredményeinkről. Nagyon fontosnak tartom, hogy elindult a vasútforgalom Szabadka és Szeged között, hogy helyi önkéntesek a hajdújárási megállónak a környezetét szépen és tisztán tartják, ebből is látszik, hogy mennyire fontosnak érzik azt. Ellátogattam termelőkhöz, vállalkozókhoz, akik arról számoltak be, hogy a támogatás akár eszközbeli, akár a vállalkozói közösségtől eredő összefogásból eredezek, az mekkorát lendített rajtuk.
3: A fórum végén a lakosoknak lehetőségük volt kérdéseket feltenni, illetve személyesen is beszélgetni a VMS képviselőivel.
6: Választások 2026.
0: Ma van a Magyar Népmese napja, tisztelegve a neves meseíró és népmesegyűjtő Benedek Elek születésnapja előtt. A jeles nap alkalmából a Szabadkai Városi Könyvtárban is a meséké volt a főszerep, ahol a gyermekek egy különleges papírszínházi előadás keretében tekinthették meg a Só című klasszikus mesét. Balázs Zita a mikrofonnál.
3: A népmesék generációkon át öröklődnek, és nem csak szórakoztatnak, hanem a gyerekek képzelő erejét is fejlesztik, miközben fontos értékeket és tanulságokat közvetítenek. A magyar népmesékben gyakran jelenik meg a bátorság, a kitartás, az igazságosság és a jó győzelme. Fodor Emma.
7: Szeretem a népmesékből a kakasosat, van egy ilyen kakasos mesé, meg szeretem a régi meséimet, vannak ilyen macskás mesék, szeretem az állatosokat.
8: Miért pont az állatosok a kedvenceid?
7: Hát azért, mert azok nagyon érdekesek, és olyan lennének, mintha az állatok tudnának beszélni, és a vadonba járnak, azokat nagyon szeretem.
3: A klasszikus mesék között az állatmesék, a tündérmesék és a tréfás mesék a legnépszerűbbek, de a gyerekek ma már sokszor az újabb történeteket is választják. Legyen szó régi vagy modern meséről, ezek egyaránt fejlesztik a gondolkodást, és új világok felfedezésére ösztönzik a gyerekeket. A Vesz of Jason Noel.
9: Nekem az ilyen Herkules, az egércsapat a kengurúk földjén, meg az ilyen szuperhősös.
8: Miért pont a szuperhősös mesék?
9: Mert nagyon szeretem a szupererejüket.
8: Melyik szuperhős esetleg a kedvenced?
9: Herkules.
8: Miért pont Herkules?
9: Azért, mert ő egy isten.
3: A Szabadkai Városi Könyvtárban évről évre megemlékeznek Benedek Elek örökségéről. A Magyar Népmese napja alkalmából pedig a neves népmesegyűjtő egyik ismert történetével várták a diákokat. Varga Patricia, a Szabadkai Városi Könyvtár könyvtárosa.
10: Szabadkai Városi Könyvtár emlékezve Benedek Elek ránk hagyott örökségére idén is megszervezi a Magyar Népmese napját szeptember 30-án. A népmesés foglalkozásunkon az Iván Gorán Kovácsics általános iskola alsó osztályos tanulói fognak részt venni. Benedek Elek a Só című meséjét fogjuk előadni a papírszínház használatával.
3: A szervezők szerint fontos, hogy a népmese továbbra is része legyen a gyerekek mindennapjainak, így a következő generációk is megismerhetik, és emlékeikben is megőrizhetik ezeket a történeteket.
0: A pontos idő 12 óra 13 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. A Vajdasági Magyar Szövetség a köztársasági választásokon a Vajdasági Magyar Demokrata Párt és a Magyar Egység Párt támogatásával indul. Magyar kulturális hetet tartanak Belgrádban, és lezajlott a 32. Stevan Vilotić Ćele labdarúgó emléktorna. Jönnek a részletek.
6: Választások 2026.
0: Utcafórumot tartottak kedden a Vajdasági Magyar Szövetség dr. Pásztor Bálint 5-ös sorszámmal kihirdetett köztársasági választási lista jelöltjei és a VMS tisztségviselői Péter révén a település központjában, ahol a párt elnöke válaszolt a polgárok kérdéseire, délután pedig Óbecsére látogattak. Paracki László és Bálint Csaba beszámolója.
11: Dr. Pásztor Bálint Óbecsin először Pénzes Laurával, a gerontológiai központ igazgatójával találkozott. Az intézményben az utóbbi 5 évben komoly fejlesztések zajlottak. Több mint 176 millió dináros beruházás történt. Pénzes Laurát hallják.
12: Nagyon sok mindent felújítottunk, nagyon sok mindent fejlesztettünk, lecseréltük a meglévő berendezéseket, bútorzatot, padlózatot. Úgy szintén beszereztünk olyan berendezéseket és dolgokat, amikkel nem rendelkezett ez az intézmény.
11: A VMS tisztségviselői felkeresték a tűzkárosult Pekár családot, ahol a Pásztor István alapítvány támogatásával sikerült kicserélni a leégett háztetőt. Pekár Zsolt, Óbecse.
13: Elég nagy kár lett. az féltető leégett, újra kellett az egészet építeni.
11: A Pásztor István Alapítvány 1 millió dinárral támogatta a bajba jutott családot. Dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke.
14: Kicserélték a tetőt, nagyjából helyreállították az eredeti állapotokat, biztos, hogy nem volt elegendő a támogatás, de azért azt gondolom, hogy az alapítvány tudott segíteni. Mondom, soha senkinek ne legyen ilyesmire szüksége, de azt gondolom, hogy fontos, hogy a Pásztor István Alapítvány célkitűzéseinek az egyike a valamilyen természeti katasztrófát szenvedett családoknak a támogatása. Itt egyébként három generáció él ebben a házban.
11: A kampánykörút végén a Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör termében lakossági fórumot tartottak, amelyen felszólalt Kis Igor és Molnár Viktor, a Vajdasági Magyar Szövetség két köztársasági jelöltje is. Kis Igort hallják.
15: 2026-os soron következő október 25-én megtartandó köztársasági, azaz parlamenti választások a Vajdasági Magyarság szempontjából nagyon fontosak, illetve a választás nagyon egyszerű, hisz a Vajdasági Magyar Szövetség listája, a Magyar Összefogás listája egyrészről az egyetlen magyar lista, az egyetlen olyan lista, amelynek a székhelye nem Belgrádban van. Azt is elmondhatjuk, hogy az egyetlen vajdasági.
11: Dr. Pásztor Bálint az iskolákban történt beruházásokról és a helyi gazdaság fejlesztéséről beszélgetett a jelenlevőkkel. A lakossági fórum végén a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke elmondta, a választások után azzal kívánnak tárgyalni, akit a szerbiai választópolgárok felhatalmaznak a kormányalakításra.
0: A Vajdasági Magyar Szövetség a köztársasági választásokon a Vajdasági Magyar Demokrata Párt és a Magyar Egység Párt támogatásával indul. Erről állapodott meg a három párt képviselője Péter révén, Paracki László és Rúzsa Edina összefoglalója.
16: Péter révén kezdte meg keddi kampánykörútját a közelgő köztársasági parlamenti választásokra a Vajdasági Magyar Szövetség. Az első állomása a Nagy Családosok Egyesületének székháza volt, ahol dr. Pásztor Bálint találkozott a Vajdasági Magyar Demokrata Párt és a Magyar Egység Párt elnökeivel, Csorba Bélával és Szmieskó Zoltánnal. Csorba Béla, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt elnöke.
17: Úgy gondoljuk a jelenlegi választás kapcsán, hogy nélkülözhetetlen, alapvetően fontos, hogy a magyarok, a vajdasági magyarok, a Vajdasági Magyar Szövetség, illetve a Magyar Összefogás listáját támogassák, hiszen ez az egyetlen olyan lista, amelynek esélye van arra, komoly esélye van arra, hogy parlamentereket, parlamenti képviselőket küldjön a szerbiai képviselőházba.
16: A Magyar Egység Párt ugyancsak támogatja a VMS listáját, a köztársasági és a Magyar Összefogás listáját a nemzeti tanácsi választásokon. Szmieskó Zoltán, a Magyar Egység Párt elnöke.
18: 10 éves korrekt közreműködésünk van a VMS-szel. A végső soron az ő célkitűzéseik nagy mértékben egyeznek a Magyar Egység Párt célkitűzéseivel. Az elmúlt időszakban lehetőségekhez mérten úgy gondolom, hogy ezek a célkitűzések nagy arányban meg is lettek valósítva.
16: Dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke elmondta, a három párt először 2016 márciusában kötött egymással együttműködési megállapodást.
14: 2023-ban, amikor a VMS elnöke lettem, akkor megerősítettük ezt az együttműködést, és azóta is működtetjük. Tehát a vajdasági magyar politikai szintéren most már egyértelműen kijelenthető az, hogy a magyar összefogást ez a három párt jeleníti meg, ugyanis ellenzéki oldalon senki senkivel nem működik együtt. Tehát amikor együttműködésről, egységről van szó, akkor a vajdasági magyar közéleten belül ez a VMS, a VMDP és a MEP együttműködését jelöli.
16: Az október 25-i választáson a három párt közös szlogenje a magyar összefogás.
6: Választások 2026.
0: Magyar kulturális hetet tartanak Belgrádban. A Belgrádi Városi Könyvtár és a Collegium Hungaricum közös szervezésében zajló Mosaicum Hungaricum elnevezésű rendezvénysorozat keretében a magyar kultúrát és a hagyományokat mutatják be a szerb fővárosban. Pető Attila és Vajtai Viktória beszámolója.
19: A belgrádi városi könyvtár és a Collegium Hungaricum évek óta jó együttműködést folytat. Az egyhetes programsorozatot azzal a céllal szervezték meg, hogy erősítsék az interkulturális párbeszédet, valamint szélesebb körben megismertessék a magyar kulturális értékeket a szerb fővárosban. Violetta Gyorgyevic, a belgrádi városi könyvtár tanácsadója. Azért, hogy közönségünk megismerkedhessen az építészettel, a gasztronómiával, a könyvekkel és mindazzal, ami fontos a magyar hagyományok szempontjából, és hogy ezt a kulturális közeget a lehető legreprezentatívabb módon mutassuk be. A rendezvény sorozat a Bauhaus építészeti stílusra fókuszáló kiállítás megnyitójával kezdődött, amelynek keretében az irányzat hatására 1931-ben megépült budapesti napraforgó utcai kísérleti lakótelepet is bemutatják. Megyeri Gábor, a Magyarországi Napraforgó utcai Bauhaus Egyesület alapítója.
20: Ezt tartottuk fontosnak, illetve egyrészt az utcát bemutatni, másrészt nagyon fontosnak tartottuk, hogy az utca lakóit is bemutatni, hogy az, hát lassan most már 100 éves az utca története, hogy hogyan változtak, kik laktak ott, és milyen híres emberek laktak ott. Mert ez mindig egy preferált utca volt a Budapesten, az igazság, és például itt nagyon örülök, hogy ki lett állítva Petrovics Emiről is egy póster, aki a Vajdaságban született, és hát odahaza viszont egy rendkívül híres zeneszerző volt évekig.
19: A kiállítás létrejöttében a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ is közreműködött. Maxim Eliza Luca, a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ művészettörténésze.
21: Mi a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ őrizzük például Zeidner Zoltán fotóhagyatékát, aki a Napraforgó utcai Bauhaus telepet, mint a lakótelepet lefotózta, amikor elkészült, úgyhogy emiatt nekünk ez nagyon fontos.
19: A kiállítás október 18-áig tekinthető meg a belgrádi városi könyvtár épületében. Ugyanezen a helyszínen a következő napokban koncerttel, olvasói klubbal, a Tokaji Borvidék bemutatásával és filmvetítéssel is várják az érdeklődőket a szervezők.
22: Sport.
0: Fényes győzelemmel zárt a szereplését a magyar U19-es labdarúgó válogatotta 32. Sztefán Viloti Tyéle labdarúgó emléktornán. Gerlicki Máté csapata a nemzetközi torna utolsó keddi fordulójában Szabadkán a Városi Stadionban lépett pályára a házigazda Szerbia ellen és meggyőző 4-0-ás sikerrel fejezte be a tornát. A magyarok már az első félidőben nagy fölénybe kerültek és a hatékony játéknak köszönhetően 3 gólos előnnyel vonulhattak a pihenőre. A második félidőben sem forgott veszélyben a magyar siker, a 66. percben elért újabb találattal pedig végleg pont került a mérkőzés végére. A korábbi mérkőzéseken elért eredményekkel, a Románia elleni 2-1-es győzelemmel és a Bulgária elleni 1-1-es döntetlennel a magyar U19-es nemzeti csapat veretlenül nyerte meg az emléktornát. A második helyen a 2 győzelemmel 6 pontot gyűjtő Románia végzett, a harmadik pozíciót a 2 döntetlennel 2 pontig jutó Bulgária szerezte meg, míg a házigazda Szerbia 1 ponttal a 4. helyen zárt. A pontos idő 12 óra 23 perc, híradót hallottak.
22: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén jelenleg 24 fok van, a továbbiakban is sok napsütésre készülhetünk, térségünkben a hőmérséklet pedig 24 és 26 Celsius fok között alakul.
23: Friss hírek minden órában.
24: Szabadkai Magyar Rádió.
25: 107,1 MHz.
24: Reklám következik.
26: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
27: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
26: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
27: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
26: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
28: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
29: Várom a postást.
28: Jön a nyugdíj?
29: Azt várhatom.
28: A számlákat hozzák.
29: Na azt nem várnám.
28: Hát akkor?
29: Ma hozzák a 7 napot.
30: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
1: Reklámot hallottak.
2: Ajánló következik.

0: aktuális,
1: közérdekű,
0: szórakoztató.
1: Mozaik. A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora. A 107,1 MHz-en.
0: Mozaik.

0: Aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: A hónap utolsó napján, szeptember 30-án 1 euró 117 dinár 51 para, 100 forint középárfolyamon ma 32 dinár 03 para, 1 svájci frank 124 dinár 23 para, 1 angol font 137 dinár 12 para és 1 amerikai dollár 103 dinár 66 para. Ez volt a valuták hivatalos középárfolyama a Szerbiai Nemzeti Bank adatai alapján.

0: csoda! Ajánló következik.
1: Tartalmas beszélgetések, érdekes témák és emberek.
0: Beszéljünk róla.
1: Hétfőtől csütörtökig a 14 órai hírek után a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ajánlót hallottak.

0: Minden, ami érinti önöket.
1: Egy helyen.
2: Helyi hírek és a régió legfontosabb információi.
3: Ráadásként régiós slágerek.
0: Mozaik a 107,1 MHz-en.
4: És a Mozaikban a Pannon Televízió műsor füzetében lapozunk bele. Jelen pillanatban az a Szubjektív látható, amelynek vendége egy táncoktató, nem más, mint Szeles Béla, aki a táncról, a táncoktatásról és annak hatásáról beszél, és egyébként ezt a beszélgetést 14 óra után itt is meghallgathatják a Beszéljünk róla műsor részben. Azután lesz Magyar Világ címmel Erdélyi Magyar Magazin műsor. Természetvédelem határok nélkül 14 óra 30 perckor veszi kezdetét, benne a madarak vonulása és a sáfrány túra. A közelképben a kúlai hagyománynyőrző napokról láthatnak összefoglalót. Lesz fit percek, tanuljunk szerbül, majd a 17 órai közelképben Zorka helyi közösség mindennapjairól készült összefoglaló. Ezt követi a híradó, majd a közügyek hírháttér műsor. Délbánát ízei főzőműsorral 19.30-kor jelentkezik a televízió, amelyet egy újabb hírösszefoglaló követ, majd érkezik egy egészségügyi magazin, utána egy tudományos magazin, és mivel szerda van, így 21.40-től lesz szerda esti koncert is, még a késő esti híradó előtt. Holnap reggel ismét főzőműsor mellett ébredhetnek. Fit percek, tanuljunk szerbül, lesz egy kisebbségek Szerbiában magazin műsor, lesz román nyelvű műsor is, azután a divat és önkifejezés témakörében láthatnak egy beszélgetést, Drávatáj címmel pedig horvátországi magyar magazin műsort láthatnak még az egészségügyi magazin műsor előtt, holnap délelőtt a Pannon Televízióban.

0: done.
1: Uh-huh.

0: Hírek.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. Ma jár le a NISZ működési engedélye, miközben a MOL és a Gazprom Neft tárgyalásainak határideje, valamint a jelenlegi szerb-orosz gázmegállapodás is lejár. A szakértői nyilatkozatok szerint azonban a szerbiai háztartásoknak nem kell tartaniuk a téli gázellátástól. Az udvarnoki gáztárolóban mintegy 450 millió köbméter, Magyarországon pedig további körülbelül 500 millió köbméter szerbiai tartalék áll rendelkezésre. A várakozások szerint a Szerbia és Oroszország közötti gázmegállapodást is meghosszabbítják. Az üzemanyagpiacon ugyanakkor nagyobb bizonytalanságra lehet számítani.
2: Választások 2026.
1: Támogatja a Vajdasági Magyar Újrakezdés listáját a Magyar Nemzeti Tanács megválasztásán a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége, közölte a VMU. A szervezet közleménye szerint kulcsfontosságú számukra, hogy programjukat, szakmaiságukat, listavezetőjük személyét és tiszta értékrendjüket a legrégebbi önálló vajdasági magyar politikai szervezet is felvállalta. A megállapodás értelmében az 1990-ben alakult 36 éves múltra visszatekintő VMDK 5 szakmai alapon kiválasztott saját jelöltjével erősíti meg az újrakezdés listáját. A közleményben hangsúlyozzák, hogy a VMDK demokratikus hagyománya és politikai tapasztalata az újrakezdés újító szellemiségével egyesül, amely célja, hogy felszabadítsa a közösséget a félelem légköréből és elhozza a vajdasági magyar politikai rendszerváltást.
2: Választás 2026.
1: Ursula von der Leyen ma megkezdi nyugat-balkáni körútját, az Európai Bizottság elnöke Tiranában kezdi látogatását, majd Koszovóba, Montenegróba és Észak-Macedóniába utazik. Szerbiát és Bosznia-Hercegovinát ezúttal nem keresi fel a közelgő parlamenti választások miatt. A tárgyalások középpontjában a nyugat-balkáni országok európai integrációja, valamint a 6 milliárd eurós uniós növekedési terv áll. Von der Leyen emellett több uniós támogatással megvalósult projektet is meglátogat, köztük egy felújított iskolát, egy vasúti beruházást és egy új koordinációs központot. Fával és földgázzal fűthetnek a legolcsóbban a szerbiai háztartások a 2026-27-es fűtési szezonban, míg a villamos energia közvetlen felhasználása kerül a legtöbbe, derül ki a szerbiai energiaügynökség számításaiból. Egy átlagos 60 négyzetméteres lakás 20 Celsius fokra történő felfűtéséhez napi 16 órás fűtéssel és 180 napos szezonnal számolva mintegy 9000 kWh energiára van szükség. A kedvező báron beszerzett tűzifával és korszerű kályhával egy teljes szezon körülbelül 60 ezer dinárba kerülhet. Földgáz használata esetén 59.500 dináros költséggel számolhatnak a háztartások. A pelletfűtés ugyanakkor jelentősen drágult, mintegy 114 ezer dinárba kerülhet, ami 50%-os növekedés az előző szezonhoz képest.
0: Időjárás.
1: Szabadkán és környékén jelenleg 23 fok van, túlnyomóan napos és meleg idő várható ma Szerbiában, Vajdaságban is sok napsütésre készülhetünk, a hőmérséklet pedig 24 és 26 Celsius fok között alakul.
3: Egy óra múlva is csak a legfrissebbek.
4: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Nálunk minden terítékre kerül.
1: Mozaik. A 107,1-en informálódjanak velünk. Mozaik.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámain.
2: Mozaik utolsó órájába léptünk, Sóti Tamás helyén Szabó Tibor ül, így ő segít nekem, hogy a folytatásban minden információ, na és a jó zene eljusson a hallgatókhoz. És már is, hát az őszbe lépünk szépen lassan, egy új hónapba érkezünk, ezt a szeptembert a mai nappal zárjuk, de az októberi hónap is tele van, mondjuk úgy őszi programokkal. Magyarkanizsa községben számtalan program várja az odalátogatókat és a helyieket. Talán az idei év legvastagabb program füzetét tarthatom a kezembe, és ebből szemezgetünk Nadrilyánszki Tornai Erikával. Köszöntelek!
3: Jó napot kívánok, szervusz Zsuzsi, köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Én is a kezemben tartom az októberi eseménynaptárt, és megvallom őszintén, azt hittem, hogy összefogtam 2-3-at, hát nem. Mintegy 50 oldalasra sikeredett az októberi havi ajánlunk, de ez minden évben így van.
2: Pont az ősz az ilyen dús, mindenki azt gondolná, hogy nyáron vannak ugye nagy fesztiválok, nagy programok, nagy mozizások, és akkor olyankor van miből válogatni, de hát Magyarkanizsán október az, ami valóban olyan igazán bőséges programkínálattal várja a látogatókat.
3: Így van, hiszen októberben vannak többnapos rendezvénysorozatok, amelyek már magukkal hozzák a többféle kultúrelemet, tehát ezek magukban tartalmaznak olyan programokat is, amelyek az érdeklődésre számot tarthatnak. Kezdem azzal, hogy a hétvégén Kukorica Fesztivál számtalan jó program elemmel, de az októberi községnap is minden korosztálynak tartogat majd programot, rendezvényt.
2: Tehát már akkor így a most hétvégén megnyitjuk úgy rendesen az októbert, és el sem mozdulunk Magyarkanizsáról, mert nincs értelme, hiszen minden napra kapunk valami finomságot.
3: És bízunk abban, hogy ez a gyönyörű napsütéses ősz kitart még a hétvégére is, mert az nagyon jól jönne a Tisza Néptánc Egyesületnek, és ez már a 21. Kukorica Fesztiváljuk, amelyben szakelőadások lesznek a kukoricáról. Nálunk két kiállítást is megnyitnak majd a Dobótihamér képtárban, de lesznek koncertek, táncház, a teljes programot megtalálják a Tisza Néptánc Egyesület Facebook oldalán, illetve böngészhetik az eseménynaptárt is. Én kiemelnék az egész fesztiválból két programot, amely nálunk zajlik majd, tehát fedett területen, bent a Művészetek Házában. Szombaton 19 órakor kezdődik itt nálunk a Néptáncosok Gálaműsora, míg vasárnap 17 órakor a vajdasági népzenészek lépnek majd színpadra az idei Kukorica Fesztivál keretén belül. Mit is emeljünk ki a teljes programkínálatból, hogy azzal le is fedjük a teljes községet. Nagyon nehéz kiemelni bármit is, úgyhogy előre elnézést kérek mindazoktól, akiknek a programját most nem tudom felsorolni, csak hivatkozni tudok arra, hogy keressék elektronikusan is az eseménynaptárt, illetve kövessék a szervezők Facebook és egyéb közösségi oldalait. Kiemelném viszont az októberi programból, hogy a ringató foglalkozásokat szeptembertől decemberig a KNESA-ban tartjuk, mégpedig az oktatási részleg 12-es tantermében, minden pénteken 17 órától. Október 7-én szerdán 17 órakor könyvbemutató lesz a Kanizsai Könyvtárban. Kávai Anna Kanizsán történt című könyvét mutatják be majd a szerzők, és mindazok, akik ellátogatnak erre a könyvemutatóra. A jövő héten szerdán tartja a Művészetek Házában az Alapfokú Zeneiskola az iskolanapi ünnepségét, mi pedig határtalan programokkal várjuk az érdeklődőket, a kicsiket és a nagyokat, hiszen a jövő héten, október 8-án és 9-én Hadbérini program keretében ingyenes előadások érkeznek hozzánk. Csütörtökön 18 órakor Szabó Magda műveiből lesz egy remek előadás Gajdó Delinke előadásában. Pénteken pedig 8 órakor, 10 órakor és 12 órakor a kicsiknek, az óvisoknak, a kisiskolásoknak és a felsősöknek kedvezünk nagyszerű gyermekprogramokkal. más programok is lesznek ebben a hónapban, akik szeretik a természetjárást, a kerékpározást, azoknak a figyelmébe ajánlom, és egy kicsit ez most horgosi program is.
2: Igen.
3: Október 10-én szombaton Magyarországról a Szegedi Délvidékházból érkezik egy kerékpártúra, és jó lenne, ha a horgosiak, illetve a kanizsaiak is tudnának majd csatlakozni, hiszen nem csak kerékpároznak, hanem felfedezik a horgosi épített és kulturális emlékeket. Például ellátogatnak Vas Zoltán történésszel a Rökmajorba, a Röksíremlékhez, a Kamarási villasort is megtekintik, a régi vasútállomást. Szóval érdekes lesz majd egy kicsit kerékpározni a történelem egyes helyszíneihez Horgoson. Ugyanakkor a Természetjáró Egyesület a jövő vasárnap október 11-én gyalogtúrát is szervez majd, találkozó a Békavárnál 15 órakor, mindenkit szeretettel várnak. A Vajdasági Magyar Filmek Fesztiválját Magyar Kanizsán is megszervezik majd október 13-án, 14-én és 15-én. Tényleg fantasztikus filmek lesznek majd nálunk itt a Művészetek Házában. Kedden, október 13-án a Bolond mesét nézhetjük meg, október 14-én a Titó gyermekeit, 15-én pedig a Tanya Színházról készített filmet, a Színház Sárból című dokumentumfilmet, majd a Csak a Trend maradt című dokumentumfilmet láthatják. Magyar Kanizsa Község napja majdnem egy hétig tart itt a községben. Október 16-án és 17-én a Városi téren kézműves és virágvásár lesz, de aztán ebbe a programsorozatba illeszkedik a 17. Csaba Ferenc Nemzetközi Birkózó Emlékverseny október 17-én szombaton. Szintén ezen a napon este 19 órától a Tisza Néptánc Egyesület ünnepli nálunk a 30 éves jubileumát. Vasárnap 18-án pedig a Szent Őrangyalok templomban tartják a Vajdasági Magyar Kórusok 26. találkozóját. A rákövetkező héten, de még mindig a községnapi programsorozat keretében ismét szervezünk rendhagyó helytörténeti órákat az iskolásoknak, de a felnőttekre is gondolunk, hiszen a községnap keretében mindig nagyon népszerű a helytörténeti séta. Ez alkalommal Valkai Zoltán műépítéssel sétálunk majd október 19-én hétfőn 16 órától itt a központban az iskola tér épített örökségét tekintjük majd meg. Október 19-én hétfőn, amiután megjártuk a helytörténeti sétánkat, a József Attila könyvtárba lesz érdemes ellátogatnunk, hiszen Kávai Szabolcs tart majd itt előadást Jól éltünk Titó idején címmel. Október 20-a a községnap napja, és ez alkalommal protokolláris elemek is lesznek, megemlékezés, koszorúzása, nyilvános elismerések átadása, és ezen a napon pedig 17 órakor Dobó Tihamér festményeiből válogatunk, és ebből nyílik majd egy kiállítás. Bemutatjuk majd a Homokhátság gasztronómia és kulturális hagyományait bemutató könyve itt Magyar Kanizsán, ennek lesz majd horgosi bemutatója is. Ez pedig az Ahányház annyi szokás bemutatója október 21-én szerdán 17 órakor, nem a könyvtárban, nem a Knesában, hanem a Városháza dísztermében. Mozizunk is majd októberben, 23-án 17 óra 30 perckor a Múltad a jövő című magyar animációs sci-fit vetítjük, csak nálunk Vajdaságban. Ugyanezen a napon 7:30-kor pedig egy hazai játékfilmet vetítünk, Kengú Szevrátja Kutyi címmel, természetesen szerb nyelvvel. Humorestet tartunk október 29-én csütörtökön, Mogács Dániel tartja önálló estét Ego címmel, 19 órától élvezhetik ezt az érdeklődők. Bejelentkezni erre az estre október 20-ától lehet a Knesa elérhetőségein. Október 30-án pénteken ismét lesz mozi, de mivel egy több mint 3 órás filmet vetítünk, ezért csak egy filmet sűrítettünk erre a napra, és 19 órakor kezdődik a Bosszúállók végjáték ráadás filmje, aztán pedig az új Bosszúállók filmjét várjuk majd decemberben. Horgoson is számtalan program lesz ebben a hónapban. Ezen a szombaton a Templomdombnál 16 órától tartanak egy közösségi programot Árpád-kori örökségünk címmel. Ennek keretében nyílt történelemóra lesz, utána pedig a Longinus hagyományőrzők bemutatót tartanak. piknikkel és össznépi ünnepséggel zárják majd ezt a programot, ahová nem csak a horgosiakat várják. Vasárnap 16 óra 30 perckor a Havas Boldogasszony Római Katolikus Templomban Szatyori Nagy Gábor orgona koncertet ajándékoz az érdeklődőknek. Mindenkit szeretettel várnak, belépőjegy nincs erre a programra sem. Horgoson irodalomterápiás beszélgetés indul a könyvtárban, amelyet Kód Marita vezet majd. Az első alkalomra október 6-án kedden 17 órakor kerül sor. Könyvbemutató is lesz Horgoson, mégpedig október 8-án csütörtökön 17 órakor a Művelődési Házban Deák István Derülj, derülj Szabadkám című kötetét mutatják be, a szerzővel a helyszínen Dévavári Beszédes Valéria beszélget majd. Belebiten a szeptemberi dátum helyett most szombaton tartják a 13. Ajvár bajvívót, és mivel pár hetet csúszott ez a program, még mindig lehet a csapatoknak bejelentkezni. A 0244-873-249-es telefonszámon érdeklődhetnek és jelentkezhetnek az érdeklődők. Oromon október 24-én szombaton gurablit tanítanak meg a gyerekekkel, hogy ezt készítsék el, mégpedig a Varázsfalatok Egyesület szervezésében, 28-án pedig a Zengő Tájház szervezésében halloweeni családi készműves foglalkozást tartanak. A marconosiaknak is nagy szükségük lesz majd a jó időre, hiszen október 17-én szombaton a 15. hagyományőrző napot és körömpörkölt főző versenyt tartják. Bejelentkezni a csapatoknak Égető Jánosnál lehet a 063-427-233-as telefonszámon. Adorjánon tök jó napot tartanak majd október 29-én csütörtökön a Művelődési Otthonban. Készítenek majd tökből készült ételeket, de kézműves foglalkozás is lesz, tök lámpás is készül majd, úgyhogy tök jó lesz ez az adorjáni program. Oromhegyesen ezen a szombaton szervezi meg a helybeli Petőfi Sándor Művelődési Egyesület a 18. Csillagok, csillagok szépen ragyogjatok elnevezésű nemzetközi népzenei találkozót 17 órától a Faluházban, és itt árulom el, hogy a helybeli Petőfi Sándor Egyesület működésének 40. évfordulóját ünnepli ebben az évben. Martonosra még visszatérnék egy másik jellegű programmal. Október 11-én vasárnap 16 órától tartják itt a Fatimai ünnepséget, amelyet a temestvári ezüstmisés Monsignor Szilvágyi Zsolt kanonok úr fog tartani ezüstmisés áldással. A rózsafüzér imádság 16 órakor kezdődik, az ünnepi szentmise 17 órakor, a gyertyás hangulatos körmenet pedig 18 órakor indul. Nagyon hosszúra sikerült ez a beszámoló, valahogy most vagyok a végén.
2: És nem is hangzott el minden.
3: Vagy adásban vagyok még egyáltalán.
2: Így van, Erika, így van. Nem ismertem közbeszólni, mert hogy annyira folyékony volt ez az egész beszámoló, hogy mondom, hogy ha valamit még én is megemlítek, akkor felakadunk. Úgyhogy szerintem a legfontosabbak ki lettek emelve, és az a jó, hogy erről mindről tudunk olvasni, hogyha ugye felmegyünk az oldalatokra, a Knesa oldalára, ott megtaláljuk a műsorfüzetet, a részletes és képes beszámolót. És hát érdemes utána érdeklődni minden településen, és persze Magyar Kanizsán is, hogy abban a hónapban, így az októberi hónapban, mi a legközelebbi, és mi a legjobb, legtömegesebb program, amire érdemes elmenni. Hát itt lesznek főzőversenyek is, amikre érdemes jelentkezni, úgyhogy mindenki járjon utána, hogy milyen jó kis programok várják majd az érdeklődőket Magyar Kanizsa községben, októberben, hogyha véletlen most nem figyeltek volna teljes mértékben. Erika, én köszönöm szépen a beszámolódat.
3: Köszönöm a meghívást és a lehetőséget. További jó rádiózást kívánok.

0: Friss hírek?
1: Megvan.
2: Okay.
0: Retrós lágerek?
1: Az is.
2: Akarimestán.
1: A múlt dallamai?
0: A jelen hírei.
1: Retrózene és friss hírek egy hullámhosszon.
0: A 107,1-en.

0: apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223 a hívható telefonszám. Felvásárolnak porcelánfigurákat, nippeket, kristály és résztárgyakat, festményeket, gobleineket, karórákat, zsebórákat és faliórákat, valamint régi könyveket, fémből készült gyermekjátékokat és még sok mást. Érdeklődni a 063 699 224-es telefonszámon lehet. 063 699 224 a hívható telefonszám. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannoner TV honlapján is, a www.pannonertv.com-on.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 00:30-11, valamint délután 13:30-16.
1: Hétvégén 21:30-12, valamint délután 14:30-17.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: hogy ne maradjon le a legfrissebb programokról.
1: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió Mozaik műsorát.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Mozaik.
3: Mozaik folytatásában hétvégi program van a listámon, mégpedig szombat-vasárnapi, ugyanis két nap két nagyszerű rendezvény várja a Ludasra látogatókat. Nézzük ennek a részleteit, már is Aladics Tibort kérdezem. Jó napot kívánok, köszöntelek!
4: Halló, halló, jó napot kívánok!
3: Hát lesz itt hagyományos ludasi betyárnap, és egy kis falusi olimpia, vagy falu olimpia még szombaton. Hát nézzük akkor a szombati napot, miből áll.
4: Ja, igen, és egy kicsit izgulok is, hogy nehogy véletlen a hallgatók összekeverjék majd a napokat, ezért nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy a Bogrács főzőverseny és a betyárnap az vasárnap lesz, tehát nagyon fontos, hogy az emberek ezt így jegyezzék meg, hogy a betyárnap és a főzés az vasárnap. A szombati napon egy új rendezvényt indítunk útjára, illetve ez már második alkalma ennek a falu olimpiának. Öt falu, aki a homokárpi kistérség civil szervezetnek a tagjai, azok a falvak fognak egymással ügyességi versengést folytatni, és hát ez egy nagyon érdekes, nagyon szórakoztató programnak ígérkezik.
3: Nem tudom, nekem elsőre mindig a kötélhúzás jut eszembe. Valami hasonló programok lesznek? Megmérettetések?
4: Hasonló. Biztos, hogy a kedves hallgatók nézik a tévében az ilyen exatlon, meg a most éppen a farmban is vannak ilyen ügyességi játékok, tehát onnan így ki vannak széve az ötletek, és akkor elkészítettünk előre legalább egy 10 versenyszámot, amiben a falvak összemérik az ügyességi erejüket. Ez is ugyanott lent lesz a vásártéren, tehát pontosan a helyszín minden ugyanaz, mint a főzés alkalmával. És ez fontos kihangsúlyoznom, hogy tehát olyan 10 óra felé kezdődik, akkor lesz a megnyitója ennek a falu olimpiának. Minden faluból 20 versenyző a résztvevő. Itt lesznek fiatalok is, és ugyanúgy a nyugdíjasok is kiveszik majd a részüket ebből. 14 fiatal és 6 nyugdíjas kell, hogy alkossa ezt a 20 fős csapatot, és hát akkor 10 órától indulnak ezek a játékok, és hát valamikor egészen arra délután 3 óráig tervezzük, hogy addig fog tartani körülbelül. Úgyhogy akit érdekel, hogy megnézze, hogy hogyan versenyeznek egymással a falvak, akkor ugyanúgy ki lehet jönni, italt lehet vásárolni, de a szombati napon csak hamburgerrel fogunk majd szolgálni, tehát itt egyelőre pörköltet, akkor szombaton még akkor ne számoljanak a videlátogatók.
3: Sátrat lehet verni, és ott maradhatnak vasárnap is.
4: Már föl is lehet tenni előre. Még egyszer hangsúlyozom, hogy nehogy összekeverjék a hallgatók. Tehát szombat az csak
3: sport,
4: olimpia versengés. A betyárok aztán vasárnap jönnek, tehát vasárnap, bográcsfőzőverseny, betyárnap, és akkor minden úgy, ahogy szokott. Reggel 8 órakor indul a gyülekezés a csapatoknak. 9 óráig mindenki bepakol a helyére. 9 órakor indul a tűzgyújtás, akkor fognak a bográcsok alá begyújtani az emberek, és akkor 3 kategóriában mérettetik meg az ügyességüket. A marha, a birka és a sertés pörkölteket fogja a zsűri majd pontozni. 11 órakor kezdődik a betyár bemutató, illetve a betyár megnyitó, a lovasnapnak a megnyitója. Ez 11 órakor, és akkor indulnak a lovasjátékok, valamint hát ugyanúgy, ahogy szoktuk, megpróbálunk a gyerekekkel is úgy a lovas programok közé beteszünk ilyen ügyességi játékokat a gyerekeknek.
3: Tehát családi szórakozást kínálnak a vasárnapi napra. Bárki elmehet, jókat lehet enni természetesen, de előtte ugye azért a főzőversenyre érdemes lenne benevezni. Erre van még lehetőség?
4: Természetesen van lehetőség. Csütörtökig várjuk a csapatokat, hogy jelentkezzenek. A bejelentkezési telefonszámot az légy szíves, mondd be te.
3: 229-419.
4: Igen, és nagyon fontos, hogy egy óráig legyenek szívesek ezen a számon jelentkezni. Még megengedtük azt is, hogy, húst is lehet hozni, tehát nem muszáj nálunk vásárolni a húst, de aki szeretné, akkor az megrendelheti a húst is, tehát a marhahúst, a
3: sertést vagy a birkát,
4: valamint a sertéshúst, 1500-900 dinár és 800 dináros áron. Nagyon fontos, hogy benevezzenek a csapatok, hiszen utólagosan csak úgy megjelenni, úgy nem tudjuk aztán elhelyezni őket és elfogadni. Én gondolom, hogy szép idő lesz, bár is így az előrejelzések szerint azt látom, hogy szép idő lesz, ami magával hozza azt, hogy biztos vagyok benne, hogy sokan ki fognak látogatni, hiszen egy közkedvelt rendezvényről van szó. A gyerekeket légvárral és arcfestéssel várjuk, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy egy ilyen vasárnapi családi napot az emberek ki fognak használni, és gondolom, hogy mindenki kedvére leli majd ezt a fajta szórakozást, amit itt felkínálunk Ludason.
3: Aki pedig nem hiszi, járjon utána, tehát szombaton falu olimpia lesz a Ludasi Vásártéren 10 órától. Itt lehet szurkolni a sportos résztvevőknek, majd vasárnap lehet főzőcskézni, főzőversenyen részt lehet venni, de csütörtök 13 óráig jelentkezni kell a 229-419-es telefonszámon. És hát a Ludasra látogatók a jó hangulat mellett ugye vasárnap finomabbnál finomabb falatok közül tudnak majd válogatni. Én köszönöm szépen az információkat, és hát akkor az előrejelzés szerint valóban szép időt kívánok ezekhez a programokhoz.
4: Nagyon szépen köszönöm, és akkor várok mindenkit Ludasra a hétvégén, és még egyszer ne felejtjék, szombat az sportos nap, versengés, faluolimpia, és vasárnap igazából a főzés, ja meg hát az a csapócsört se felejtsük el, hogy ha jó lesz az idő, akkor biztos, hogy nagyon, nagyon közkedvet lesz. Minden út Ludasra vezet, ne felejtjék!

0: Ami Amerika!
1: Reklám következik.
2: Csillogó mosolyra vágyik. Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
3: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a Szabadkai Magnaton próbaüzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnoton Promet.
4: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Panyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: Reklámot hallottak.

0: Jó napot kíván önöknek!
1: A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: Mozaik.
1: Mozaik. Mozaik. Mozaik.
0: Aktuális információk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: A Mozaik végéhez érkeztünk, remélem ma is találtak kedvükre való témát, programot, kikapcsolódási lehetőséget. Nagyon sok programmal érkeztem a mai napon is, illetve voltak nyugdíjas hírek. A műsor folytatásában táncra invitáljuk a hallgatókat, hiszen táncolni jó, talán a legjobb. Nem csak feltölt minket, hanem még akár fogyókúrázni is lehet vele, illetve közösségépítő. Lehet barátkozni, ismerkedni, na de ennek részleteivel majd a következő órában a Beszéljünk rólában hallhatnak. Utána a mai műsorban is lesz ismétlő óra, mégpedig a mai napindítóból választunk két témát, amelyet újra meghallgathatnak. Azután pedig érkezik Kis János Manó a Körhintában, illetve a Körhintával, és az önök zenei kéréseit fogja teljesíteni. Tartsanak velünk, további jóvételt és kellemes rádiózást kíván Bózás Zsuzsanna.

0: 14 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek. Jó napot kívánok, Bíró Tamara vagyok. Hamis villanyszámlákat tartalmazó e-mailekkel próbálják átverni az embereket Szerbiában.
3: Hírek.
2: Jó napot kívánok!

0: adják meg személyes vagy banki adataikat. Az esetről értesítették a Nemzeti Kiberbiztonsági Szervezetet és a szerb belügyminisztérium kiberbűnözés elleni részlegét is.
1: Választások 2026.
0: 44,4%-on áll az egyetemista lista, míg a kormánypárti Egyesült Szerbia 41,7%-os támogatottságot élvez, derül ki a Nova Srpska Politička Misa a legfrissebb felméréséből, amelyet a Beta hírügynökség közölt. Györgye Vukadinovics politikai elemző az N1 televíziónak nyilatkozva kiemelte, az október 25-i előrehozott parlamenti választások előtt csupán ennek a két formációnak van oka az elégedettségre, hiszen mindketten erősödtek és magabiztosan átlépték a 40%-os küszöböt. A szakértő szerint a mezőnyben egyre inkább népszavazásszerű éles kétpólusú légkör alakul ki, ami súlyosan veszélyezteti a kisebb kormánypárti szatellitpártokat és az önállóan induló ellenzéki szereplőket is. Vukadinovics ugyanakkor emlékeztetett, hogy a kutatás még szeptember elején készült, így a diákok tömeges aláírásgyűjtése, a szövetségi visszalépések és a belső pártszakadások azóta tovább módosíthatták a valós támogatottsági arányokat. Szerbia egyelőre nem küldött meghívót az Európai Parlamentnek, hogy megfigyelőket küldjön az október 25-i előrehozott parlamenti választásra, erősítette meg az uniós intézmény a Szabad Európa Rádiónak. Az Európai Parlament közölte, választási megfigyelői csak a szerbiai hatóságok hivatalos meghívása esetén érkezhetnek az országba, ilyen felkérést azonban eddig nem kaptak. A szerbiai ellenzéki pártok képviselői azzal vádolják a hatalmat, hogy szándékosan késleltetik az Európai Parlament és az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének meghívását. Eddig az EBSZ demokratikus intézmények és emberi jogok hivatala erősítette meg, hogy megfigyelő missziót küld a választásra. A misszió szeptember 16-án kezdte meg munkáját Szerbiában. Támogatja a Vajdasági Magyar Újrakezdés listáját a Magyar Nemzeti Tanács megválasztásán a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége, közölte a VMU. A szervezet közleménye szerint kulcsfontosságú számukra, hogy programjukat, szakmaiságukat, listavezetőjük személyét és tiszta értékrendjüket a legrégebbi önálló vajdasági magyar politikai szervezet is felvállalta. A megállapodás értelmében az 1990-ben alakult 36 éves múltra visszatekintő VMDK 5 szakmai alapon kiválasztott saját jelöltjével erősíti meg az újrakezdés listáját. A közleményben hangsúlyozzák, hogy a VMDK demokratikus hagyománya és politikai tapasztalata az újrakezdés újító szellemiségével egyesül, amely célja, hogy felszabadítsa a közösséget a félelem légköréből és elhozza a vajdasági magyar politikai rendszerváltást.
1: Választások 2026.
2: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén jelenleg 24 fok van, a folytatásban is napos és meleg időnk lesz, a csúcsfőmérséklet pedig 26 fok körül alakul.
3: Ne maradjon le a fontos dolgokról.
1: Hallgasson bennünket.
4: A Szabadkai Magyar és a Régió Rádió hullámhosszán.
1: Részletről részletre a Régió Rádióban is.

0: beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.
1: A tánc életkortól függetlenül az egyik legjobb módja a testi-lelki frissesség megőrzésének, a közösségépítésnek és a kikapcsolódásnak. Táncoktatás fiataloknak és időseknek. Szeles Béla táncoktatóval Kókai Mónika beszélgetett.
2: Amikor valaki valamit olyan szenvedéllyel csinál, mint te mondjuk a táncoktatást, akkor nyilván felmerül a kérdés, hogy mikor és hogyan lépett be az életedbe a tánc. És nem tegnap volt nyilván.
3: Hát igen, ez egy régi történet, én abban az időben még úszó gyerek voltam, és voltunk egy nagy versenyen Szlovéniában, és ott egész jól sikerült a szereplésem, és este mentünk egy ilyen vacsorára, ami után volt egy tánc alkalom, tehát élő együttes, és mindenki táncolt, és engem is fölkértek táncolni, akkor még ilyen 13 éves voltam nagyjából, és én nem tudtam táncolni lépést sem. És hát nem is tudtam, hogy mit csináljak, és így húztak kifelé a lányok, és Gyuri bácsi csak így megindított, és már kint voltam a táncparkette, és ott egészen kellemes volt a hangulat, viszont én esetlenül éreztem magam. Aztán jöttek a lassú zenék, akkor épp összeölelkeztem egy hölgye vagy egy lányjal még abban az időben, és egyszer csak valaki kopogtat a vállamon, és gondolkodok, hogy hát most mi történik. Hát, hogy Gyuri bácsi mondja, idő van, megy a vonat, megyünk haza. És akkor hazafelé eldöntöttem, hogy bármi történik, én tánciskolába elmegyek, és meg tudok táncolni. Ne égjek már így minden alkalommal, hogyha lesz ilyen táncmulatság az életben.
2: Ez akkora hatása volt az életedre, hogy akkor ez így el is döntötte, hogy te a tánccal fogsz elsősorban megtanulsz táncolni, aztán pedig a táncot fogod oktatni?
3: Hát igen, akkor még csak az volt, hogy én megtanulok táncolni, tehát ez volt az elsődleges, hogy jól érezzem magam az ilyen társaságokban, hogyha történnek ilyen események, és a bátyámmal elkezdtünk tánciskolába járni, én voltam 13, ő 14, a következő legfiatalabb az 20-21 éves volt. Tehát ilyen kicsik voltunk, de termetre az elég szép nagyok, és akkor befogadtak minket a csoportba, úgy kezdődött az én táncos világom.
2: Tehát akkor az úszásból így lett végül a tánc, a nagy
3: igen,
2: szerelem.
3: Igen, igen.
2: Mi az, amit te kaptál a tánctól, tehát mit adott neked, és mi az, amit szeretnél ezáltal továbbadni, hogy te táncoktatással foglalkozol?
3: Hát a tánc az egy olyan alapvető dolog az emberi életben, már ezért őseink is sokat táncoltak. Az egy a kapcsolatok, most nem csak párkapcsolat, hanem egyébként is emberi kapcsolatok. Tehát az, ahogy tudunk kötődni a másikhoz. Ha a fiatalokról beszélünk, akkor hogy közelítsenek a fiúk a lányokhoz, hogy meg szabad fogni a kezét, hogy szabad hozzászólni, szabad együtt mozogni, közös célért tenni valamit. Tehát ez egy olyan dolog, ami most ez a telefon, meg ez a Covid óta nagyon elhúzta a fiatalokat. Tehát ez egy lehetőség arra, hogy egy jó zene mellett, egy jó kis mozgás mellett, ugye fizikai mozgásra is szükségünk van, egy élvezetes dologgal tegyük az egészségünkért például. Meg hát a szociális kapcsolatok, ez nem utolsó dolog.
2: Mert ugye a tánc az tulajdonképpen jó testmozgás is, és nem utolsó sorban akár kalóriákat is lehet vele égetni, tehát fogyni is lehet vele akár, hogyha így közelítjük meg a dolgot.
3: Igen, hát még nagyon komolyan csináltam addig egész vékony gyerek voltam, akik ismertek fiatal koromban, én egy ilyen elég nátszál magas táncos voltam, akkor még napi több órát táncoltunk rendszeresen. Engem sokszor hívtak, hogy menjünk edzőterembe, meg csináljunk valami jót, és akkor én elgondolkodtam, hogy ez a hideg súlyokat emelgessem, hát táncoltak lányokkal, akik mosolyognak, akik jól érzik magukat, és egyébként annélkül, hogy bármilyen fáradtságot vagy terhelést éreznék, én egy táncesteni leizadok, három pólót cserélek, tehát úgy táncolunk, úgy csináljuk meg a napi fizikai mozgást, hogy ez szinte jól esik, tehát nem egy kötelesség, nem egy valami, amire rá kell magam erőttetni, hogy megcsináljam. Ez egy nagyon jó dolog az életben.
2: Hát végül is, ha jobban belegondolunk, túlsúlyos táncossal nem is nagyon találkoztunk még.
3: Hát azért nekem is már több van, még most egy kicsit fokozni kell a tánclépéseket, az biztos. Egyébként a túlsúly is nem zavar a táncba. Tehát én táncoltam olyannal is, akinek a szemmel láthatóan a fizikai súlya sok volt, viszont táncban nagyon könnyedén táncolt, és valaki vékony és nehéz vezetni. Tehát ez egyáltalán nem függ attól, hogy valaki vastagabb vagy vékonyabb a tánctéren. Tehát mindenki, aki megtalálja saját mozgását, saját dinamikáját és figyel a partnerére, az biztos, hogy jó táncos lesz.
2: És ha valaki azt mondja neked, hogy én két ballábas vagyok, vagy nincs ritmusérzékem, akkor te ezt elfogadod, vagy nincs olyan személy, akit nem lehet megtanítani táncolni?
3: Hát én ezt úgy mondanám, ez olyan, mint a matematika. Van, akinek könnyebben indul, van, akinek nehezebben, de megtanulni mindenki meg tudja legalább az alaprészeket. Nem mondom, hogy mindenkiből lehet versenyző, meg győztes a világbajnokságon, mert ugye az egy egész más életritmus, de az, hogy ő élvezze a táncot, hogy az emberek szeressenek vele táncolni, mert ugye ez is egy nagyon fontos dolog, ezt mindenki el tudja érni. Tehát itt nincs olyan, hogy valaki nem tudja megtanulni. A ritmus ugyanez. Tehát nagyon sokan látom sajnos még mindig, hogy ritmuson kívül táncolnak a fiatalok, már az idősebbek is, ez nincs kivétel, de azt is meg lehet tanulni. 10-15 perc alatt, ha valaki figyelmes, akkor el tudom neki mondani, hogy hogy fog ritmusra lépni, és utána nincs probléma.
2: Tehát alapvetően mindenkinek van ritmus érzéke?
3: Érzéke nincs, de füle van. Tehát, hogy hallja, amit mondok, akkor meghallja, hogy hol a ritmus, megmondom, hogy hova kell lépni, és akkor ugyanúgy megtanulja, mint a matekot a másik, akinek nincs ahhoz érzéke.
2: Ugye felnőtt oktatással is foglalkozol, erről fogunk beszélni, de végzős diákok felkészítésével is foglalkozol, ami egy egész különleges feladat. Ugye ők a keringő és a nyitó táncot szokták táncolni, és erre készített fel a fiatalokat. Ez egy különleges dolog, és nyilván a számokra is az.
3: Igen, hát volt, és van is egy ilyen szokás. Most hát tulajdonképpen annak az apropóján indult el ez az egész, hogy az első báljuk legyen a fiataloknak, még mielőtt kimennek a nagybetűs életbe, tehát a középiskola végzősként, hogy táncoljanak egy szép bemutatót, gyönyörű szép ruhákba, kellemes környezetbe, vidám hangulatba. És ez egy nagyon jó élmény a fiataloknak. Ugye az első órára kicsit úgy húzódkodnak a fiúk, hogy na hát ez a tánc, ez nem olyan fiús dolog, meg mit tudom én, 34 órán ki se lehet zavarni őket már. Tehát jobban szeretnek oda járni, mint a lányok, meg mikor lesz még, meg hol lehet még, meg ilyesmi, tehát nagyon, nagyon oda vannak érte egyébként.
2: Mennyi időbe telik, mire a végzősök megtanulják a táncot?
3: A végzőseknek általában 2 hónapjuk van, heti egyszer vagy kétszer találkozunk, most attól függ, hogy milyen tempóba tudunk menni, és az alatt egy koreográfiát meg lehet tanulni szépen. És egyébként én nem csak koreográfiát tanítok, hanem azt a táncot ők egyébként szabad táncként is tudják alkalmazni, tehát nem egy konkrét figura sort fognak kapni, hanem előbb megtanuljuk az összes figurát, megtanuljuk azokat összerakni, és utána csak összerakjuk egy sorba, hogy jó nézzen ki a színpadon is.
2: Milyen a hozzáállása a mai fiataloknak, vagy a mai generációknak ezekhez a táncokhoz, amelyeket te oktatsz?
3: Ez eléggé vegyes. Viszont mi nálunk azok jelennek meg, akik ezt szeretik. Tehát én tudom, hogy vannak, akik ez ellen vannak, meg akik mindenfélét elmondanak, de általában csak azt szeret táncolni, aki tud. Vagy egyik van elő, vagy a másik, tehát vagy tud és megszereti, vagy szeretne megtanulni táncot, és akkor meg is tanul. Tehát azok, akik eleve elutasítják ezt az egészet, ugye nem kell ezt, hogy mindenkinek tetszen, de aki elutasítja, annak nem tudunk segíteni. Tehát ő így éri az életét.
2: De nyilván azért sokan kerülnek abba a helyzetbe, amiben te is kerültél, ugye, ahogy mesélted a beszélgetés elején, hogy ott voltál a táncparketten, és nem tudtad, hogy jobbra vagy balra, hogy merre indulj. Hogy mennyivel könnyebb, ugye, amikor legalább 2-3 tánclépést tud egy fiatal.
3: Hát igen, és mikor múlik az idő, akkor a fiatalok is rágondolnak arra, hogy diszkó már nincs szinte. Tehát ahhoz képest, amennyi diszkó volt itt Vajdaságban meg a környéken, most egy tized része sincs, vagy még mondhatnám, hogy még annál is kevesebb. Bálak viszont vannak, és ilyen latin estek is vannak. Tehát, hogyha valaki ezen meg akar jelenni, akkor nyugodtan meg tud, és most az előny az, hogy a latin esteken nem kell párba érkezni. Odaállsz a táncparket szélére, már visznek is táncolni, tehát itt nincs probléma. És egyébként nem csak itt az országban, külföldön is ugyanez a tánc ugyanígy működik. Tehát nem kell tudni a nyelvet, a tánc nyelve mindenhol ugyanaz, bárhol látsz egy tánc eseményt, akkor nyugodtan elmehetsz, majd tudsz táncolni, hogyha nálunk megtanultál.
2: Ha az összes tánc közül, amit tudsz, ki kellene választani egyet, mi lenne a kedvenced?
3: Hát ez mindig változó, mindig változik ez a dolog, de talán most a szalsza az, ami legközelebb áll hozzám, amit legtöbbet táncolok.
2: És a szalsza az egyre népszerűbb. Miért? Egyre többen táncolják, ugye, ahogy mondtad, a szalszát azt lehet egyedül is táncolni, de akár párban is.
3: Igen, valószínű, hogy a lehetőségek miatt, és a zene miatt. Tehát ez a latin ritmusok, ezek megfogják az embert. És itt azért van kihívás is, mert ugye, ha esünk egy olyan társaságba, ahol még soha nem láttunk senkit, egy teljes ismeretlen emberrel is, akkor van egy kihívás. Tehát kell egy vezetés a fiú részéről, kell egy jó követés a partner részéről, és az, hogy összehangolódjon a páros. Tehát én mindig azt mondtam, hogy amiben kihívás van, azt jobban szeretik az emberek.
2: Ha már a kihívásokról beszélünk, mi volt neked a legnagyobb kihívás egy kezdő tánccsoportnál, amikor meg kellett őket tanítani táncolni?
3: Az az igazság, hogy ilyenről nem tudok. Tehát én úgy mentem oda, hogy megtanítom őket táncolni, és nem volt igazán olyan, amit azt mondtam volna, hogy nehezemre esik, vagy hogy nem jön össze. Tehát a szülőket távol tartani a gyerekektől, ez mondjuk egy elég nehéz dolog, mert bejöttek az órára, és mikor mondok valamit, akkor rögtön felugrott kettő, hogy nem az a bal lábad, nem ez a jobb kezed, és akkor összekeverték a gyerekeket, akkor mondtam nekik, hogy akkor a szülők menjenek, sétálnak egyet a városba, addig a gyerekek megtanulnak táncolni, és akkor visszajöttek, akkor meg lehet nézni. De az óra alatt, hogyha ők beleszólnak, akkor a gyerek nem tudja, hogy rám figyeljen, vagy a szülőre figyeljen, vagy mi történjen itt.
2: Kik szeretik jobban a táncot, vagy kiket könnyebb megtanítani, a fiúkat vagy a lányokat, vagy kik tartanak jobban a táncparkettől?
3: Annyit tudok mondani, a lányok ügyesebbek elsőre, fiúk meg szorgalmasabbak. Tehát mindenkit meg lehet tanítani, aki szeretné ezt csinálni. A lányoknak olyan, valahogy olyan közvetlenebb a mozgásuk a táncoz. A fiúk azok kicsit olyan darabosak, olyan kicsit kemények, de hát ez is kell, hogy férfi legyen valaki a színpadon, mert sajnos sokat látunk, aki táncol és a női mozgást veszi föl, mert ugye lehet, hogy női tanárja volt neki, vagy valami, és akkor nem szóltak neki, hogy azért ne rázda fel neked annyira, mert az egy kicsit lányos.
2: Ugye te több generációt oktattál már, több generáció fordult meg nálad. Észreveszel-e különbséget a mai fiatalok és a régebbi tanítványait között?
3: Hát rengeteg különbség van, ég és föld. Tehát ahogy múlik az idő, sőt nem csak az idő, hanem területileg is. Tehát hogy van, hogy ugyanebben Szabadka városban, másik iskolában teljesen mások a gyerekek. Tehát valószínű, hogy az ő környezetüknek a hatása is a gyerekekre, hogy mennyire figyelmesek, hogy mennyire toleránsak a másikkal, mert ugye akaratlanul is valaki rálép a lábára, tehát úgy még senki nem tanult meg, hogy ne lépjenek a lábára, ők se fognak, vagy hogy valaki összeütközik a másikkal, mert épp annyira benne van a figurába, hogy ezt meg kell csinálni, és ott a másiknak is ott a lépése. Van, ahol egészen ilyen mérgesek lesznek, meg majd visszaadom neki, van, ahol meg teljesen bocsánat, megyünk tovább, nagy mosoly. Tehát annyira nagy különbségek vannak, hogy minden csoport szinte egy külön élet, külön kihívás.
2: És a jelen pillanatban is foglalkozol felnőtt oktatással, ugye, hogy a közelmúltban indult egy csoport, amihez még lehet csatlakozni, igen. De egy felnőtt miért kezd el egy bizonyos kor után táncot tanulni?
3: Hát azért, mert a fiatal korában a mostani felnőtteknek volt valami táncélménye. Amikor valami táncesemény volt, vagy éppen eljutott diszkóba, vagy éppen valami, és a tánccal kapcsolatban jó érzése volt, és hiányzik az életükből. És azt kell mondjam, hogy most 40 éves kor fölött van az átlag életkor egy-egy ilyen tánceseményen. Tehát a középkorosztály, vagy inkább az idősebbek azok, akik jobban járnak a tánc eseményekre is. Akár párba, akár egyedül.
2: És van érdeklődés a tánc iránt a felnőtt korban?
3: Persze, mindig van. Mindig jönnek, aztán mikor megtudják, mert sokan nem tudom, tehát nagyon sokan látják a hirdetéseinket, de sokan még utána egy-két hétre is jelentkeznek az órákra, hogy ők azért szeretnének csatlakozni még a csoporthoz.
2: Meddig tart ez a tanfolyam, és milyen táncokat lehet ott nálad megtanulni?
3: Hát most két tanfolyamon van folyamatban Szabadkán, az egyik az egy latin, tehát ilyen szalsza bachatás csapat, a másik az pedig egy klasszikus tánc, tehát keringők, tangó, slow fox, foxtrot és így tovább, tehát ilyen.
2: Melyikre nagyobb az érdeklődés?
3: A klasszikusra nagyobb az érdeklődés még mindig. Ugye a bálak azok elég jó hírben vannak itt a városban és a környéken, és az emberek oda is szeretnek járni. És nehogy csak igyonak meg egyenek ott a mulatság alatt, ezért a táncot szeretnék megtanulni, és egy kicsit szebben táncolni, mint az összes többi.
2: Ugye említettük azt is, hogy te nagyon sok táncot tudsz, és táncolsz, és oktatsz. Melyiket a legnehezebb megtanulni, vagy oktatni?
3: Hát ez megint csak egyénfüggő, tehát hogy kinek legnehezebb megtanítani, mert vannak, akik ilyen pörgősek, azoknak a lassú táncok mennek nehezebben, mert úgy mindig túllépik, és az a probléma, hogy a táncban nem is a lépése nehéz, hanem amikor nem kell csinálni semmit, és akkor van egy plusz mozgás, az teljesen nem kell oda. És az ilyen hiperaktív mozgó, izgő mozgók, azok mindig tesznek, vagy elkezdenek meszelni hozzá, vagy valami történik, tehát ki akarják tölteni a zenét egyébként. A másik réteg az pedig, aki nem képes fölvenni azt a tempót. Tehát, hogy elkezdi azt a tempót, amiben kell táncolni, a gyors táncokat, és utána ő lelassul valamiért. Most elfárad, vagy már nem figyel oda, vagy nem szereti. Tehát így nem tudnék mondani, hogy most ezt vagy azt a könnyebb, vagy nehezebb. Attól függ, hogy kinek tanítok valamit.
2: És hogyha te saját magadról beszélsz, neked melyik táncot volt a legnehezebb megtanulnod?
3: Hát ezt most lehet, hogy rossz elmondani. Nekem a bachata az a tánc, ami most nagyon népszerű, és meg kellett tanulnom, és tanítom is, de a szívemhöz nem áll elég közel. Mert sajnos elment egy olyan irányba ez a stílus, ez az irányzat, ami nekem nem igazán jön be. Tehát nagyon sok hullámzás van, nagyon sok kreált mozdulat van benne, tehát nem egy természetes tánc, amit az emberek táncként, tehát hogy szól a zene és jól érzem magam, hanem már szinte ilyen akrobatikus mozdulatokat igényelnek bele a fiúk, és a lányoknak úgy kicsavarják a kezét, lábát, derekát. Szóval ez már nekem egy kicsit sok. Egyébként én szeretem táncolni, de nem erőltetem a figurákat, nem erőltetem azokat a dolgokat, amik szerintem már természetellenesek. Van, aki meg exhibicionista, és akkor ezeket szereti. Tehát megint csak ízlések és pofonok. A tánc az egy ilyen dolog.
2: Mondjuk, ha elmegyünk Kubába, és itt megtanultuk a szalszát, akkor ott fel fogjuk magunkat találni, és jól fogjuk magunkat érezni, mert megtanultuk azt a szalszát, amit ők is ott táncolnak?
3: Ez biztos. Először csodálkozni fogunk, hogy ők hogy táncolják, egy picit máshogy táncolják. Egyébként a benszülöttek, tehát azok, akiknek a néptáncuk a szalsza, ők nem tanulják sehol, hanem kimennek az utcára, és ott táncolja mindenki. És akkor belemegy az életükbe, tehát kiskoruk óta mindenhol az történik, és ők van egy saját stílusuk. De egyébként a figurák, a vezetéskövetés és a ritmus az mindenhol ugyanaz. Tehát amit itt megtanulsz, azzal nyugodtan lehet táncolni kint Kubába is.
2: Térjünk vissza akkor a táncórákra. Hogyan zajlik nálad egy táncóra?
3: Hát nálam úgy van, hogy először, hogyha volt már előző óra, akkor van egy gyakorlás, egy rövid gyakorlás, néhány zeneszám ilyen emlékeztető, hogy mit felejtettünk a múlt hét óta. Utána, ha új táncot tanulunk, akkor először két sorba állunk, a fiúknak külön megmutatom a lépést, utána a lányoknak megmutatom a lépést, utána megpróbáljuk zenére, utána megpróbáljuk párba, és utána még csinálunk esetleg párcserét is, hogy ne csak egy emberrel tanuljuk meg táncolni, hanem bárkivel, aki az útba kerül a tánc téren.
2: És akkor ez azért jó, az ilyen párcserés tánc, hogy akkor ne csak a saját párunkkal tudjunk?
3: Hát most az élet az kiszámíthatatlan, tehát találkozok olyan személyekkel, akikkel idézőjelben illik táncolni. Tehát az ismerősökkel, ha találkozok egy buliba, most hogy van, hogy én most nem táncolok velük? Itt mindenki mindenkivel táncol, és sokkal jobb érzés az, hogyha én biztonsággal táncolhatok bárkivel, és nem csak egy figura soron van egy személlyel, hogy mindig azt táncolom, mert az egyébként meg unalmas. Tehát nincs semmi improvizatív benne. A vezetés követést az egy személlyel nem lehet megtanulni, mert mindenkit máshogy kell egy picit vezetni, más mennyi energiával, más előkészítésekkel a forgások előtt, és így tovább. Tehát ezt gyakorlat teszi a mestert ugyanúgy, ahol máshol.
2: Elmondok azt, hogy milyen pozitív hatásai vannak a táncnak a testre, de pozitív hatásai vannak a lélekre is.
3: A lélekre biztos nekem. Nagyon sokan a táncosaim azt mondják, hogy nehézkesen jött el az órára, mert úgy már nem is volt kedve semmi, meg este volt, meg el volt fáradva. Azért amikor megy haza, olyan föltöltődve megy haza, hogy úgy örül, hogy végül is eljött. Tehát azt mondják, hogy a léleknek nagyon sokat tesz. Tehát földobja a hangulatot, földobja az energiákat, egészen más gondolatai lesznek az embernek, mosolygósabb lesz, és így tovább. Ez biztos, hogy pozitív.
2: Elmondtuk, hogy táncoktatással foglalkozol, felnőtt képzés van folyamatban, de nyilván vannak terveid is, ezekről a tervekről beszélj most, a közeli vagy a távoli terveid.
3: Különösebben nem szeretnék újítani a terveimbe, tehát ugyanúgy szeretném vezetni tovább azokat a csoportokat és azokat az embereket, akik szeretnének a tánccal foglalkozni. Nekem a célom egyébként a tánccal, hogy azok az emberek, akik nálam tanulnak, azokkal jó legyen táncolni, és hogy jó nézzenek ki a színpadon. Mert sajnos látok egyre több olyan fiatalt, aki rengeteg figurát táncol, de egyet sem helyesen. Tehát, hogy egyszerűen olyan esetlenül néz ki az egész, hogy ő nyomja a figurát, de ez olyan, mint hogyha Pavarottit én énekelném, szóval az nem az igazi. Tehát inkább, aki azon a szinten van, az táncoljon alapot, de az tisztán és szépen, mint hogy 1000 figurát próbáljon oda nyomni helytelenül. Meg hát a partnernek is ugye más az érzés, hogyha valami jó megy, meg kellemesen megy, meg mosolygunk, mint hogyha rángatják oda-vissza, és akkor nem jön össze semmi.
2: nagyon sok pozitív dolgot mondtunk el a tánc kapcsán. Az záró mondat legyen a tiéd, tehát mondd el azt, hogy miért táncoljunk, miért válasszuk a táncot, miért tanuljunk táncolni.
3: A tánc az az egyik legősibb és legegészségesebb életforma. A mozgásra szükségünk van, a zene földobja a lelkünket, egy jó érzés, egy jó társaság, minden, ami a boldog élethez kell.

0: ajánló következik.
1: Mi interjúk,
0: a vajdasági magyarságot érintő témák,
1: előremutató, elgondolkodtató, tájékoztató beszélgetések.
0: Mérleg.
1: Péntekenként a 14 órai hírek után a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ajánlót hallottak.

0: Reklám következik.
1: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrobia.rs oldalra.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergiát. Előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
4: Reklámot hallottak.

0: Ajánló következik.
1: Puff!
2: Haver, figyelj!
0: Csütörtök esténként 20 és 22 óra között.
1: Hey, de széles jó kedvem van!
0: Rádió Diszkó.
3: A műsoretető
0: Kis János.
4: Rádió Diszkó a Szabadkai Magyar Rádióban.
5: Na, van valakinek valami jó nóta ötlete?
0: Itt újra felcsendülnek az örökzöld diszkos lágerek.
6: Bollare, Haiku Haiku, Halaballa, Fajn gazdag lenni.
7: Ez kell ennek az országnak.
6: Pici-pici csiribiri sárga színe, kis bikini, takataka, takataka, meg ilyet, meg takataka.
0: Rádió Diszkó.
4: Ajánlót hallottak.

0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
0: a 024 222 638-as számon.
2: SMR.

0: Hallgassa a múlt zenéit,
1: tájékozódjon a jelenben.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
2: 15 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
4: Jó napot kívánok, Bíró Tamara vagyok. Hamis villanyszámlákat tartalmazó e-mailekkel próbálják átverni az embereket Szerbiában, figyelmeztetett a szerbiai villanygazdaság. Az e-mailekben található linkekre kattintva személyes vagy banki adatokat próbálnak megszerezni. Az EBS közölte, hogy nem változtatta meg az elektronikus számlák küldésének módját, és a vállalat soha nem küld fizetéshez vezető linket tartalmazó értesítést. A szolgáltató arra kéri az embereket, hogyha ilyen üzenetet kapnak, ne kattintsanak a linkre, és ne adják meg személyes vagy banki adataikat. Az esetről értesítették a Nemzeti Kiberbiztonsági Szervezetet és a szerb belügyminisztérium kiberbűnözés elleni részlegét is. És ne adják meg személyes vagy banki adataikat. Az esetről értesítették a Nemzeti

0: két formációnak van oka az elégedettségre, hiszen mindketten erősödtek és magabiztosan átlépték a 40%-os küszöböt. A szakértő szerint a mezőnyben egyre inkább népszavazásszerű éles kétpólusú légkör alakul ki, ami súlyosan veszélyezteti a kisebb kormánypárti szatellitpártokat és az önállóan induló ellenzéki szereplőket is. Vukadinovics ugyanakkor emlékeztetett, hogy a kutatás még szeptember elején készült, így a diákok tömeges aláírásgyűjtése, a szövetségi visszalépések és a belső pártszakadások azóta tovább módosíthatták a valós támogatottsági arányokat. Szerbia egyelőre nem küldött meghívót az Európai Parlamentnek, hogy megfigyelőket küldjön az október 25-i előrehozott parlamenti választásra, erősítette meg az uniós intézmény a Szabad Európa Rádiónak. Az Európai Parlament közölte, választási megfigyelői csak a szerbiai hatóságok hivatalos meghívása esetén érkezhetnek az országba, ilyen felkérést azonban eddig nem kaptak. A szerbiai ellenzéki pártok képviselői azzal vádolják a hatalmat, hogy szándékosan késleltetik az Európai Parlament és az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének meghívását. Eddig az EBSZ demokratikus intézmények és emberi jogok hivatala erősítette meg, hogy megfigyelő missziót küld a választásra. A misszió szeptember 16-án kezdte meg munkáját Szerbiában. Támogatja a Vajdasági Magyar Újrakezdés listáját a Magyar Nemzeti Tanács megválasztásán a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége, közölte a VMU. A szervezet közleménye szerint kulcsfontosságú számukra, hogy programjukat, szakmaiságukat, listavezetőjük személyét és tiszta értékrendjüket a legrégebbi önálló vajdasági magyar politikai szervezet is felvállalta. A megállapodás értelmében az 1990-ben alakult 36 éves múltra visszatekintő VMDK 5 szakmai alapon kiválasztott saját jelöltjével erősíti meg az újrakezdés listáját. A közleményben hangsúlyozzák, hogy a VMDK demokratikus hagyománya és politikai tapasztalata az újrakezdés újító szellemiségével egyesül, amely célja, hogy felszabadítsa a közösséget a félelem légköréből és elhozza a vajdasági magyar politikai rendszerváltást.
1: Választások 2026.
2: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén jelenleg 24 fok van, a folytatásban is napos és meleg időnk lesz, a csúcshőmérséklet pedig 26 fok körül alakul.
3: Az SMR hírei óránként a Régió Rádióban is.
4: Ne maradjon le a fontos dolgokról!

0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután. A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.
1: Mai vendégünk Karai László közgazdász, akit hallgatóink elsősorban ebből a szakmából ismerhetnek. Mostantól egy több mint 8 évtizedes múltra visszatekintő sportklub élén is bizonyíthat. A Spartacus Atlétikai Klub szeptember 25-i tisztúító közgyűlésen ugyanis Karai Lászlót választották a klub új elnökévé. Nem teljesen új terepe számára, korábban alelnökként és az igazgató tanács tagjaként is részt vett a klub munkájában. Hát köszöntöm a stúdióban Karai Lászlót, és elsősorban gratulálunk az új feladathoz.
2: Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm a meghívást is.
1: No, kezdjük egy olyan kérdéssel, ami talán mindenki feltenne. Közgazdászként már megszoktuk, hogy gazdasági kérdésekről beszélgetünk, infláció, pénzromlás, nyugdíjemelés, most viszont egy atlétikai klub elnökeként ül itt. Hát miért mondott igent a felkérésre?
2: Igen, ez egy nagyon ravaszfogós kérdés, úgy így mondjam. Én már több mint 30 éve az atlétikai klubban tevékenykedek, mint igazgató tanácsi tag, vagy pedig alelnök, de hát általában az igazság az, hogy én az atlétikát nagyon kedvelem. Még a 72-es müncheni olimpia óta követem, és oda vagyok értem, el kell mondanom ezt ilyen őszinte szavakkal. Utána a lányom is hozzátett ehhez, aki szintén az atlétikai klub tagja volt, elég jó eredményeket ért el, világbajnoksággal is kijutott, de hát nem beszéljek sok mindent erről, hanem arról, hogy az atlétikai klub számomra egy olyan közeg, ahol érdemes tevékenykedni. Nem könnyű. Ahogy már ön is említette, a pénzvilága az itt is jelen van, sőt, mint hatványozottabban, mert hát tudjuk, hogy az atlétika, mint egyéni sportág, nem a legpopulárisabbak közé tartozik a labdajátékok mellett, de mint alapsportág az úszás és a torna mellett megilletné az a hely, hogy nagyon is nagy figyelem forduljon felé. De hát Szerbiában úgy látszik, hogy más az orientáció, de én úgy gondolom, hogy mégiscsak van egy olyan alap érdeklődés, mert elmondhatom, hogy 158 klub van Szerbiában, tehát abból a Spartacus az egyik, amely hát igen jó eredményeket ér el. Sőt, hogyha a történelmet is megnézzük, akkor az első között volt a 40-es évek, tehát a világháború után, hihetetlen nagy nevekkel és hihetetlen nagy eredményekkel, sőt, vannak olyan eredmények is, amelyeket még a mai napig nem szárnyaltak túl a mostani atlétáink se.
1: 80 év hagyományát veszi át az új vezetőség. Mit tart ebből a hagyományból mindenképpen megőrzendőnek, és talán mi az, ami mondjuk változtatni kéne?
2: Igen, a klubnak az első sorban az volt a hagyománya, hogy csapatként jelentkezett úgy a háború utáni országos bajnokságokon, mint az 50-es, 60-es években is, úgy a terepversenyeken, mint a pályaversenyeken, és itt olyan jó eredményeket értek el, hogy tényleg a klubnak van erről jó pár kiadványa is, amelyben meg lehet ezt nézni, de én úgy gondolom, hogy az eddigi 90-es években és a 2000-es években kialakított irányzat, amely csak az egyének teljesítményére koncentrált, szeretném ezt most megint csak egy picit visszairányítani a csapat felé, tehát egy olyan csapatot megszervezni, amely az országos bajnokságokon tud szerepelni, és nem csak szerepelni, hanem jó eredményeket is elérni. Hát itt egy csapatépítéssel kell kezdeni, amelyet a legfiatalabbaktól kezdődne, és a serdülőkön át a felnőttekig juthatna el. Erre van is lehetőség, ugyanis egy nagyon jó alapedzői káderünk van, akik már olyan eredményeket tudtak felmutatni, amelyekkel konkurenssé váltak a Szerbia és a vajdasági bajnokságokon. És itt szeretném kiemelni, aki a legfontosabb személye tulajdonképpen és összetartója ennek a fiatal gárdának, az Ubori László, a 72-es müncheni olimpia szereplője és országos bajnoka. Ő a alfája és omegája ennek az edzői tevékenységnek, amely a Spartacuson belül folyik, és a fiatalokkal való foglalkozásnak ő a legfontosabb egyénisége. És hogy a gyerekek annyira szeretik és annyira kedvelik azt a módszert, amelyel ő edzi őket, hogy napról napra bővül a tagok és a klub versenyzőnek a száma.
1: munkakörülmények javítása is szerepel a tervek között. Konkrétan ez mit jelent?
2: Igen, ahogy már mondtam is, hogy az egyéni sportágak nincsenek annyira felkarolva. Ez meglátszik a Szabadkai Városi Stadionon is, ahol főleg a futball viszi a prímet, hogy így mondjam, és az atletikai klub, nem mondhatjuk, hogy nincsenek jó feltételei, de bizonyos sportágaiban, mint a dobószámok, egy kicsit kiszorultunk a főpályáról, mert ugyanis ott egy egész új rekonstrukció vette kezdetét és eredményét, hogy a futballpálya, az hát öntöző rendszere nem teszi lehetővé azt, hogy súlyokat, vagy pedig kalapácsot, vagy gerejt hajítsanak rá, és akkor az megsérteni. Hát így kiszorultunk a fő stadionról, ki a pályák, a külső pályákra. Hát és ott is néha-néha akadályba ütközünk, és ezt szeretnénk most egy picit javítani, úgyhogy a dobószámokat kivinnénk az első pályára, és ott megint csak meg lehetne teremteni azokat a feltételeket, amelyekkel tulajdonképpen a Spartacus büszkélkedett is, még az 50-es, 60-as években is, sőt, olyan versenyző is volt, aki olimpiára kijutott ebben a versenyszámban, dobószámban.
1: Beszéljünk egy picit a számokról. Hányan vannak most? Mekkora létszámmal működik ez a klub? Most őszintén szóval egyébként ez is bizonyítja azt, hogy mennyire kevésbé van előtérbe helyezve ez az atlétika, hogy én őszintén szólva szabadkaiként így majdnem megkérdeztem, hogy egyébként a székhelyük az hol van, hol edzenek önök. Akkor ezek szerint ott a városi stadionban van az önök székhelye is, csak ezt nagyon kevesen tudják.
2: Na igen, ez is az egyik fő feladatként szerepel abban, hogy a jövőben popularizáljuk az atlétikát. És hát azt el kell mondani, hogy mindig is az atlétikai klub a városi stadionban volt, ott van a pályánk is, kaptunk 8 éve, 2018-ban kaptunk egy új tartályborítású pályát, amely tényleg nagyon sokat jelentett számunkra, mert azelőtt a 78-as diák olimpiára volt az első borítás megcsinálva, úgyhogy ez egy nagy jelentőségű lépés volt, utána kaptunk felszerelés, egy részét, amellyel hát alapvető versenyeket tudunk rendezni, de sajnos hát nem sikerült még az atlétikai pályát az atlétikai világszövetség szabályai szerint szertifikálni, hogy így mondjam, és most ez egy fő feladatunk, reméljük, hogy ez sikerülni fogunk, mert akkor lehet majd csak igazán nagyobb versenyeket, és hát olyan neveket idehozni Szabadkára, akik esetleg tudnának még inkább a popularitásán az atlétikának mozdítani, mert látjuk most is, nem hiszem, hogy a hallgatók nagy része követte, de volt az atlétikai világdöntő Budapesten, hogy ott mennyire jelentőségű az, hogy nagy nevek gyűlnek össze. A stadion napról napra tele volt, és olyan eredményeket értek el a sportolók, hogy az tényleg világszínvonal volt, és az atlétikának egy nagyon-nagyon popularitás jellegű rendezvénye volt ez. Tehát a lényeg az, hogy legyenek nagy nevek, legyenek jó eredmények, és akkor a közönség is megjelenik. Tehát itt Szabadkán is az lenne a jó, hogyha tudnánk egy olyan 2-3 nevet felsorakoztatni. Habár van Szerbiában is, nem menjünk messzire, Kishegyesség Világos Adriánnát említve, aki szintén világszínvonalú versenyző, és ő is szívesen jönne Szabadkára, én azt tudom versenyezni. De itt az Angelina Topics, vagy pedig azelőtt az Ivana Spánovics, ők mind olyan nevek, akikkel hát ez a sport mégiscsak fellendült, és egy picit populárisabbá vált a labdajátékokhoz képest, mint az előző években. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon lényeges elem. A klubnak most több mint 80 tagja van, és napról napra növekszik a szám, mert ahogy mondtam is, az edzők, új edzőink is vannak, fiatal edzők, akik egész más szellemben próbálnak hozzáállni a gyerekekhez, mert a gyerekek is változnak, ők is a mai világban más szellemben nevelkednek, más a figyelmi küszöbük, hogy így mondjam, ezeket a dolgokat az edzők megpróbálják követni, és hogyha ez a 2-3 elem összejön, akkor biztos, hogy lehet jó eredmény is. Csak még annyit, hogy most is van Szabadkán egy nagyon jó versenyzőnk, a Dario Basic Palkovics, aki most már 2 éve egymás után kijutott Európa-bajnokságra. Az idén első felnőttként a klub 80 éves, több mint 80 éves történetében egyéni számban a 200 méteren jutott ki a az Európa-bajnokságra is számunkra ez egy olyan nagy lépés, amely gondoljuk, hogy a továbbiakban is meghatározó lehet abban, hogy új tagokat és új példaképet tudjunk teremteni a klubban.
1: Új tagok, hogyha most valakinek felkeltettük mondjuk az érdeklődését, és mondjuk el szeretne kezdeni mondjuk gerelyhajítással foglalkozni, vagy nem tudom, bármely számmal, akkor mit kell tennie?
2: Fel kell hívnia az edzőket, vagy pedig esetleg megkeresnek, én megmondhatom a telefonszámot, és akkor utána én át tudom irányítani azokhoz a szakedzőkhöz, mert szakedzőink is vannak a dobószámokra és a futószámokra és a középtávra is. Úgyhogy megmondtam a telefonszámot 063-534-331. Ez nem kell, hogy a reklám helye legyen, de jó lenne, hogyha minél többen jelentkeznek.
1: Abszolút.
2: És én köszönöm
1: persze
2: a lehetőséget.
1: Mert hát az emberek sportolnak, akkor igen, az sok jó dolog. Jó tesz a szervezetünknek, az egészségünknek, és önöknek is gondolom, hogy növekszik a létszám.
2: Természetesen, és ez nagyon fontos. Az alapja az egy jó klubvezetésnek, hogy minél több tagja legyen. Nagyon jó edzőgárdája kell, hogy legyen, mert tulajdonképpen az atlétika egy egyéni sportág, ahol az edzők mind azt jelentik, a savát és borsát, hogy így mondjam, ennek a sportágnak, és természetesen az egyének felkészültsége, pszichikai, pszichológiai és fizikai adottsága is nagyon lényegesek. De hát ezt az edzők majd szépen mind kiaknázzák, és bizonyára megtalálják azt a sportág részt, amely az egyének megfelel és legjobb eredményeket tudná elérni. Ezt szeretnénk minél jobban fejleszteni.
1: Beszélgetés végére egy kérdés. Elnökként mennyire szeretne jelen lenni a mindennapi klub életben?
2: Sőt, ez követelmény, hogy így mondjam, mert én úgy látom, hogy a jelenlét és a szülőkkel való kapcsolat, ami nagyon fontos, mert a másik nagyon fontos eleme egy atlétikai klubnak az, hogy a szülőkkel jó együttműködés legyen. Nagyon sokat tudnak segíteni. És hihetetlen az a támogatási háttér, amellyel ők tudnak a versenyzőkön, a csapattagokon, hogy úgy mondjam, segíteni. Csak egy példát mondok, megint csak visszatérnék erre az atlétikai világ döntőre, ami Budapesten volt, mert jelen voltam, de hát ez nem ez a lényeg az egészben, hanem az a lényeg, hogy ott is a nagy versenyzők, a világsztárok mögött is a szülők ott vannak, a versenyen is, és támogatják őket, és szurkolnak nekik, és ez annyira lényeges, hogy ők ezt meghálálják egy olyan jó eredménnyel, vagy esetleg, ha más nem, pszichológiaiak felkészítik őket arra, hogy ezeket a nehézségeket túl tudják élni, át tudják élni, és olyan eredményeket elérni, amelyek hát a világszínvonalat tudják megütni.
1: No, hát akkor, kedves hallgatók, akár szülők, akár fiatalok, foglalkozzunk atlétikával, mert jó dolog. Karai Lászlónak pedig nagyon szépen köszönjük a beszélgetést.
2: Én is, és a klubnevőm is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután! A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.

0: apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Kérdessen ön is. Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223 a hívható telefonszám. Felvásárolnak porcelánfigurákat, nippeket, kristály és résztárgyakat, festményeket, gobleineket, karórákat, zsebórákat és faliórákat, valamint régi könyveket, fémből készült gyermekjátékokat és még sok mást. Érdeklődni a 063 699 224-es telefonszámon lehet. 063 699 224 a hívható telefonszám. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannon RTV honlapján is, a www.pannonrtv.com-on.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 1:30-től és 4:30-től.
1: Hétvégén 9:30-től és 12:30-től, valamint délután 3:30-tól és 5:30-től.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután. A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.
1: Újra várja az olvasókat a Bajmoki Dózsa György Magyar Művelődési Egyesület könyvtára. A helységet az elmúlt hónapokban önkéntes munkával újították fel. Rendezték a könyvállományt, új polcokat helyeztek el, valamint egy gyermekeknek kialakított sarkot is létrehoztak, képzeljék el. Hallgassuk meg Vajtai Viktória összeállítását.
2: Az épület 1996-ban készült el, és a könyvtár is régóta működött benne. Az utóbbi években azonban már nem volt szervezett formában használható. A rendbetétel során először mindent kipakoltak, amire már nem volt szükség, majd átrendezték a helyiséget. A szükséges festéket és egyéb kellékeket saját forrásból szerezték be, a munkát pedig nagyrészt önkéntesen végezték. A könyvek rendszerezésében többen is részt vettek, munkájukat pedig egy tapasztalt könyvtáros is segítette. Eközben viszont az is kiderült, hogy nem csak a könyvtárat, hanem az épület egy részét is meg kell javítani.
3: A felújítás előtt, tehát mi már láttuk azt, hogy az épület tetőszerkezete, különösen az erkély rész, ahol elhelyezkedik a könyvtár is, megsüllyedt. És ezt láttuk, hogy ez tovább nem maradhat így, és ezért 2025-ben pályáztunk a Bethlen Gábor alapkezelőhöz, főként a tetőszerkezet javítására, és ahogy a pályázat zajlott, közben láttuk, hogy a könyvtár beázik. És ez annyira sürgős volt, hogy nem is vártuk meg a pályázati eredményt, hanem önkéntes munkával nekiálltunk, és megszerveztük a javítást.
2: A könyvtár rendbetétele után a könyvek is sorba kerültek. A gyermek és ifjúsági irodalom mellett külön helyet kaptak a házi olvasmányok, a történelmi és helytörténeti könyvek, valamint a vallási és idegen nyelvű kiadványok. A szakirodalmat szintén témák szerint rendezték, így a növénytermesztéstől és állattenyésztéstől kezdve az egészségügyön át a gépészetig és a különböző hobbikig sokféle könyv közül lehet válogatni. A gyerekekre külön figyelmet fordítottak, az ő könyveiket külön polcokon helyezték el.
4: Mikor elkezdtük augusztusban jobban a könyvtár részt, tehát a sorrendbe tettük ABC szerint, külön kiemelve gyerekkönyveket, és arra külön hangsúlyt fektettünk, azt is ugyanúgy ABC sorrendbe, és külön tettük a háziolvasmányi könyveket, valamint vannak szakkönyveink is, amiben akár a növénytermesztéstől a kézi munka, a hobbi könyvek is vannak, és vannak úgy, hogy helytörténeti könyvek, ezeket is külön kiemeltük. Egyelőre nagyon sok gyerek, aki ellátogatott hozzánk a könyvtárba, tehát mindenféleképpen a gyerekkönyvekre van most még a hangsúly, ezt is szeretnénk bővíteni. Felvettük a kapcsolatot körülbelül a tanítónénikkel, és körülbelül tudjuk, milyen házi olvasmányokra van szükség. Még nem indult sok könyv, tehát most ugye szeptemberben nyílott meg a könyvtár, viszont látjuk, hogy vannak érdeklődések az idősek szempontjából is, de mondom, legjobban gyerekek, akik jöttek a könyvtárba.
2: A gyűjtemény azonban még korán sem tekinthető teljesnek. A könyvtárnak még csak egy részét sikerült átnézni, miközben folyamatosan érkeznek újabb felajánlások is. Többen a saját könyveiket ajánlották fel az egyesületnek, így a választék tovább bővülhet. Különösen a magyar nyelvű házi olvasmányokra van szükség, hogy a bajmoki diákoknak ezekért ne kelljen más településekre utazniuk. Az újranyitással a beiratkozás is elkezdődött, a gyermekeknek pedig külön kis sarkot alakítottak ki. Az iskolával és az óvodával is felvették a kapcsolatot, így a tervek szerint a gyermekhét alkalmával a legkisebbek is ellátogatnak majd a könyvtárba.
5: Valójában a mi könyvtárunknak a megalapítását még Mojzes Antal idejében és Dudás István könyvtáros vezetése alatt, ez nagyon-nagyon régen történt még a kezdeteknél, és a könyvállomány nagy részét a bácsalmási adományként, könyvadományként kaptuk, valamint a régi Magyar Művelődési Egyesületből, ami most a Jedinstvo egység vett át, elkaptuk a régi könyveket. Ezen kívül különböző egyéni adományokból és pályázatokból áll össze a könyvtárunk. A pályázatok főleg a házi olvasmányokra vonatkoztak, ugye? Tehát elég sok házi olvasmányunk van. Ennyi a története így. És akkor amíg a Dudás István könyvtáros élt, addig ez így működött, aztán sajnos valószínűleg emberhiány miatt kisebb-nagyobb megszakításokkal működött a könyvtár, és akkor most hát végül is tavaly döntöttük el, hogy neki kezdünk a rendezésének, mert azért, hogy milyen állapotok voltak, ugye jöttek az adományok, de nem voltak rendezve.
2: A könyvtár jelenleg péntekenként 17 és 19 óra között várja az olvasókat. A 18 év alattiaknak és a 65 év felettieknek ingyenes a használata, a többieknek pedig 400 dinár az éves tagsági díj. A nyitvatartás egyelőre heti 2 órát jelent, a könyvtár működtetését pedig ötönkéntes vállalta. Így az elnökségi tagok felváltva ügyelnek majd péntekenként. A cél azonban nem csupán az, hogy újra lehessen könyveket kölcsönözni, hanem az is, hogy a könyvtár idővel valódi találkozó helyé váljon.
6: Még tavaly, vagy még korábban is, amikor észrevettük, hogy hát itt van ez a szép emeletrész, itt van ez a szép új épület, és hogy nincs kihasználva ez a helyiség, tele van értékes könyvekkel, és akkor a mostani elnökség elkezdett úgy lassan gondolkodni, hogy hát lehetne ebből valami nagyobb csodát is varázsolni. De elsősorban a gyerekekre gondoltunk, tehát így a főképpen az iskolásokra, tehát itt lehetőségük lesz házi olvasmányokat kikölcsönözni, hogy ne kelljen máshová utazniuk. Tehát nagyon fontosnak tartjuk a gyerekek bevonását, hogy minél hamarabb megszeressék a könyvtárat és az olvasást, ezért az iskolával és az óvodával is szeretnénk minél szorosabb kapcsolatot kialakítani.
2: A tagdíjakat a könyvtár és az egyesület fenntartására fordítják. A vezetőség közben már a következő lépéseken is gondolkodik, ugyanis szeretnének egy olvasó és könyvbarát szakcsoportot is létrehozni, ahol nem csak könyveket lehet kölcsönözni, hanem olvasni, beszélgetni és megosztani egymással az olvasmány élményeket is. Így a könyvtár nem csak a könyvek miatt lehet fontos a bajmokiaknak, hanem azért is, mert egy újabb helyet teremthet a közös programoknak és a találkozásoknak.
6: Szerintem egy aranykapu nyílt meg előttünk, úgyhogy ha minden jól alakul, akkor sikerül majd egy olvasó, könyvbarát szakcsoportot is létrehoznunk, ahol az emberek nem csak könyvet kölcsönözhetnek, hanem bejöhetnek, olvashatnak, beszélgethetnek, és megoszthatják egymással olvasmányaikat.
2: A tervek pedig ennél is tovább mutatnak. Szeretnék még otthonosabbá tenni a helyiséget, megoldani a téli fűtést és tovább gyarapítani a könyvállományt. Közben az egyesületben ősszel újraindulnak a néptánc foglalkozások is, az épület pedig a Betlehem Gábor alapkezelő ZRT támogatásával megújulhat. A tetőszerkezet hibáit, a beázásokat és a megsüllyedt szerkezeti elemeket is szeretnék még kijavítani.
0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután! A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.

0: ajánló következik.
1: Vajdaság, készen álltok? Október 3-án szombaton irány Bácskos útfalva, ahol első alkalommal rendezik meg a vajdasági Oktoberfestet. Bajor hangulat, csapatjátékok, kulturális programok és persze rengeteg zene vár minden korosztályt. Este 7-től a Mozaik Partiben csap a húrok közé, 22 órától pedig DJ Wright pörgeti tovább a bulit. A rendezvény házigazdája a Mofis ifjúsági tanács. Hozzátok a csapatot és bulizzunk együtt! Október 3-a, Bácskos útfalva, Oktoberfest. Média támogató, a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

0: 16 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Híradó.
3: Ma jár le a NISZ működési engedélye. Az év végéig újabb gázmegállapodást kötött Szerbia a Gazprommal. Támogatja a vajdasági magyar újrakezdés listáját a Magyar Nemzeti Tanács megválasztásán a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége, és új emlékhelyet avattak Zentán. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Bíró Tamara. Következnek a részletek. Az amerikai pénzügyminisztérium döntésére vár a szerbiai kőolajipari vállalat a működését biztosító három kulcsfontosságú engedély meghosszabbítása ügyében, miután a külföldi vagyonellenőrzési hivatal által korábban kiadott felmentés éppen ma, szeptember 30-án jár le, számolt be az RTS. A döntés azért bír kiemelt gazdasági jelentőséggel, mert a NISZ orosz többségi tulajdonban van, a washingtoni jóváhagyás nélkül pedig nem folytathatná zavartalanul nemzetközi tranzakcióit és partnerségi együttműködéseit a hatályos oroszellenes szankciók mellett. Jasna Stojanović Petrović gazdasági szakértő a szerbiai RTV-nek nyilatkozva elmondta, pozitív döntésre és a licencek megújítására számít az Egyesült Államok részéről, mivel a vállalat stabil működése elengedhetetlen a teljes régió energiabiztonsága és üzemanyagellátása szempontjából. A washingtoni jóváhagyásról szóló hivatalos határozat az időeltolódás miatt a délután vagy az esti órákban teljes régió energiabiztonsága és üzemanyagellátása szempontjából. A

0: és az azerbajdzsáni Szokár állami tulajdonú nemzeti olaj- és gázipari vállalat képviselői megállapodást írtak alá arról, hogy egy közös földgáz üzemű hőerőművet építenek Nis közelében. A projekt várhatóan 2030-ra fejeződik be.
1: Választások 2026.
0: Zajlik a november 8-ai nemzeti tanácsi választásokon való induláshoz szükséges támogatói aláírások gyűjtése a vajdasági magyar újrakezdésnél, a lista vezetője Mezei Zoltán. A VMU szerint a Magyar Nemzeti Tanács jelenlegi alapvető területei az oktatás, a kultúra, a nyelv és írás használat, valamint a tájékoztatás mellett új területekre is nagyobb figyelmet kell fordítani. Elképzeléseik szerint 4 új területtel bővítenék az MNT hatáskörét, mégpedig a külföldre távozott vajdasági magyar hazavonzásával, a népesedéssel és népjóléttel, az ifjúság támogatásával, valamint a gazdasággal. A kezdeményezés célja egyebek mellett a külföldön élő fiatalokkal való kapcsolattartás, a hazatérés ösztönzése, a családalapítás támogató környezet kialakítása, valamint a fiatalok itthon maradásának segítése. Az aláírás gyűjtése a hét folyamán több vajdasági településen is folytatódik, az aláíráshoz személyi igazolvány szükséges. A támogatói aláírás gyűjtés helyszíneiről és időpontjairól a részleteket a Vajdasági Magyar Újrakezdés Facebook oldalán érhetik el az érdeklődők.
2: Mivel változnak az idők, és a megváltozott idők új igényeket támasztanak, ezért mi új hatásköröket szeretnénk behozni az MNT-be a meglévő mostani hatáskörök mellett. Tehát most ugye oktatás, kultúra, nyelvhasználat, sajtószabadság, tehát ezekben a témakörökben van döntésjoga, döntéshozatali joga az MNT-nek. És mi szeretnénk 4 új tevékenységi kört behozni, amire úgy látjuk, hogy van törvényi lehetőség. Ezekkel nem mindegyikkel lehet talán közvetlen hatni, de közvetett módon mindenképp. Ilyen például a gazdaság.
0: Megállapodást kötött a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége a Vajdasági Magyar Újrakezdéssel a Magyar Nemzeti Tanács megválasztására, erősítette meg hivatalos közleményében a párt tanácsa. A VMDK döntése értelmében a korábbi külön indulások helyett szélesebb társadalmi támogatottságú közös fellépést hoznak létre. Mivel a választási szabályok nem teszik lehetővé a pártok és civil szervezetek közötti klasszikus koalíciót, a VMDK jelöltjei közvetlenül a VMU listáján indulnak el. A párt vezetése hangsúlyozta, az elmúlt ciklusok megmutatták, hogy a széttöredezett fellépés nem hozott elegendő mandátumot az MNT döntéseinek érdemi befolyásolásához. A megállapodás szerint a közös cél a vajdasági magyar érdekképviselet rendszerváltása, hogy a testület a pártpolitikai szempontok helyett a teljes közösség javát szolgálja. Csonka Áron szervezete szerint a választók most arról döntenek, hogy folytatódjon-e a jelenlegi Vucsics hatalmi rendszerével együttműködő vezetés, vagy utat nyitnak egy szakmai alap valódi megújulásnak.
1: Választások 2026.
0: Ursula von der Leyen ma megkezdi nyugat-balkáni körútját, az Európai Bizottság elnöke Tiranában kezdi látogatását, majd Koszovóba, Montenegróba és Észak-Macedóniába utazik. Szerbiát és Bosznia-Hercegovinát ezúttal nem keresi fel a közelgő parlamenti választások miatt. A tárgyalások középpontjában a nyugat-balkáni országok európai integrációja, valamint a 6 milliárd eurós uniós növekedési terv áll. Von der Leyen emellett több uniós támogatással megvalósult projektet is meglátogat, köztük egy felújítást, iskolát, egy vasúti beruházást és egy új koordinációs központot. Új emlékhelyet avattak Zentán az 1911-ben leégett Szent István templom tiszteletére. A város központjában az egykori vallási épület földben nyugvó romjain kialakított örökségi helyszín kialakítását és a hozzá kapcsolódó ásatásokat és kiállításokat az Európai Unió és az UNESCO támogatta. A digitális technológiának köszönhetően az érdeklődők egy telefonos alkalmazás segítségével újra megcsodálhatják a helyszínen az 1770-ben épült szakrális épületet, annak teljes pompájában. Loboda Árpád riportja.
3: Háladó Szent Misével tisztelektek Zentán az 1911-es tűzvészben leégett Szent István templom emléke előtt. 1914-ben megkezdődtek a munkálatok egy új, nagyszabású templom felhúzására, de az első világháború kitörése, majd a későbbi hatalmi változások miatt az építkezés végleg félbeszakadt. A romokat idővel elhordták, és az 1770-ben épült templomnak csak föld alatt maradt nyoma. Az Európai Unió és az UNESCO támogatása

0: Bemutatták a templom tárgyi emlékeit, szakmai előadásokat, oktatási és kulturális programokat szerveztek, illetve az Óbecsei Városi Múzeum szakemberei 25 négyzetméteren ásatásokat végeztek. Burány Hajnalka, Zenta polgármestere.
1: A sikeres projektnek köszönhetően a történelem ma kézzelfogható közelségbe került. Feltártuk és megőriztük a templom szent maradványait, hogy a kövek újra mesélni tudjanak. Kiállításon keresztül mutattuk be a kutatások felbecsülhetetlen értékű eredményeit. A 21. század modern technológiájával megalkottuk a templom digitális rekonstrukcióját, így a rég elveszett épület a virtuális térben újra teljes pompájában ragyoghat.
0: A projekt megvalósításában Zentaváros idegenforgalmi szervezete mellett a helyi Turzó Lajos Művelődési Oktatási Központ is részt vett, a kutatások eredményeit pedig elérhetővé tette a polgárok és a diákok számára. Perpaurer Attila, a Zentai Turzó Lajos Művelődési Oktatási Központ igazgatója.
2: A régészeti feltárások és a kiállítások mellett azonban tettünk egy hatalmas lépést előre. A digitális rekonstrukció segítségével újra láthatóvá, átélhetővé varázsoltuk azt, amit több mint 100 évszázaddal elveszítettünk. Ez a projekt nem csak a múlt megőrzéséről szól, hanem a jövőnek szóló üzenetről is. Megmutatja, hogy Zenta büszke a gyökereire, és képes a legmodernebb eszközökkel közelebb hozni az épített örökséget a mai emberhez és az ide látogató turistákhoz.
0: A feltárásokat az Óbecsei Városi Múzeum szakemberei végezték Zenta központjában a park területén. Raskó Ramadánszki és csapata bontotta ki a hajdani barokk templom alapjait, ügyelve arra, hogy a park faállománya ne sérüljön. A földből előkerült tárgyi emlékeket szakszerűen megtisztították és azonosították, a kutatások eredményeit pedig kiállításokon mutatták be Zentán és Óbecsén. Tojzán Ákos, az Óbecsei Városi Múzeum igazgatója.
3: Emelhetünk emlékműveket, ugyan itt állnak műemlékek körülöttünk, és az a dolgunk, hogy megőrizzük őket minél tovább. Az idő fog a kegyetlen, és független attól, hogy ingó vagy ingatlan kulturális javakról van szó, éghető vagy éghetetlenről, az idő fog a szép lassan mindent feldarál. Ami biztosan megmarad, az az írott szó. Azok a hónapok, azok a hetek, amiket kutatással töltöttek a szakemberek, és amiket publikálnak.
0: A projekt utolsó lépésében átadták a templom emlékét őrző örökségi helyszínt a parkban, az egykori épület helyén. Itt tábla őrzi az elpusztult épület emlékét, de a modern digitális megoldásoknak köszönhetően a helyszínen egy QR kód leolvasásával újjáélett telefonunkon vagy okos eszközünkön a Szent István templom eredeti állapotában, a legfontosabb tudnivalókat pedig három nyelven hallgathatjuk meg.
4: A pontos idő 16 óra 11 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Megnyílt a nemzetközi vadászati és horgászati kiállítás Újvidéken. Elrettentő képek kerülnek a cigarettás dobozokra Szerbiában, és ma van a Magyar Népmese napja. Jönnek a részletek. A felelős gazdálkodás, a vadászat, a turizmus és a helyi közösségek fejlődésének alapja, hangsúlyozta Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke a nemzetközi vadászati és horgászati kiállítás Újvidéki megnyitóján. A Loristidin 57. alkalommal várja a látogatókat. A vásáron több mint 120 hazai és külföldi kiállító vesz részt, köztük számos afrikai ország képviselői is. A program középpontjában a vadászat, a halászat, az ökológia, a turizmus és a természetvédelem áll. Mája Gojkovicsa, a tartományi kormány elnöke az eseményen arról beszélt, hogy Vajdaságban 14,2%-kal nőtt a turisták száma az előző év azonos időszakához képest. A tartomány idén 132 millió dinárt fordít a vadászat és a halászat fejlesztésére, a Loriszt pedig október 4-éig tart. Elrettentő képek kerülnek a cigarettás dobozokra Szerbiában. Az új szabályozás szerint 2027. június 1-től a dohánytermékek csomagolásán a figyelmeztető feliratok mellett a dohányzás káros következményeit bemutató fényképek is megjelennek majd. A képen többek között károsodott szervek, haldokló emberek, valamint kórházban vagy temetőben lévő gyermekek láthatók majd. A dobozokon olyan figyelmeztetések is szerepelnek, amelyek szerint a dohányzás jelentősen növeli a tüdőrák és a vakság kockázatát, valamint károsítja a gyermekek és a környezetünkben élők egészségét. A figyelmeztetéseket évente váltják majd, és a csomagolásokon a leszokást segítő telefonszámot is feltüntetik. Ma van a Magyar Népmese napja, tisztelegve a neves meseíró és népmesegyűjtő Benedek Elek születésnapja előtt. A jeles nap alkalmából a Szabadkai Városi Könyvtárban is a meséké volt a főszerep, ahol a gyermekek egy különleges papírszínházi előadás keretében tekinthették meg a Só című klasszikus mesét. Balázs Zita riportja.
5: A népmesék generációkon át öröklődnek, és nem csak szórakoztatnak, hanem a gyerekek képzelő erejét is fejlesztik, miközben fontos értékeket és tanulságokat közvetítenek. A magyar népmesékben gyakran jelenik meg a bátorság, a kitartás, az igazságosság és a jó győzelme. Fodor Emma.
6: Szeretem a népmesékből a kakasosat, van egy ilyen kakasos mesé, meg szeretem a régi meséimet, vannak ilyen macskás mesék, szeretem az állatosokat.
7: Miért pont az állatosok a kedvenceid?
6: Hát azért, mert azok nagyon érdekesek, és olyan lennének, mintha az állatok tudnának beszélni, és a vadonba járnak, azokat nagyon szeretem.
5: A klasszikus mesék között az állatmesék, a tündérmesék és a tréfás mesék a legnépszerűbbek, de a gyerekek ma már sokszor az újabb történeteket is választják. Legyen szó régi vagy modern meséről, ezek egyaránt fejlesztik a gondolkodást, és új világok felfedezésére ösztönzik a gyerekeket. A West of Jason Noel.
8: Nekem az ilyen Herkules, az egércsapat a kengurúk földjén, meg az ilyen szuperhősös.
7: Miért pont a szuperhősös mesék?
8: Mert nagyon szeretem a szupererejüket.
7: Melyik szuperhős esetleg a kedvenced?
8: Herkules.
7: Miért pont Herkules?
8: Azért, mert egy isten.
5: A Szabadkai Városi Könyvtárban évről évre megemlékeznek Benedek Elek örökségéről. A Magyar Népmese napja alkalmából pedig a neves népmesegyűjtő egyik ismert történetével várták a diákokat. Varga Patricia, a Szabadkai Városi Könyvtár könyvtárosa.
9: Szabadkai Városi Könyvtár, emlékezve Benedek Elek ránk hagyott örökségére, idén is megszervezi a Magyar Népmese napját, szeptember 30-án. A népmesés foglalkozásunkon az Iván Gorán Kovácsics általános iskola alsó osztályos tanulói fognak részt venni. Benedek Elek a Só című meséjét fogjuk előadni a papírszínház használatával.
5: A szervezők szerint fontos, hogy a népmese továbbra is része legyen a gyerekek mindennapjainak. Így a következő generációk is megismerhetik, és emlékeikben is megőrizhetik ezeket a történeteket.
10: Sport.
4: Fényes győzelemmel zárt a szereplését a magyar U19-es labdarúgó válogatott a 32. Sztefán Vilotić Csiele labdarúgó emléktornán. Gerlicki Máté csapata a nemzetközi torna utolsó keddi fordulójában Szabadkán a Városi Stadionban lépett pályára a házigazda Szerbia ellen, és meggyőző 4-0-ás sikerrel fejezte be a tornát. A magyarok már az első félidőben nagy fölénybe kerültek, és a hatékony játéknak köszönhetően 3 gólos előnnyel vonulhattak a pihenőre. A második félidőben sem forgott veszélyben magyar siker, a 66. percben elért újabb találattal pedig végleg pont került a mérkőzés végére. A korábbi mérkőzéseken elért eredményekkel, a Románia elleni 2-1-es győzelemmel és a Bulgária elleni 1-1-es döntetlennel a magyar U19-es nemzeti csapat veretlenül nyerte meg az emléktornát. A második helyen a 2 győzelemmel 6 pontot gyűjtő Románia végzett. A harmadik pozíciót a 2 döntetlennel 2 pontig jutó Bulgária szerezte meg, míg a házigazda Szerbia 1 ponttal a 4. helyen zárt. A pontos idő 16 óra 17 perc, híradót hallottak.
10: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén jelenleg 24 fok van, október első napján a friss reggelt követően a nap folytatásában meleg idő lesz, a legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 26 fok között alakul. Én mára köszönöm szépen egész napos megtisztelő figyelmüket, holnap 10 órától Brasnyú Zoltán várja önöket friss hírekkel, további szép napot kívánok, a viszonthallásra.
11: Ami rólunk szól, amiről Vajdaság beszél.
12: Információk, amikre támaszkodhat.
11: A 107,1-en.

0: Szép napot kívánok mindenkinek, illetve szevasztok! Elérkezett egy újabb előadásnak a kezdete. Itt a 107,1-en, a 107,9-en megállt, és az egész világon követhető műsor következik, amit körhintának neveznek az egész világon, ami az egész világon követhető, ahol van, létezik internet kapcsolódási lehetőség, sőt, bele is lehet szólni a műsor zenei arculatába, méghozzá úgy, hogy a 0-66-36-36-33-as elérhetőséget használjátok, SMS-ben, illetve Viberen keresztül lehet jelentkezni, csak is kizárólag írásban, bejövő hívásokat nem lehet fogadni, a rendszer így van beállítva, azért elég fura volna, hogyha műsor közben megszólalna a telefon. Na mindegy, jó magam, Kis János Manó vagyok, a technikai munkatársa, Szabó Tibor, a keverőpult mögül mosolyogva üdvözöl benneteket, egészen este 8 óráig együtt lehetünk ezen a hullám hosszon. Az első felvétel már is korongon van, ha jól látom, néhány zenekérés már befutott, SMS, illetve Viber elérhetőségünkre. Most éljetek a lehetőségekkel, mert nekünk is néha kell egy icipici idő, néha kicsit több idő is, hogy mellékotorjuk, hogy hol porosodik az a felvétel, a zeneszám, amit szeretnétek meghallgatni, hiszen nosztalgia hangvételi műsorról van szó, és az elmúlt 45-60 év zenei anyagából válogatunk, többnyire, de semmi sem nincsen kőbevésve. Az első felvétel egy aktuális téma, az indián nyár, Mohai Gábor és Kovács Kati előadásában.
1: Tudod, még sohasem voltam olyan boldog, mint akkor, azon a reggelen. Sétáltunk a folyóparton, és a hullámokat néztük. Ősz volt, de azért még sütött a nap. A fákon piros és sárga levelek remegtek. Az angolok ezt úgy hívják, indián nyár. De nekünk csak ősz volt. Egyszerűen. Fehér ruhádon megcsillant a fény, s én emlékszem, pontosan emlékszem.

Ma nagyon messze vagyok attól az őszi reggeltől. Ülök a folyóparton, és rád gondolok. Hol vagy most? Mit csinálsz? Eszedbe jutok-e még néha? Egyedül nézem a hullámot. Látod, kijöttem ide. Lefekszem a parti homokra, és emlékezem. Emlékezem a víz kékjére.

0: Szeptember 30-át írunk, és utána néztem, hogy szoktam, hogy mi történt a nagyvilágban a múltban, szeptember 30-án, vagy nagyon közel hozzá, amit valami úton módon meg lehet említeni műsorban, vagy valami zenét is kötni hozzá. A szeptember 30-án, de 1964-ben született Anthony Delon, francia-amerikai színész. Ki is ez az Anthony Delon? Hát zeneszámokkal nem igazán dicsekedhetett, mert ez nem volt neki, de az apjának, Ellen Delonnak, aki Natalie Delonnak közösen szülte meg ezt a gyereket, de Alain Delon 1935-ben született, színész volt, francia színész ki, és azt hiszem, hogy nem csak színészként volt ismert, hanem zeneszámokat is adott ki. Íme például egy ismert felvétel, amelyben a férfi hangot Alain Delon képviseli, Dalidával közösen. Ismert téma az a Parole, Parole, magyarul úgy hangzott a zeneszám címe, hogy Szavak, Szavak.
1: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
2: Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
1: Je ne sais plus comment te dire.
2: Rien que des mots.
1: Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais.

Augustin, te parler comme la première fois.

A következő pár percben Viola kérésére Vitko felvétele hallható, illetve Vitko előadásában hallható az Őszi szél című zeneszám. Vitko tulajdonképpen Vitkovics Alexander, személyes jó ismerésem, munkatársam, és az Őszi szél az ő változatában így hangzik.

Szelekszárnya, hozzád száll, lelkem veled van. Remélem, hogy hallod majd a vasúja hangot, hogy te vagy a legszebb leány, egy szerelmes dolog.

0: Reklám következik.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót, és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe, vagy honlapunkra a www.letsrebia.rs oldalra.
2: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
4: Betyárnap és főzőverseny október 4-én vasárnap a Ludasi Vásártéren. Marha, sertés és birkapörkölt főzőversenyre nevezhetnek a csapatok. Jelentkezés és információ a 024-229-419-es telefonszámon. Munkanapokon 13 óráig. Finomabbnál finomabb falatok, jó hangulat és fergeteges családi szórakozás vár mindenkit Ludason október 4-én, vasárnap. 024-229-419.
5: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.
6: Ez itt a Manó Show, itt minden hallható.
7: Most Kis János Manó pörgeti a retrós lágereket a Szabadkai Magyar Rádióban. Tekerje fel a hangerőt, mert...
8: Ez itt a Manó Show.
9: Kornélia zenekérés SMS oldalunkra jóval a műsor kezdete előtt befutott. Benne van az, hogy éppen a műsorban szereti meghallgatni azt a felvételt, amit Kőszeg Erika fog előadni. Kornélia kérésére hallgatóknak szeretne ő is kedveskedni, nem csak saját magának. Nyári csókok, őszi könnyek.

Egy felvétel következik valahol a 60-es évek legelején, valószínűleg 1960-ban vagy valahol ott jelenhetett meg. Ezzel szereti kedveskedni a mai hallgatóknak. A dal címe Csak még egy csók. Just one more kiss.

Péter Antal Szabadkáról jelentkezett. Kellemes este felét kívánok a stúdióban dolgozóknak és a Körhit a hallgatóinak. Van neki több zenei kívánsága. Köztük van Demis Roussos felvétele és a Vörös Rózsa kávézó, a Red Rose Café.

A következő felvétellel a hallgatóknak szeretnék kedveskedni, mint a stúdióban. Annak idején gyakran engedtem a diszkóklubban a lassú felvételek között ezt a felvétel. Ki tudja, mikor volt utoljára kezemben ez a felvétel, a zeneszám. Ha tetszik, akkor megírjátok a véleményt. Ha nem, hát úgy is jó. A dal címe Ciganina Drumu, Cigányok az utcán. Az úton.

Alan hallgató kérésére következik Balázs Fecő előadásában az Idegen című felvétel, majd utána Alexhoz pötyögteti a gitárját a hírek előtt, utána folytatódik a körhinta.

0: Reklám következik.
1: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
2: Csillogó mosolyra vágyik, nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
3: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
4: Várom a postást.
3: Jön a nyugdíj?
4: Azt várhatom.
3: A számlákat hozzák.
4: Na azt nem várnám.
3: Hát akkor?
4: Ma hozzák a 7 napot.
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
6: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
7: Reklámot hallottak.
0: 17 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Nézze a Pannon Televízió hírműsorait híradó este 17:30 és 8 órától.
8: Társadalmi célú felhívás.
9: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
7: Társadalmi célú felhívást hallottak.
10: Ma is várja zenei kéréseiket Kis János, Manó.
11: Törpapa vagyok, a Madó távoli rokodom. Ezért mindig küldök törpüzenetet a műsorába, hogy törpörömet szerezzek neki. Lebd meg te is egy üzenettel Manót a 066 36 36 33 a számon.
12: Következik egy nagy név a magyar zenevilágból, a múltból. Név szerint Német Lehel felvétele, egyik felvétele következik, de ez egy volt neki, egyedül a tóparton.

Komár László felvétele következik Matilka kérésére, aki Szabadkára jelentkezett, üdvözlet a fiának Ausztriában és a hallgatóknak. A kérdezett dal címe Halványkék szemek.

Kétfelvétel következik szoros egymás utánban. Az első tulajdonképpen, mintha azt a viszonyt tükrözné vissza, ami köztem és a hallgatók közt már évek óta kialakult együtt és még.

0: együtt, és mégis oly külön, mint faáktól az árnyak. Te távol hajolsz, gyönyörű, én zárkózottra válva vetem, tétova életem, sikátor vadonában. Megcsodnálak, s tán arcol is ütnélek, és betörnék. Leködném a virágot, és rettegne már a környék, hogy végre vad hiányod ne válja belém a kör.
1: Régi dalok, szép emlékek.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban. A Szabadkai Magyar Rádióban.

A következő zeneszám címe, 1492 Kovács Katja az előadója. Tulajdonképpen ebben az évben fedezte fel Kolumbusz Kristóf Amerikát. Igaz, ő azt hitt, hogy Indiában jár, és innen azóta is az ottani őslakosoknak a neve indiánok.

A következő pár percben Slavica kérésére Tóth Kutúnya felvétele lehet hallani. A dal címeret, így hangzik, Szolonói, de létezik egy magyar változata, és aki a magyar változatot ismeri, akár nyugodtan magyarul is dúdolhatja, az így valahogy fog benni, hogy te meg én, te meg én.

A puszta mérgesi csipetcsapat is jelentkezett. Mosolygó szép szerda délután kíván mindenkinek, aki ezt a műsort hallgatja. És egy olyan zenszámot választottatok, legalábbis ezek a te szavaitok, amikkel megdolgoztatsz bennünket, mert ahogy írjátok, úgy érzitek, hogy a kihívások majd annak a teljesítése talán a jobbik dolgok közé tartozik. Hát mi tagadás, meg kellett érte dolgoznom, a harmadik felső polcon borosodott a kislemez, de csak ennyit kellett tennem. Lefújtam a polt róla, és már is mehet a puszta mérgesi kis csapatnak a zenekérése. Kovács Kati daláról van szó. Oly közel vagy.

A következő számmal egy virágnő hallgatón kedvében fogok járni. Gyönyörű szép napot kíván mindenkinek, aki ezt a műsort hallgatja. Rám biztat, kedves virág, a zenei választást, akkor legyen akkor egy egészen más hangvételű zeneszám, de a hangulata az vidám. Akkor voltam boldog igazán.

Kat is jelentkezett, azt a felvétel szereti meghallgatni, már elhangzott a mai műsorban, hogy One More Kiss for Me, még egy csóka számomra. Nos, kedves Katikol, ugyanattól az énekesnőtől lepörgetek valami más felvétel, körülbelül ugyanabból a korból, nem szó szerinti a fordítása a zeneszámnak, de arról szól a dal, az a lényege, hogy sokat jelentesz számomra.

Brigitte Bardot francia színésznő volt, filmstár, hát a legényszobáknak az álma, így volt ismert, de éneklése is próbálkozott, ima bizonyíték, néhány felvétel meg is van nekem tőle. Itt egy aktuális téma, vége van a nyárnak, Brigitte Bardot.

Kati újra jelentkezett. Tetszettek az a két felvétel. Az egyik az, One More Kiss for még egy csók számomra, meg sokat jelent ez nekem. Hát akkor kedves Kati, egészen biztos vagyok benne. Van a tarsolyban még egy egész teli tarsoly ilyen hasonló felvételekkel. Szerintem ez is fog tetszeni. Love me just a little more. Körülbelül ugyanebből az időből. Szeres, csak egy kicsit jobban.

Egy olyan felvétel a zeneszám következik, annak ide, ha látogattátok a Szabadka, illetve környékbeli lemezklubokat, diszkóklubokat, egészen biztos vagyok benne, hogy volt alkalmatok valakivel kettesben, párban táncolni a most következő Brothers for felvételre. A dal címe Green Fields, a zöld mezők.

Azt hiszem, hogy nem minden napja zenei kérést fog most teljesíteni. Nemes egyszerűség, így hangzik, minden kísérő szöveg nélkül, Korda és 5-6 pont utána. Tehát következik Korda György.

0: a lemezlovas Kis János.
1: Illetve szerénységem Manu.
2: Ő az ki, így köszön.
3: Szavaztok.
2: Megjöttem, szia-szia, srácok.
3: És egyben ő az, illetve én vagyok az, aki az befutott a zenekérés, egy topoly hallgató aláírással futott be, aki üdvözöl mindenkit, jó munkát a stúdióban dolgozóknak, és jó szórakozást a Körhint a hallgatóinak. Egy olyan felvételt szeretem meghallgatni, amit az Omega Együttes adott elő, ez a Hajnali Óceán című felvételük, és ne felejtjétek el, kedvesek hallgatók, időben küldjétek el a 066 36 36 33-as elérhetőségre a zenekéréseteket, mert néha azért kell egy kis idő, mire megtaláljuk, hogy hol is porosodik az, amit szeretitek meghallgatni.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Örögjön velünk a Szabadkai Magyar Rádióban!
3: Ha szerda, akkor Manó.
4: Kérjen zeneszámot, ön is.
3: Pörgős délután a 107,1 MHz-en.
5: Mai műsorodunk harmadik órában léptünk, egy olyan felvétel következik, ami nektek szó, kedves hallgatók, hogy ne feledkezzetek meg rólam, Nubli, Zsamé, valami ilyesmit jelent francia nyelven, azért vagyok itt, hogy a kedvetekbe járjak, éljetek a lehetőséggel.

Aranka is jelentkezett, üdvözlett a stúdió dolgozók és a hallgatóknak. Azt jelenti, kedves Aranka, nem olyan nagyon rég, azért tágfogalom ennyi az a nagyon rég, kapcsolódtál be a műsorba, nem tudom, mi hangzott el, van zenei kérésed, hát az még nem hangzott el, de most el fog hangzódni. Csendes tópart!

Wow, valaki próbál viccelni velem, hogy Kordagyőr felvétel, amit szeretem meghallgatni. Ugyan melyik polcon porosodik? Körülnéztem, kedves körhinta hallgató. Hát nem polcon porosodik, virágcserép alátétként használtuk eddig, de kedvedért rendbe hoztuk és lepörgetjük azt a dalt, melynek a címe Elég egy szó.

Következik egy nagy név a múltból, színészként és énekesként is meglehetősen népszerű volt. Kiről is van szó? Hölgyeim és uraim, ő Dean Martin, That's Amore, ez a szerelem.

Babi zenekérése Viberen keresztül futott be egy fénykép kísérlete. A fényképen, mint látom, naplemente van, ki tudja valahol a környékünkön, szimpatikus a felvétel. Kellemes szórakozást minden hallgatónak, és egy Corvina felvételt szeretem meghallgatni, melynek a címe Énekelj, kisleány.

Osursztól számon kérném, a sok ígért boldog órát, hogyha tudnám, elfeledném az egyetlen fát.

A Sugarloaf együttes felvétele következik. Sziszi kérésére üdvözöl mindenkit, aki ezt a mai műsort hallgatja, és a Hajnalig még van időm című dalt szereti meghallgatni, szebbé tenni a szerda délutánjukat azoknak, akik velünk vannak.

József Horgosó jelentkezett, üdvözlet mindenkinek, aki velünk van ezen a szerda, most már kora estén, és a Ti álmod című felvételt szeretné meghallgatni. Most kedves József, hát nem kis számban vannak azok, akik ezt a felvétel zeneszámot feldolgozták, hát próbálj meg ezzel, a Republik együttes maxi változatban is kiadta a Ti álmod.

Egy hallgatóval ma a tájpiacon, Szabadkai tájpiacon találkoztam, és beszélgettünk icipicikét a műsorokról, és egy abba felvétel után érdeklődött a Thank You for the Music magyar változatát. Ki adja elő? Hát akkor nem ugrott be a név, de azóta megvan a válasz. Remélem, hogy hallgatja ezt a mai műsort. Az előadója Juhász Mari. Köszönöm a zenét!

Egy Bézén felvétellel szeretik kedveskedni a körhint a mai hallgatóinak. Olyan sokat sejtető a dal címe, legalábbis én ezen a véleményen vagyok. Így hangzik eredetiben, if I had only a chance, ha csak volna rá lehetőségem. 3 pont, és utána, hát a hallgatók egyedül töltsék ki azt a 3 pontot, hogy mit is tennének akkor.

Kérés, a Viber oldalunkra futott be fénykép kísérletben. A fényképen egy fehér rózsabokor látható, és az áll alatta. Azért kéri Dobos Attilától a Rózsák illatozzatok című felvételt, mert Dunáról hazafelé ezt a képet készítette, és ezt jutott eszébe.

Műfrödőnk nekem az órában még egy felvételt tudunk meghallgatni. Nem kérte senki sem, de bízza benne, hogy valamennyi körhint a hallgatónak tetszeni fog a Boulevard című felvétel Dan Bird előadásában.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hölgyeim és uraim, a mikrofonnál a legnagyobb Manó.
3: Kis János.
4: Illetve szerénységem Manó.
5: Délután ez menő, a Manó a mikrofonnál.
6: Majd műsorodunk sorrendben utolsó órájába cseppentünk. Egy nagy hang következik, valahol a 60-as években volt meglehetősen népszerű. John Robles, abból az időből vala kislemezé most következik. If I only had time, ha csak volna rá egy kis időm.

Egy jó ismert téma következik. Ki tudja, hány változatban létezik. Általában úgy szoktátok ezt a felvételt kérni tőlem a Retropartikon, azt a Papa Americanónak valamelyik változatát szeretnétek meghallgatni. Azban létezik, általában úgy szoktátok ezt a felvételt kérni tőlem a Retropartikon, azt a Papa Americanónak

Orsós jelentkezett, üdvözlet mindenkinek, és a Puszta Mérgesi Csipet Csaba többi tagjának és saját magának is szeretett tetszeni egy felvétel, amely jól lehet táncolni. Ha jól emlékszem, a Rádió Diszkó élőadásán ráztátok a rongyot erre a dalra, és nem csak erre, de erre is. Bella Ciao!

A következő felvétellel a körhint a mai hallgatóinak szeretik kedveskedni innen a stúdióból. Nem kérte senki sem, de bízza benne, hogy valamennyi hallgatónak tetszni fog Ricky Nelson felvétele, mert tulajdonképpen akár olyan szerelmi vallomásnak is lehetne ezt a zeneszámot nevezni, mert valami hasonló a címe. You are the only one. Te vagy az igazi.

Laci az állandó hallgatók közé tartozik, üdvözlet mindenkinek, és Gyuhaja Csinkverti felvételét szereti meghallgatni, melyek a címe, hát nem vagyok elég idős, illetve, ahogy Csinkverti mondja, nonoletá.

Józsi Csontavérő jelentkezett SMS oldalunkra. Szép estét kíván mindenkinek, tetszettek az eddig elhangzott zeneszámok. Józsinak nincs külön zenekérés, de bízom benne, hogy tetszeni fog akkor a következő dal is. Mert magyarra lefordítva azt jelenti a dal címe, hogy az éjszaka magányában, csendjében, illetve eredetiben ez így hangzik, In the Still of the Night.

A következő felvételt Brenda Lee fogja előadni. Hát arról szól, hogy mindig is a szívemnek a szívemben leszel, vagy always in my heart.

A következő felvételt Alain Delon és Phyllis Nelson közösen fogják el. Igen, az az Alain Delon, az a filmszínész, francia filmszínész. 1985-ben jelent meg a kislemez. I don't know. Nem tudom. Ez az a címe.

Willy Kanizsáról jelentkezett. Azt írja, kedves Willy, hogy betegágyban hallgatod a műsort, tehát jobbulást kívánunk neked a stúdióból. A zeneszámot te választottad, talán erre gondoltál. Szervusztok, régi barátok, ki tudja, hát ha valakinek eszébe jut, hogy meglátogatja Willyt Kanizsán a betegágyban.

0: Még egy felvétel következik hasonló témával, Korda György az előadója. Hol vagytok? Cimborák.
1: Leszel ilyen hangulatban, te is egyszer még, keseregsz az

Egy jól ismert téma következik. A dal címe így olaszosan úgy hangzik, hogy La Terra, de magyarul is lehet dúdolni, még az olasz részeknél is, mert ez egy magyar dal, Nem tudok élni nélküled.

A következő zeneszámot Aranka kérésére fogom lepörgetni. A kérdal címe így hangzik: Egyetlen szó.

A következő felvétellel, amit Kovács Kati fog előadni, egy Manyi nevű hallgatónk lányőnek szeretne szép estét okozni. A dal címe így hangzik: A régi ház körül.

A következő zeneszámmal, ha körhint a mai hallgatóinak szeretnénk kedveskedni innen a stúdióba, az utolsó 15 percben járunk, egy olyan felvételt választottam, ennek a témája Blue Eyes Unchanged arról szól, hogy a kék szemek, vagy múlik az idő, mégsem változnak.

Mai műsoridőnkben még egy zeneszámot, egy felvételt tudok belepréselni. Egy Dire Straits nevű együttest választottam. Miért pont őket? Mert elég érdekes az együttes nev, az, hogy Dire Straits. Utána néztem, mit is jelentett az, hogy Dire Straits. Hát a katonák használják ezt a kifejezést, amikor kilátástalan helyzetbe kerül a csapatuk. Magyarán mondhatnák azt, hogy kutyaszorítóban vannak. Ez az együttes neve. A dal címe valami olyasmiről szól, hogy nagyon-nagyon messze van. So far away.

Kedves hallgatóink, ennyi fért bele a Körhinta mai műsor idejébe. Köszönöm, ezt a műsort választottátok szerda délutáni kora esti kikapcsolódásnak. Ezzel a zeneszámmal szeretném azt megköszönni. Ez egy filmnek a betétdala, amikor a Ability című filmnek az a betétdala, mennek a témája a szerelmi jelenet. Szerda is Körhinta, mint olyan műsor neve is mondja, egy hét múlva esedékes velem a szokott időben, de mi a korábban is találkozhatunk, csak egyet kell aludni, és itt a csütörtök este, ez a hullámosszon pörgős, ütős felvételek lesznek hallhatók este 8 és 10 óra között, mert erről szól a rádió diszkó. De itt is lesz még tovább adás a pontos időjelzés után, úgyhogy ne menjetek messzire, maradjatok halló távolságban, mert a pontos időjelzés után egy zenéválogatás következik a blues zene világából, aki velünk tart jó vételt, jó szórakozást kívánok. Kívánunk neki. Jó magam, Kis János Manó voltam, a technikai munkatárs, Szabó Tibor a keverőpult mögül mosolygva üdvözöl benneteket. Mára tőlem ennyi. Szevasztok!

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Szerdánként este. A blues legendái. A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: szerdánként este.
1: A blues legendái. Blues legendái. A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: érzi, hogy elkapta a blues, akkor a szíve biztosan hozzánk hoz.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A legjobb blues dalok nálunk szólnak. Ez tény.
3: A 107,1.

Szerdánként este füleljenek önök is. A blues legendái. A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: ha blues a kedve, akkor az állomáskeresőt a legjobb helyre tekerte. But I've still got the blues
1: for you. Szabadkai Magyar Rádió.
0: A legjobb blues dalok nálunk szólnak.
1: 107,1 MHz.
0: A blues a kedve.

0: Ha érzi, hogy elkapta a blues. Ha a blues a kedve. Ha a blues a kedve.
1: A legjobb blues dalok nálunk szólnak.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 107,1 MHz-en.

0: Tisztelt hallgatóink, 21 óra múlt. Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: Esti koktél.
0: Mi szeretjük a retro zenéket.
2: Figyelem, a hangerővel csak óvatosan.
0: A szomszédok is ezt hallgatják. Esti koktél.

Nevem Megkelek. Estelente megahertzen ed velem eme re-emek zenefelvételeket. Esti koktél.

0: 107,1,
1: ahol a húrok izzanak,
0: és a gitárriffek dübörögnek.
1: Szabadkai Magyar Rádió.

0: ne állítson az állomáskeresőn. Fontos információ következik.
1: Hallom a gyöngyöm!
0: Ha ezt hallja, ön jó helyen jár.
2: Miért?
0: Szabadkai Magyar Rádió, 107,1 MHz.
3: Ez meg mi?
4: Üdítő zenei turmix, esti koktél.
0: Figyelem, ez az üzenet 5 másodpercen belül megsemmisül.

0: És most vissza a 80-as évekbe.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban, ahol a 80-as évek dalai szólnak.
0: Vissza a 80-as évekbe.

játék ez, vagy valami más? Választatok. Egyre közelebb az időn keresztül hozzád. Ne bánts, ha mindez így kívánom.

ne legyen túl nehéz az út, amin te lépsz, mert visszavárlak. Arra kérlek, ne legyen túl nehéz nekem, el soha nem érlek, ha ketté osztod életem.

0: Esti koktél.
1: Esti koktél.
2: Esti koktél.
1: Mi táncra perdítjük a holdfényben.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: A régi idők slágerei,
1: a 70-es évek kedvencei,
0: a Szabadkai Magyar Rádióban,
1: ahol a retró slágerek laknak. A 107,1-en.

0: minden este.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. A készüléken kívül mindenkinek jó kikapcsolódást kívánunk.
1: A 107,1 MHz-en.

0: ha álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Éjszakai babjoknak.
1: Üdítő zenei turmix.
0: Esti koktél.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: rockzene őskora. A rockzene fénykora.
1: Lesz rock.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: a bakelit lemezek fénykora, a 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Csak
0: retro. Dalok, melyeket szerettünk.

0: Amikor a jó barát okozta a nevetést, az X-akták a borzongást, a vészhelyzet pedig a feszültséget.
1: Az idők változnak, de a legszebb emlékek és a fiatalságunk zenéi megmaradnak. Szabadkai Magyar Rádió.

0: a 80-as évek zenéi a 107,1 MHz-en.
1: A régi slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak.
0: Miért?
2: Miért ne?

Sok kacat, ócskaság, mévek óta összegyűlt. Szerte széjjel ott hevernek ők, a polcokon meg mindenütt. Gyertyaszál, gyöngyszemek, felébe tört mézes kalács, hajcsattok és karkötők, s egy régen elszakított lánc.

az álmaim. A rongybaba csak porfogó, és ott hever az asztalon. A lelke már az égbe szállt, de eltemetni nem tudom.

mennyi tél az életem. Nem ketyeg az óra sem, törékeny szíve megszakadt, a kis tükör homályosan, de őrzi még az arcokat. Egy régi dal a szallagon, és több a zaj már, mint a jel, de néha nap

0: a Retro jegyében. A 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.